kereskedően mentem az úton. Jobb lett volna nem látni, tudom.

Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Jó reggelt, szerda van. És május 13-a, ez pedig ugye a Moravidéki Magyar Rádió. És örülünk, hogy már itt vannak velünk ilyen korán. Egyébként pedig ugye fagyos szentek vannak, és hát ma a hőmérsékleteket nézve egy reggel, hát tényleg úgy van, ugyanis itt lent a környékén 1-2 fok van jelenleg. Tehát azért viszonylag friss ez a mai reggel. Hát... de azért nem is annyira meglepő, ugye, amikor fagyos szentek vannak. Na nézzük akkor, hogy ki is a reggeli csapat. Györkös Gorán lesz a hangtechnikus, a zenéket Horváth Rubi válogatta. No, a híreket pedig majd Farics Doris szerkeszti. Tehát jó reggelt még egyszer, van is jön Alex Warren, utána jövünk vissza.

Na, egyébként szerda van, ugye, és a mai napon kupadöntő is lesz a Szlovéniában, tehát megtudjuk, hogy ki lesz az új kupagyőztes, és az biztos, hogy új győztesünk lesz, ugyanis egyik csapat sem nyerte még eddig meg a szlovén kupát, úgyhogy érdekesnek ígérkezik. Minden esetre ugye az egyik a Brinje Grosuplje csapata, akik ott vannak a döntőben, a másik pedig az Alumini, tehát ők fognak egymással meccselni. Ma egyébként ugye kupanap van, mert először majd Celjében a hölgyek mérkőznek a kupáért, utána pedig akkor a férfiaknál is ezt megrendezik. 20 órakor lesz egyébként a Brinje Alumini mérkőzés, úgyhogy ma este már azt is tudni fogjuk, hogy ki lesz az új kupagyőztes Szlovéniában. És ugye sem a Brinje, sem a Alumini még nem nyerte meg a szlovén kupát, úgyhogy biztos, hogy új győztest avatunk ma. 5:40 perc a pontos idő, jó reggelt!

Kedd este, vagyis tegnap este ugye elstartolt a bécsi Wiener Stadthalléban a 70. Eurovíziós Dalfesztivál első elődöntője, és hát ugye azért voltak a botrányok már előtte is, meg hát valószínűleg még lesznek is, hát bizonyára akik nézték, azok pedig akkor valamilyen véleménnyel rendelkeznek róla, úgyhogy akik szeretik az Eurovíziós Dalfesztivált, ezen a héten ugye van, ugyanis tegnap volt az egyik elődöntő, holnap lesz a másik, szombaton pedig akkor a döntő. És akkor majd kiderül, hogy ki is nyerte meg. Katon Club Singers pedig mindjárt érkeznek is, és az Ördögkerék című dalukkal jönnek, mi pedig utána névnapot köszöntünk.

Ma tehát, vagyis május 13-án a szervácok és imolák ünneplik a névnapjukat. A szervác latin servatius név rövidülése jelentés a megmentett. Az imola pedig újabb keletű magyar névalkotás, eredete egy növénynemzetség. Az imola fények közé tartozik a kék buzavirág is. A régi magyar imola szó jelentése mocsár, hinár, vizes terület. Női névként először Jókai Mór alkalmazta a Bálványos Vár című regényében. Tehát a szervácok, imolák, boldog névnapot kívánok! Egyébként pedig Gerdák, Fatimék, Róbertek és Gellértek is ünnepelhetnek ma. Úgyhogy névnaposok, boldog névnapot kívánunk, születésnaposoknak boldog születésnapot!

5 perc múlva 6 óra lesz. 6 órakor pedig, tudják, jövünk az információkkal, megnézzük tehát, hogy milyen lesz az időjárásuk. Úgyhogy számítunk a figyelmükre. Addig meg jó reggelt!

0: Időjárás.
1: Ma többnyire derült napos időjárásunk lesz, viszont időnként megnövekedhet majd a felhőzet. Ezt mondják a meteorológusok. Jó reggelt kívánunk! 6 óra a pontos idő, szerda van, május 13-a. Ezek az információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Reggel egyébként helyenként a síkságokon köddel is képződhet, és hát itt Muravidéken is azért látszik, hogy annyira azért nem sűrű, de azért ugye távolban, ott az erdőknél ilyen romantikus, szép köd van. A hőmérséklet egyébként ma délután 14 és 18 fok közt alakul országszerte. Holnap a kezdetben még derült napos időjárásunk lesz, aztán a nap folyamán majd megnövekszik a felhőzet nyugat irányából. Délután elsősorban az ország nyugati részén csapadékok is előfordulhatnak, de akár zápor vagy zivatar is kialakulhat. A reggeli hőmérséklet holnap 0 és 5 fok közt alakul, a nap folyamán 15 és 20 fok közt lesz a csúcsérték. Északnyugaton 12 fokra lehet számítani. Pénteken és szombaton a többnyire felhős, borult időjárásunk lesz, időnként pedig esőre is lehet számítani. Munavidéken jelenleg nagyjából 2 fok körül van a hőmérséklet, délután 15 fokra számíthatunk. Holnap reggel 6 fok lesz, délután pedig akkor 17 fokra számíthatunk. Közepesen felhős lesz majd egyébként az égbolt. Nézzük a hőmérsékleteket országszerte. És hát az adatok ezt mondják, hogy Krány 4 fokos, Triglav-Kedericán mínusz 7 fok van. Ljubljanában 4 fokot mérnek. Maribor 2 fokos, Muraszombat 1, Ptuj 0, Celjében 3 fokot mérnek, Lendván 2 fok van, Portoros pedig jelenleg 6 fokos. Na nézzük Magyarországra az előrejelzést, illetve hát, hogy mit mondanak a meteorológusok a mai napra és a következőkre. No mára azt, hogy reggelre mindenhol eláll az eső, felhőzet is csökken. Napos idő lesz jellemző fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok időszakosan jobban összeállhatnak. Az ország északkeleti harmadán kisebb zápor előfordulhat, az északnyugati szél időnként erős lesz. A hőmérséklet délután 15 és 20, késő este 9-15 fok között várható. Zalavár megye, kisebb felhős 16 fok, Vasvár megye, kisebb felhős 18 fok. Csütörtök, vagyis holnap. A derült reggelt követően is több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de északnyugaton a délutántól erősen megnövekszik a felhőzet, és ott a záporok, zivatarok is előfordulhatnak délutántól estétől. A déli szél néhol megélénkül. A hőmérséklet délután 18 és 23 fok közt alakul. Holnap hajnalban Zala és Vasvár megye fölött is derült lesz az égbolt, 6 fokra lehet számítani, délután pedig akkor Zalavár megye. Közepesen felhős, 20 fok, zápor kialakulhat. Vasvár megye úgy szintén közepesen felhős, 19 fok körül lesz a csúcsérték, zivatar, zápor pedig előfordulhat. Pénteken fátyol felhők és erőteljes gomoly felhők képződés mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. Többen lehet zápor, néhol helyenként zivatar is. Szombaton a nyugat-délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, de a keleti megyékben még hosszabb időre kisüthet a nap. Napközben is többen lehet zápor, zivatar, majd a nap második felében kiterjedt, kiadós csapadékzóna húzódhat az ország fölé délnyugat felől. Nézzük a hőmérsékleteket. Békéscsabán, Budapesten 7 fok van, Debrecen úgy szintén 7 fokos, Győr 4, Pécs 4, Sármellék 2, Siófok 7, Szeged 6, Szolnok 5, Szombathelyen 1 fokot mutatnak a hőmérők. Lenti térségében 1 fok van, Keszternél pedig 2 fokot mérnek. Mi pedig akkor nézzük még az utakat.
2: Közlekedési hírek.
1: Muravidéken szerencsére zökkenőmentes a forgalom, tehát komolyabb, illetve nagy

0: aktuális, fókuszba hozzuk.
1: Juhász Andreával, a Vajdasági Közszolgálati Televízió kisebbségi nyelveken folyó műsorainak megbízott fő és felelős szerkesztőjével, aki két hetet tölt szakmai ösztöndíj révén vendégségben a Muravidéken, főleg arról beszélgetünk, hogy miként jutott el hozzánk, milyen impressziókat szerzett a Muravidéken, eddigi pályája hogyan alakult otthonában a Vajdaságban, utána szót ejtünk a vajdasági magyar közösség és a további ott őshonos nemzeti közösségek mindennapjairól, gondjairól, sikereiről is, majd megvitatjuk az itt és ottani média ökoszisztéma közti különbségeket, feltárjuk a közös szálakat, a vajdasági közélet főbb kérdéseit, és a végén kicsit kilátogatunk még a mezőkre is, hisz ennek a témának is szakembere, a szerkesztőként, újságíróként már igen sokat tapasztalt vendégünk. Aktuális szerdán 11 órától, ismétlés ugyanaznap 17 óra után.
0: Aktuális. Fókuszba hozzuk.

Nagy változások zajlanak a Zalai mezőgazdaságban, a Zalai Hírlap szerdai számának egyik cikke szerint. A háttérben a klímaváltozás és a mind súlyosabb vízhiány áll, mely miatt a földeken egyre inkább háttérbe szorul az aszályra igen érzékeny kukorica. A lap összeállítást közül az ország nyugati részét már hosszú hetek óta lázban tartó, osztrák kőbányákból származó aszbesztszennyezés ügyében is. A cikkekben zalaegerszegi és nagykanizsai aktualitásokat találnak, illetve megszólal az egyik tüzép képviselője is, mely forgalmazta az érintett bányák termékeit. És beszámol a lap egy szenzációs sporthírről is. Válogatott behívót kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól, Szendrei Norbert, a ZTFC élvonalbeli labdarúgó csapatának középpályása. Tehát ezt és még sok minden mást olvashatnak az Zalai Lap mai lapszámában, úgyhogy jó olvasást kívánunk!

Ezen a héten, tehát egészen május 17-ig zajlik az országos prevenciós akció a mikromobilis. És mikromobilitás, így is nevezhetnénk. És ez azt jelenti, hogy a rendőrök különösen azokra figyelnek, hogy milyen dolgok történnek a forgalomban, mint például. Ugye mobiltelefon használat, ezeket fogják majd ellenőrizni. Valamint, hogyha például az e-rollerek, vagy pedig a gyalogosok jó oldalon közlekednek-e, kerékpárosok is, hol közlekednek-e, ahol kell, illetve azért ellenőrzik az hatósoknak a pszichofizikai állapotát is. Tehát ez az akció ezen a héten zajlik, úgyhogy erre felhívja figyelmet a rendőrség is, hogy szigorít, illetve sűrűbbek lesznek az ilyen ellenőrzések. Amúgy pedig, ami a sebességi mérést illeti, noma, Lendva körzetében mérik majd gyakrabban az autók sebességét a rendőrök. 6:23 perc a pontos idő, kis zenével megyünk tovább, aztán reggeli terepjáró.

0: Jó reggelt kívánok! Következik a reggeli terepjár. Ugye az imént már említettük a mikromobilitás akciót, erről akkor most a részletesebben is hallhatnak. Melegebb napok beköszöntével egyre több kerékpáros van az utakon, ezért a közlekedés biztonsági ügynökség a rendőrséggel közösen országos megelőző kampányát újra a mikromobilitás címszóval kivitelezi e héten hétfőtől vasárnapig, amely a kerékpárosok és az elektromos kerékpárosok biztonságát célozza meg. A sofőröket ennek kapcsán arra kérik, hogy figyeljenek rájuk, tartsanak megfelelő biztonsági távolságot, és legalább másfél méter oldaltávolsággal előzzék meg a kerékpárosokat. Szabó Márk összefoglalója.
1: A rendőrök a főhangsúlyt a kerékpárosok és elektromos kerékpárosok által elkövetett szabálysértések felderítésére és megelőzésére fektetik e héten a terepen. A jobb időjárásnak köszönhetően ugyanis egyre több a kerékpáros az utakon, és sajnos egyre több a velük kapcsolatos közlekedési baleset is, és egyre több az elektromos kerékpár is a forgalomban. A kerékpárosok biztonsága hazánkban tavaly romlott. 2025-ben 1364 kerékpáros érintő közlekedési balesetet kezeltek, amelyek 58%-át maguk a kerékpárosok okozták. 8 kerékpáros halt meg, ami egyel több, mint az előző évben, amikor 4 halálos áldozat volt. 238 kerékpáros súlyosan, 971 pedig könnyebben sérült meg. A balesetek leggyakoribb okai a nem megfelelő sebesség, a helytelen vezetési irány és az elsőbségi szabályok be nem tartása. A kerékpárosokat érintő legtöbb közlekedési baleset a 45 és 54 év közötti korosztályban történt. A közlekedési balesetek következményei lényegesen súlyosabbak voltak a 65 év feletti kerékpárosok esetében, hisz közöttük 5-en is meghaltak. A kerékpárosok tehát csökkentsék a sebességet a kereszteződések előtt, adjanak elsőbséget, biztosítsák láthatóságukat és műszakilag hibátlan kerékpárral közlekedjenek. Mobiltelefon és fejhallgató használata tilos a forgalomban, valamint az alkoholfogyasztás is. 18 éves korig a kerékpárosoknak kötelező a védősisak viselése, de ezt minden kerékpárosnak ajánlják kortól és kerékpártípustól függetlenül. A közúti kerékpárosoknak azt is javasolják, hogy helyi, kevésbé forgalmas utakon edzenek, és ne hajszolják személyes rekordjaikat online platformokon saját vagy más közlekedők biztonságának rovására. Inkább szervezett kerékpáros maratonokon teszteljék képességeiket. Az idősebb e-kerékpárosok a legkiszolgáltatottabbak közé tartoznak. Közlekedés biztonságuk növelése érdekében ezért az AVP ingyenes megelőző workshopokat szervez, többek közt Muraszombatban is.
0: Na ez volt hát akkor a reggeli terepjáró, és ugye tudják, hogy a honlapunkon más terepjárókat is, és ezt a terepjárót is megtalálják teljes terjedelemben, úgyhogy azt is ajánljuk a figyelmükbe, tehát mmr.si.

Ma a fagyosszentek ugye a népi megfigyelések szerint azok a májusi napok, amikor még hirtelen lehűlés, sőt akár talajmenti fagy is előfordulhat. Hagyomány szerint ez az időszak május 12 és 14-e közé esik, és három szenthez kötődik. Pongrác, Szervác és Bonifác. Ugye tegnap volt Pongrác, ma van Szervác, holnap lesz Bonifác. Sok helyen egyébként még negyedik fagyosszentként emlegetik Orbánt is, ami ugye május 25-én van, főleg a szőrös gazdák körében. Paraszti megfigyelések szerint ezekben a napokban gyakran érkezik hideg levegő, ami pedig akkor veszélyezteti a virágzó gyümölcsfákat és a frissen kiültetett növényeket. Emiatt régen sok gazda kivárta a palántázással a fagyosszentek elmúltát. Szervác napjához kapcsolódó mondások, hiedelmek, de ezek egyébként ugye a másik kettő fagyosszenthez is kapcsolódnak. Szervác, Pongrác, Bonifác, mint fagyosszentek, hogy a szőlő sírjon, a gazda reszkessen. Vagy Szervác, Pongrác, Bonifác, Zordon, fagyosszentek. Sok bort hoz a három ác, ha felhőt egyiken se látsz. Az ác itt ugye a Pongrác, Szervác, Bonifác rótal. Néhány helyen úgy tartották, ha a Szervác napján hideg van, jó termés várható, és hát ma reggel azért eléggé friss volt, 1-2 fok körül volt ugye a hőmérséklet itt Lendván, a délután azért már kicsit több lesz, de akkor lehet akkor, hogy jó termés lesz majd a vége. Ha esik az eső, hűvös nyár következhet, ez is ugye a mai naphoz fűződik, és hát ma valószínűleg nem lesz eső. Valamint a szőlősgazdák különösen figyelték ezt az időszakot, ugye mert a késői fagy komoly károkat okozhatott. Egyébként ki volt Szervác? Szent Szervác a 4. században élt püspök volt, Maastricht környékén működött. Hagyomány szerint a hideg időjárás és a fagy elleni védelem egyik patrónusává vált, ezért kapcsolódott a neve a májusi lehűlésekhez. Na erről akkor ennyit, zenéjünk egyet, Tűzvarázsó, jön Lerhi István.

Luka Doncsics Instagram történetében ezt írta. A lányaimat mindennél jobban szeretem, és az életemben mindig ők lesznek az első helyen. Mivel továbbra is a közös felügyeleti jogokért küzdök a lányaim kapcsán, kénytelen voltam meghozni azt a nehéz döntést, hogy a válogatott utazások és a szlovén válogatottban való szereplés helyett ezt a nyarat velük töltöm. Sajnos az elmúlt 8 hónapban rendkívül megnehezítették számomra, hogy láthassam őket. Mindent beleadtam Szlovénia képviseletébe, és csalódott vagyok, hogy ezen a nyáron nem játszhatok a hazámért. Jelenleg azonban a lányaim és az apaként vállalt kötelezettségeim jelentik a prioritást. Vagyis Luka Doncsics tegnap bejelentette, hogy az idén, a nyár folyamán nem fog játszani a selejtezőkben, a VB-re, a szlovén válogatottban. Mi pedig akkor jó időtöltést kívánok neki a lányaival. Azt is kell. Menjünk tovább, Wolf Kati Bender, erre táncolj!

Erre táncolj, Wolf Kati volt, tehát ez. 6:53 perc lesz mindjárt a pontos idő, úgyhogy még egy kis zene következik, majd jönnek a friss hírek Farizs Dorisztól, aztán a következő órában pedig belelapozunk majd az évforduló naptárba, és meg lesznek információk is, úgyhogy ha tehetik, maradjanak továbbra is az MMR-rel. Jó rádiózás, szép napot!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Szlovén vállalatok delegációja tesz látogatást szombatig a kínai Chengdu városában, ahol többek között az energiafejlett technológiák és az ipari megoldások területén erősítik majd az üzleti kapcsolatokat, jelentette be a gazdasági kamara. A delegáció célja a szlovén és kínai vállalatok közötti közvetlen üzleti kapcsolatok erősítése és a további hosszú távú együttműködés konkrét lehetőségeinek feltárása, jelentette be a kamara, amely a látogatást a Spirit Slovenia ügynökséggel, Ljubljana és Kocseuje önkormányzataival, valamint a pekingi szlovén nagykövetséggel közösen szervezi. A fő esemény a pénteki szlovén-kínai üzleti konferencia lesz, amely a helyi önkormányzatok, gazdasági intézmények és kínai vállalatok képviselői is részt vesznek. A program magában foglalja az előre szervezett egyéni találkozókat a vállalatok között, a kiválasztott vállalatok és a technológiai központok látogatását, valamint a kísérő rendezvényeket. A magyar kormány frissen kinevezett pénzügyminisztere Kármán András miniszteri meghallgatásán bejelentést tett a személyi jövedelem adó csökkentéséről, de ezt csak 2027-től léptetnék érvénybe. A Tisza párt eddig nyilvánosságra került tervei alapján a javaslat lényege nem klasszikus többkulcsos ESZIA rendszer lenne. A 15%-os névleges személyi jövedelem adókulcs megmaradna, ugyanakkor a médiánbér alatt adó jóváírással csökkentenék az effektív adókulcsot. Még minimálbér esetén az effektív teher 9% lenne. A számítások szerint a minimálbéren foglalkoztatott hozzávetőleg 215 ezer munkavállaló esetében havi 20 ezer forintos adócsökkentéssel számolva az éves bevétel kiesés mintegy 52 milliárd forint lehet. Emellett a minimálbér és a médiánbér közötti sávban körülbelül 2,1 millió dolgozónál havi átlagosan 10 ezer forintos jóváírás további mintegy 252 milliárd forintos éves költségvetési hatással járhat. Csütörtökön és pénteken is személyesen tárgyal az amerikai és kínai elnök, várhatóan az iráni háborúról is. Az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez, közölte Donald Trump amerikai elnök. Az elnök ugyanakkor jelezte, hogy vélhetően hosszan fog az iráni helyzetről beszélni Xi Jinping kínai elnökkel. Megjegyezte, hogy Kína kőolaj felhasználásának jó részét a blokád alatt álló öböl térségéből szerzi be, míg az Egyesült Államoknak nincs ilyen problémája. Donald Trump többnapos kínai útjával kapcsolatban pozitív várakozásának adott hangot, és úgy vélte, jó dolgok fognak történni. Az előzetes tervek szerint csütörtökön és pénteken is tárgyalóasztalhoz ül az amerikai és a kínai elnök. Ezúttal az Egyesült Államok 16 meghatározó vállalatának vezetője kíséri el az elnököt, köztük Elon Musk, a Tesla elektromos autógyártó tulajdonosa. Sport. Az első ligás Alumini és a másodosztályú Brinjegro Szublje foci csapata mérkőzik ma Celjeben, a Pivovarna Union foci kupa döntőjében. A győztes csapat megszerzi a rangos címet, valamint helyet szerez az Európa kupa kvalifikációjában. A finális mérkőzés 20 órakor veszi kezdetét, előtte 16 órától pedig a Mura és a Radomlje női foci csapat meccsel a kupa döntőben.
2: Időjárás.
1: A reggeli köd feloszlása után ma jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 18 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szlovenska Bistrica Sever leágazással Ljubljana irányában. Meghibásodott jármű miatt akadozik a tenger melléki sztráda forgalma. Unec és Lom között a főváros.

0: új kerítés készül, amely egyben turnafalként is szolgál majd. Lovas tábor a muravidéki mintagazdaságban. Az Emlékezzünk rovatban 2006 májusa. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidag.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!
1: MMR.
2: A mi rádiónk.
3: Aktuális. Fókuszba hozzuk.
4: Juhász Andreával, a Vajdasági Közszolgálati Televízió kisebbségi nyelveken folyó műsorainak megbízott fő és felelős szerkesztőjével, aki két hetet tölt szakmai ösztöndíj révén vendégségben a Muravidéken, főleg arról beszélgetünk, hogy miként jutott el hozzánk, milyen impressziókat szerzett a Muravidéken, eddigi pályája hogyan alakult otthonában a Vajdaságban, utána szótejtünk a vajdasági magyar közösség és a további ott őshonos nemzeti közösségek mindennapjairól, gondjairól, sikereiről is, majd megvitatjuk az itt és ottani média ökoszisztéma közti különbségeket, feltárjuk a közös szálakat, a vajdasági közélet főbb kérdéseit, és a végén kicsit kilátogatunk még a mezőkre is, hisz ennek a témának is szakembere, a szerkesztőként, újságíróként már igen sokat tapasztalt vendégünk. Aktuális szerdán 11 órától, ismétlés ugyanaznap 17 óra után.
3: Aktuális. Fókuszba hozzuk.

Május 13-a van, szerda, és belelapozunk az évforduló naptárba, megnézzük, hogy milyen események fűzhetők a mai dátumhoz, és hát először megemlítjük azt, hogy május 13-a az év 133. napja, tehát 232 nap maradt még ebből az évből. És például ezen a napon történt 2022-ben, hogy Szlovéniában megalakult a 9. kormány, illetve hát ugye a parlament 2022-ben. Szintén ezen a napon történt 1987-ben, amikor elhunyt a szlovén író Vitomil Zupán, 1987-ben tehát. Richelieu bíboros pedig feltalálta az asztali kést 389 évvel ezelőtt. Winston Churchill pedig ezen a napon tartotta azt a beszédét, amit úgy indított, hogy nem ígérhetek mást, csak vért, erőfeszítést, verítéket és könnyeket. 86 évvel ezelőtt, 1940-ben tartotta meg ezt a beszédét. 76 éve először rendeztek Forma 1-es versenyt 1950-ben. Mária Terézia, aki Magyarország királynője volt 1740-től 1780-ig, ezen a napon született 1717-ben, 309 évvel ezelőtt át. Sir Arthur Sullivan, angol zeneszerző, aki az akkori brit társadalmat kritizáló vidám operetteket írt, 184 éve született. Megszületett Adolf Richard Hölzel, német festő, az egyik legelső, aki modern stílusban is festett, többek között absztrakt képeket is alkotott. 173 éve született. Május 13-án történt, amikor megszületett Várkonyi Zoltán, kétszeres Kossuth díjas színész, filmrendező, színházigazgató. Várkonyi Zoltán 114 éve született. Carl C. McGee pedig szabadalmaztatta a parkolóórát 91 évvel ezelőtt. Megszületett Ritchie Valens, amerikai énekes, dalszerzés, gitáros, a rakáról egyik úttörője, mindössze 18 évet élt, 85 éve született 1941-ben. 84 éve pedig megszületett Schmidt Pál, olimpiai és világbajnok vívó, sportdiplomata, a MOB elnöke, volt köztársasági elnök is. Schmidt Pál 1942-ben született, május 13-án. Juhász Jácinthe színész, 83 éve született. És ezen a napon született Johnny Logan, írénekes és zeneszerző, egyébként kétszer nyerte Eurovíziós Dalfesztivált, 72 éve született. Na, 76 éve pedig megszületett Stevie Wonder, amerikai énekes, zenész. Úgyhogy jön is Stevie Wonder, I just call to say I love you, aztán utána jövünk is vissza.

Na, ez volt tehát akkor Stevie Wonder a mai napszülöttje. Ezen a napon született amúgy Szili Katalin jogász, politikus, az országgyűlés elnöke is, 70 évvel ezelőtt. Merényletet követett el Mehmed Ali Agca török szélsőséges II. János Pál pápa ellen, 45 évvel ezelőtt, 1981-ben. Ezen a napon született Görbic Anita, kézilabdázó, aki 2005-ben a világ legjobb női kézilabda játékosának választottak. Görbe, azaz Görbic Anita, ugye 43 éve született. Megszületett Bára Pierre Narcisse Guérin, francia festő, aki klasszicista stílusban alkotott. 252 éve született. És megszületett 9. Pius pápa, az eddig leghosszabb pontifikátusú pápa. 234 éve született. Kirobbant a mexikói-amerikai háború, a Mexikó és Texas közötti határ körüli vita miatt, 180 évvel ezelőtt. És ezen a napon történt, amikor is elhunyt Aggházy Gyula festőművész tanár, 107 évvel ezelőtt. Harvey Keitel amerikai színész, 87 éve született. Az Alkonyattól Birkalatig, vagy a Ponyva regényben is láthatjuk, vagy az Apáca showban, csak hogy egy-két filmet említsünk tőle, 1939-ben született. Elhunyt Gary Cooper amerikai színész, az amerikai filmgyártás egyik nagy ikonja, 65 évvel ezelőtt. Dennis Rodman amerikai kosárlabdázó, 65 éve született. És ezen a napon született, 40 évvel ezelőtt, Robert Pattinson, brit színész, modell, zenész, producer. Robert Pattinson 1986-ban született tehát. 1967-ben pedig megszületett Melanie Thornton, amerikai-német pop-énekes. És ő többek közt a Labus együttesben is énekelt, úgyhogy jön is a Labus, Be My Lover című dalokat fogjuk hallani. Fél nyolckor pedig jövünk majd információkkal.

0: legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budavidéki Magyar Rádióban.
2: Kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
3: Nyugdíjba vonulása alkalmából a szlovén RTV életműdíjjal tüntette ki Zver Ilonát, a Lendvai Magyar RTV stúdiók egykori igazgatóját. Zver Ilona a több mint három évtizedes munkássága alatt a Muravidéki Magyar Közösség szolgálatában állt. Igazgató, felelős szerkesztő és újságíró volt, így meghatározó szerepet töltött be a Muravidéki Magyar Közszolgálati Média alakításában. Zver Ilona lesz csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunk vendége. Tartsanak velünk!

0: Időjárás.
1: Na, akkor nézzük is, hogy milyen lesz az időjárásunk, és hát azt mondják a meteorológusok, hogy Szlovéniában ma többnyire derült napos időjárás lesz, viszont időnként megnövekedhet a felhőzet. Reggel helyenként még kötfoldokkal is lehet találkozni. Itt Moravidéken azért már nem, mert azért szépen süt a nap, de Szlovénia középső részén, tehát akik autóval esetleg arra tartanak, még találkozhatnak kötfoldokkal. Na, a hőmérséklet délután 14 és 18 fok közt alakul majd. Holnap a kezdetben még többnyire derült napos idő lesz, aztán majd megnövekszik a felhőzet nyugat irányából, a délutáni órákban egyébként. Délután elsősorban az ország nyugati részében akkor már csapadékok is előfordulhatnak, záporok, de akár zivatarok is kialakulhatnak. A reggeli hőmérséklet holnap 0 és 5 fok közt alakul, a nap folyamán pedig 15 és 20 fok közt lesz a csúcsérték. Az ország északnyugati részében 12 fokig melegszik föl a levegő hőmérséklete. Pénteken és szombaton többnyire felhős, borult időjárásunk lesz, és időnként esőre is számítani kell. Moravidéken délután nagyjából 14 fok körüli értékre számíthatunk, majd közepesen felhős lesz az égbolt, és holnap is közepesen felhős égbolt mellett, de hát azért lesz napsütés is, reggel 6, délután 17 fokra készülhetünk majd. A hőmérsékletek ország szerte pedig a következőképp alakulnak most. Krány 4 fokos, Triglav-Kedericár mínusz 6 fok van. Ljubljanában 4 fokot mérnek, Maribor szintén 4 fokos, Munaszombat is 4 fokos, Deptuj szintén 4 fokos, Celjében 3 fok van, Kopperben 10 fokot mérnek, Goricskon 4 fok van, Lendván 2 fokot mérünk, Portoros pedig 7 fokos. És akkor jöjjön az előrejelzés Magyarországra is. A nap túlnyomó részében ma napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok időszakosan jobban összeállhatnak. Az ország északkeleti harmadán kisebb zápor előfordulhat. Az északnyugati szél időnként erős lesz. Hőmérséklet délután 15 és 20, késő este 9 és 15 fok között várható. Zala és Vasvár megyére is pedig kissé felhőségboltot jósolnak, Zalára 16, Vasvár megyére 18 fokos csúcsértékkel. Holnap, azaz csütörtökön a derült reggelt követően is több órás napsütés valószínű, fátyol és gomoly felhők mellett. De északnyugaton délutántól erősen megnövekszik a felhőzet, és ott a záporok, zivatarok is előfordulhatnak délutántól estétől. A déli szél néhol megélénkül. A hőmérséklet délután 18 és 23 fok közt alakul. Holnap hajnalban Zala és Vasvár megye fölött is derült lesz az égbolt, 6 fokra lehet majd számítani. Na aztán akkor délután. Zala vármegye, közepesen felhős, 20 fok, záporra számítani kell, és Vasvár megye, közepesen felhős, 19 fok, zivatar, záporral pedig előfordulhat. Pénteken fátyol felhők és erőteljes komoly felhőképződés mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. Többen lehetett zápor, néhol helyenként zivatar is kialakulhat. Szombaton pedig nyugat, délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, de a keleti megyékben még hosszabb időre kisüthet a nap. Napközben is több helyen lehet zápor, zivatar, majd a nap második felében kiterjedt, kiadós csapadékzóna húzódhat az ország fölé délnyugat irányából. Nézzük a hőmérsékleteket. Békéscsabán 6 fok van, Budapest és Debrecen 8 fokos, Győr 7, Pécs 5, Sármellék 4, Siófok 9, Szeged 7, Szolnok 8, Szombathely 5, Lenti 3 és Keszthely 3 fokos. Mi pedig nézzük akkor még meg az utakat.
2: Közlekedési hírek.
1: Moravidéken ugye nincs fennakadás a forgalomban, viszont arra azért felhívjuk a figyelmüket, hogy ma Lendva körzetében mérik gyakrabban az autók sebességét a rendőrök. Egyébként pedig ugye országos akció is van, amiről hallottak a terepjáróban is, hogy azért figyeljünk például a kerékpárosokra is, tehát ugye azok vannak most a középpontban. No, a távolabbra tartóknak pedig elmondhatjuk, hogy Slovenska Bystrica, ott munkálatok folynak az autópályán, és mindkét irányban torlódik a forgalom, illetve Ljubljana környékén ugye minden út, ami Ljubljana felé vezet, ismételten eldugult, és hát Ez van akkor minden reggel. Egyébként pedig történt egy baleset is a Steyr autópályán, Kertinánnál Ljubljana irányában, ott is jelenleg akarúszik a forgalom. Mi pedig mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.

Na, a mai dátum kapcsán azért egy születésnapot még megemlítünk, ez pedig Tóth Zoltán, zenész, szövegíró, dalszerző, Republik együttes alapító tagja, több Republik és Cipőszám szerzője is. Teljes neve Tóth Zoltán András. Hangmérnökként és hangszerelőként is dolgozik. Zeneszerzőként és zenészként közreműködött többek között Halász Juditi és Konza Zsuzsa lemezein is. A Republik együttesben gitározott és énekelt. Tóth Zoltán tehát 60 évvel ezelőtt született, azaz 1966-ban. Úgyhogy jön is a Republik. Itt van tőlük az ember remek mű.

Na, ahogy említettük, szintén az évforduló naptárban, hogy a Richelieu bíboros feltalálta az asztali kést, és hogy ennek mi a története. Szóval úgy történt ugyanis, hogy a bíboros illetlennek találta, ahogyan a vacsora vendégei vadásztőreikkel piszkálták ki a fogaik közé szorult maradékot az étkezés befejezése után. Parancsot adott, hogy a tőrök végét kerekítsék le, és ezentúl ilyen késekkel terítsenek a vendégeknek. Hát így született meg a ma is használatos lekerekített végű kés, amit ugye általában akkor evéskor használom, vagyis az asztalnál, tehát asztali kés. Na, Richelieu, bíboros állítólag akkor 389 évvel ezelőtt, május 13-án adta ki a legenda szerint ezt a parancsot, hogy akkor kerekítsék le a tőrök végét, és ezentúl ilyen késekkel terítsenek a vendégeknek. És hát úgy tűnik, hogy annyira akkor elterjedt ez az ötlet, hogy azóta is ilyen asztali késeket használunk. 7:43 perc a pontos idő, Ava Max érkezik, jön a Salt.

76 éve volt, tehát ugye az első Forma 1-es verseny, amit szintén említettünk, hát kicsit részletesebben. Szilvesztroni pályán rendezett verseny több mint 2 órán át tartott, és a mezőny alig fele jutott el a célig. 21 indulóból mindössze 11-en látták meg a kockás zászlót. Leggyorsabb közülük az Alfa Romeo-val versenyző Nino Farina volt, aki 2 további győzelmével a sorozat első világbajnoki címét is megszerezte, a mindössze 7 futamból álló szezonban. Az olasz mellé Luigi Fagioli és Reg Barnelli állatott fel a dobogóra. Később 5 világbajnoki címet begyűjtő Juan Manuel Fangio a leintés előtt 8 körrel kénytelen volt feladni a versenyt. Na tehát, először rendeztek Forma 1-es versenyt, 76 évvel ezelőtt 1950-ben, más 13-án, és hát ugye Silverstone-ban, a győztes pedig Nino Farina volt. Éliás Gyula pedig már jön is, mint halálig várni rád.

Kerek 10 perc múlva pedig már 8 óra lesz, amikor majd érkezik Faris Doris és jön a friss hírekkel. A következő órában pedig többek közt meghallgatjuk majd a 7 zeneszámát is. Maradjanak tehát velünk!

0: Vannak értékek, amelyek nemzedékről nemzedékre táncolva öröklődnek. Legyen ön is részese a Bekecs Táncszínház művészeinek felejthetetlen előadásának, a Táncolva öröklődik című folklórestnek. Május 15-én este 20 órától a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. Egy különleges utazás a Kárpát-medence táncos és zenei örökségében, a Délalföldtől Kalotaszegig élő zenével, énekkel és szenvedélyes tánccal. A belépés ingyenes. Táncolva öröklődik. Május 15-én Lendván. Ne maradjon le!
1: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.
1: Hírek a Uravidéki Magyar Rádió.
3: 8 órai hírek, a mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Moravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség rendkívüli ülésén a Magyar Nemzeti Közösség jóváhagyási jogkörének kérdése szerepelt a napirenden, aminek a Dobronak község új alapszabályzatának és ügyrendjének elfogadása adott okot. A község vezetősége ugyanis azt állítja, hogy a község legfontosabb dokumentumainak elfogadásához nem szükséges a Magyar Nemzeti Közösség jóváhagyása. A csúcs szervezett tanácsának ülésén két határozatot fogadtak el egyhangulag. Az első szerint támogatják a Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség törekvéseit, hogy Dobronak község új alapszabályzatának elfogadása során érvényesítse a magyar közösség és tagjainak az alkotmányban és a törvényben rögzített külön jogait. A második határozat szerint a csúcs szervezett tanácsa határozottan ellenez minden olyan községi vagy egyéb szervezeti intézkedést, amely arra irányul, hogy a községi alapszabály és más általános dokumentumok elfogadásakor megkerüljék a nemzeti közösségi képviselők jóváhagyási jogát. Zorán Sztivánovics parlamenti elnök testülete az ő javaslatára új határozatot fog megvitatni a parlament munkaszerveiben a képviselőcsoportok számára meghatározott helyek számának meghatározásáról. A határozatot a Környezetvédelmi Egészségügyi és Oktatási Bizottságokban a baloldal és a Veszna számára biztosítaná a helyeket, ahogyan azt szeretnék. Annak érdekében, hogy a leendő koalíció többséget kapjon, az SDS is egy további helyet kapna ezekben a bizottságokban. Sztivánovics javaslata azután született, hogy a baloldal és a Veszna képviselőcsoport levélben figyelmeztette a parlamenti elnököt, hogy a testület által a legutóbbi ülésen elfogadott elosztás nem felel meg az országgyűlés eljárási szabályzatának. Ez ugyanis előírja, hogy minden képviselőcsoportnak általában legalább egy hely jut minden munkaszervben. A baloldal és a Veszna párt részt kíván venni a környezetvédelmi és területrendezési, az egészségügyi, valamint az oktatási, ifjúsági és tudományos bizottságokban. Újabb történelmi csúcsot döntött az olasz államadósság, amely 2026 áprilisára elérte a 3000 milliárd eurót. Ezzel a drasztikus emelkedéssel Olaszország hivatalosan is megelőzte Görögországot, és az eurózóna legeladósodottabb tagállama lett. A piaci elemzők szerint az ország gazdasági mutatói aggodalomra adnak okot, mivel rekord méretet öltött az egyfőre jutó tartozás. Ez azt jelenti, hogy minden egyes olasz állampolgárra nagyjából 52 000 euró államadósság jut. Az állam évente közel 100 milliárd eurót költ kizárólag a hitelek kamatainak törlesztésére, ami jelentős forrásokat von el a közszolgáltatásoktól. Az Európai Unió új stabilitási szabályai szerint Rómának évente legalább 1%-kal kellene csökkentenie az adósság arányát. Sport. A férfi kosárlabda OTP Banka Liga negyed döntőjének harmadik mérkőzését rendezik ma 18 órától a Perspektíva Illíria és a Triglav Krány között.
2: Időjárás.
3: A reggeli köd feloszlása után ma jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 18 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
3: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szlovenska Bistrica Sever leágazása Ljubljana irányában, és baleset miatt akadozik a forgalom, szintén a Steyr autópályán, Körtina előtt a főváros felé.
2: A vidéki magyar rádió. A régió hangja.
4: Aktuális. Fókuszba hozzuk.
5: Juhász Andreával, a Vajdasági Közszolgálati Televízió kisebbségi nyelveken folyó műsorainak megbízott fő és felelős szerkesztőjével, aki két hetet tölt szakmai ösztöndíj révén vendégségben a Muravidéken, főleg arról beszélgetünk, hogy miként jutott el hozzánk, milyen impressziókat szerzett a Muravidéken, eddigi pályája hogyan alakult otthonában a Vajdaságban, utána szót ejtünk a vajdasági magyar közösség és a további ott őshonos nemzeti közösségek mindennapjairól, gondjairól, sikereiről is, majd megvitatjuk az itt és ottaniek mindennapjairól, gondjairól, sikereiről is, majd megvitatjuk az itteni és ottani média ökoszisztéma közti különbséget.

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: Nyugdíjba vonulása alkalmából a Szlovén RTV életműdíjjal tüntette ki Zver Ilonát, a Lendvai Magyar RTV stúdiók egykori igazgatóját. Zver Ilona a több mint három évtizedes munkássága alatt a Muravidéki Magyar Közösség szolgálatában állt. Igazgató, felelős szerkesztő és újságíró volt, így meghatározó szerepet töltött be a Muravidéki Magyar Közszolgálati Média alakításában. Zver Ilona lesz csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunk vendége. Tartsanak velünk!

marad a lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi, halad

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészek, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: Ananda Barbies kis Tibivel együtt, és ugye Márti dalom. A The Walt Disney Company, a Magna Studios és a Sony Music Vision közösen jelentette be, hogy elkészül a régóta várt dokumentumfilm a brit rockzen egyik legikonikusabb zenekaráról, az Oasisről. A film a Disney Plus gondozásában készül, és különleges nemzetközi bemutatási stratégiát kap. 2026. szeptember 11-től korlátozott ideig világszerte mozikban is látható lesz, majd az év végén kizárólag a Disney Plus kínálatába kerül. A dokumentumfilm az Oasis Live 25 turnéra fókuszál, amely Liam és Noel Gallagher újraegyesülésével a kortárs rockzen egyik legnagyobb eseményének számított. Nem csak a koncertpillanatokat örökíti meg a produkció, hanem a turné mögötti emberi és érzelmi történeteket is. Ritka betekintést kapunk tehát a próbákba, kulisszák mögötti munkába, valamint a zenekar belső dinamikájába is. Különlegessége, hogy több mint 25 év után először készült közös interjú a Gallagher fivérekkel, ami önmagában is történelmi jelentőségű pillanat a rajongók számára. A készítők szerint az alkotás célja, hogy bemutassa azt a globális kulturális hatást, amelyet az Oasis generációkon át gyakorolt, és amely ma is meghatározó a rock zene világában. Mint kiderült, a filmet Steven Knight közreműködésével készítik, a rendezői székben pedig Dylan Sultan és Will Loveless ülnek. Úgy gondolom, sikerült megragadnunk egy globális kulturális pillanat lényegét, miközben méltó módon mutatjuk be két rendkívüli ember humorát és zsenialitását. Nem csak a testvérek és a zenekar történetét akartam elmesélni, hanem a rajongókét is, akinek az életét ez a zene megérintette, vagy akár örökre megváltoztatta. Ez a film arról szól, hogyan képes a dalírás ereje kultúrákat és országokat összekötni, és hogyan adhat reményt a zene egy megosztott világban, árulta Ellen Knight. Tehát érkezik a dokumentumfilm az Oasisről. Habár Oasis, akkor jöjjön is az Oasis, itt van tőlük a Don't Look Back in Anger című dal, meg utána itt lesz velünk Zsida is.

Lár András, a Kft. Egykori frontembere a Borsnak nyilatkozott, hogy létéről. A nyár folyamán egy magárszínháznak az egyik színház lakásában lakom. Van 8 hasonló lakosztály, ahol a színészek lakhatnak. A költözés nem csupán kényelmi szempont, hanem a munka feltétele is, hiszen egy nagyszabású produkció készül. Persze én már korábban megkaptam a felkérést, hogy legyek én a főszereplő a Molière képzelt beteg című darabnak, de így is izgatott vagyok, mondta el a lapnak a zenész, aki az utóbbi időben rengeteg helyen megfordult lakhatási okokból. Nekem mindenhol otthonos. Igazából már régóta nem érzem azt, hogy valahol igazán otthon vagyok. Nem ezen a világon van az én otthonom, de mindenhol otthon tudom érezni magam. Amíg az ágyamon tudok üldögélni, gyújtatok egy füstölőt és elfér a gitár a kezemben. Ha ez megvan, akkor én rendben vagyok. És így lehetett 40 helyen lakni 2 év alatt, mesélte Lár. Hát jó néhány helyen megfordult akkor. Csak a legszükségesebbeket vittem magammal, egyik panzióból a másikba, vagy egyik szívességlakásból a másikba. Azt láttam, hogy nincs lakásom, de viszont laknom kellett valahol, tette hozzá. Tehát 2 év alatt 40 helyen lakott Lár András. Szép teljesítmény. Jön a Kft., Bábú vagy, utána meg Bíró Eszter és a Zene című dal. Thank you.

Kétnyelvű oktatása a Muravidéken című dokumentumfilme bemutatójára kerül sor május 13-án, tehát ma 19 órakor a Bánfi Központban. A film a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült, rendezte Gál Anasztázia. Tehát ma 19 órakor Bánfi Központban Kétnyelvű oktatása a Muravidéken című dokumentumfilm bemutatójára kerül sor, úgyhogy mindenképp legyenek ott. Nálunk pedig jön Roy Sádám, Zsebemben a honlap.

Legnagyobb riválisa az Al-Hilal ellen ünnepelhetett volna az Al-Nassr és a csapat világsztárja Cristiano Ronaldo, de a bajnok avatást keresztül húzta, a hosszabbításban született egyenlítő gól. Tehát, hogy a szaudi bajnokság első és második helyezettje találkozott egymással az utolsó előtti fordulóban, hazai pályán játszó Al-Nassr 5 pontos előnyben volt, de mivel az Al-Hilal egyel kevesebb meccset játszott, csak hazai győzelem jelentett volna bajnok avatást. És hát ugye sztárparádé is volt ez a javából, és sokáig vezetett is Cristiano Ronaldo csapata. Aztán jött a 98. perc, ugyanis bedobás után a felugró brazil kapus bent a kezéből kicsúszott a labda, és bement a gólvonal mögé. Így lett 1-1 a vége, úgyhogy Cristiano Ronaldo még nem örülhet első szaudi címének, de lesz még egy meccs, ha azt megnyerik, akkor ugye meg lesz. Nálunk most jön az Eper szezon, jön a Pál utcai fiúk.

8:51 perc a pontos idő, tehát 9 perc múlva már friss hírek jönnek Farizs Dolisztól, aztán a következő órában ugye többek közt jön majd a Friss című műsor is, úgyhogy számítunk továbbra is a figyelmükre.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A javasolt napirend szerint az Alkotmánybíróság ma tárgyalja a Gibányi Szvoboda alkotmányjogi panaszát, az országgyűlés elnökének megválasztásáról szóló döntés, valamint az országgyűlés eljárási szabályzatának alkotmányossági értékelésére irányuló kezdeményezés ellen. Tárgyalja továbbá a Magánorvosok Szövetségének egészségügyi tevékenységéről szóló törvény alkotmányosságának értékelésére irányuló kezdeményezés fennmaradó részét is, amely a koncessziós cégek nyerességének felhasználására vonatkozik. A Gibányi Szvoboda azután fordult az Alkotmánybírósághoz, hogy az STA feltárta, a parlament újonnan megválasztott elnökét támogató szavazólapok egy részét a titkos szavazáson megjelölték. Az azonos módon megjelölt szavazólapok számának és az egyes képviselő csoportokban lévő képviselők számának összehasonlításával ugyanis megállapítható, hogyan szavaztak a parlamenti képviselők. A szakszervezeti központok képviselői aláírásgyűjtésbe kezdtek egy a Szlovénia fejlődését szolgáló beavatkozási törvényről szóló későbbi törvényhozási népszavazás kiírására irányuló kezdeményezés támogatására. Amennyiben a parlament nem engedélyezi a népszavazást, az Alkotmánybírósághoz fordulnak, jelentették be. Jakob Pocsivausek rámutatott, hogy az NSZI, az SLS, a Fókusz, a Demokráti és a Resznica pártok által készített beavatkozási törvényt hétfőn fogadta el a parlament anélkül, hogy előzetesen társadalmi párbeszéddel egyeztették volna azt. Az aláírásgyűjtés a kezdeményezés keretében 2500 aláírásra van szükség, egy hetet vesz igénybe, és a hetedik napon be kell nyújtani azokat a parlamentnek, amely ezután dönt a népszavazás kiírását támogató 40 ezer aláírás összegyűjtésére rendelkezésre álló határidő kezdetéről. Ma 15 órától Ópusztaszeren tartja a magyar kormány az első ülését, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, a kihelyezett kormányülés helyszíne egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrár szakemberekkel tájékozódnak a jelenlegi helyzetről, majd döntenek a rövid távon szükséges intézkedésekről, és elrendelik a közép és hosszú távú vízgazdálkodási megoldások, fejlesztések kidolgozását. A kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről, tette hozzá. Kitért arra is, megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását, emellett a kormány tájékoztatást kér az ország energiaellátásának helyzetéről. Sport. Győzött tegnap a Cede Vita Olimpia kosárlabda csapat. Az ABA Liga negyed döntőjében 92-86-ra nyertek a Crvena Zvezda ellen. A továbbjutáshoz egy újabb mérkőzésre lesz szükség, így pénteken Belgrádban rendezik a következő meccset.
2: Időjárás.
1: A köd feloszlása után ma jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 18 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szlovenska Bistrica szever leágazása Ljubljana irányában. Baleset miatt akadozik a forgalom Körtina előtt a főváros felé, valamint Tepanje és Szlovenska Bistrica között szintén a főváros felé.
3: Yeah.

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
2: Aktuális. Fókuszba hozzuk.
3: Juhász Andreával, a Vajdasági Közszolgálati Televízió kisebbségi nyelveken folyó műsorainak megbízott fő és felelős szerkesztőjével, aki két hetet tölt szakmai ösztöndíj révén vendégségben a Muravidéken, főleg arról beszélgetünk, hogy miként jutott el hozzánk, milyen impressziókat szerzett a Muravidéken, eddigi pályája hogyan alakult otthonában a Vajdaságban, utána szótejtünk a vajdasági magyar közösség és a további ott őshonos nemzeti közösségek mindennapjairól, gondjairól, sikereiről is, majd megvitatjuk az itt és ottani média ökoszisztéma közti különbségeket, feltárjuk a közös szálakat, a vajdasági közélet főbb kérdéseit, és a végén kicsit kilátogatunk még a mezőkre is, hisz ennek a témának is szakembere, a szerkesztőként, újságíróként már igen sokat tapasztalt vendégünk. Aktuális szerdán 11.

Friss zenei újdonságok. I wish it was just us and this, but they can't trust us and this, 'cause I'm trying to in this time. Let's keep it. Jack Harlow és Doja Cat végre összehozták a várva várt kollaborációt, és itt van már a Just Us című dal, ami egy lendületes felvétel és egy sztárokkal teli videóklipet is készítettek hozzá. Ebben a videóban ugye feltűnik Matt Damon, John Major és a Pink Panthers is, miközben Jack Harlow és Doja Cat egy exkluzív vacsora partin flörtöl. A két előadó közti kémia tagadhatatlan, és ez a videóklip minden pillanatában érződik és látszódik is, és természetesen a dalban is benne van ez a fajta lüktetés. Jön Jack Harlow és Doja Cat, ez pedig nem más, mint a Just Us. I wish it was just us and it's, but they can't trust us and it's, 'cause I'm trying to in this time. Let's keep it on a hush hush and it's.

9:27 perc, pontos idő, szerda van, május 13-a, ez pedig ugye a Moravidéki Magyar Rádió. És nálunk mindjárt érkezik Olai Bolya is, a Volt egyszer egy lány című dalával, egyébként pedig ugye hallhattuk a Friss című műsort is, amit majd megismétlünk, illetve meg lehet újból hallgatni délután, 13:45 perc környékén. No, jöjjön akkor Olai Bolya felvétele.

0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
2: Tehát hallottuk a Tudakozó elérhetőségeit, és hát ajánljuk is a figyelmükbe a Tudakozót. Ha van bármilyen közérdekű kérdés, tegyék föl, kérdezzenek bátran, mi pedig akkor utána járunk a válaszoknak. Akár e-mailt is írhatnak, mmr.mmr@rtvszlo.si, így lesz. Lokomotív GT-vel megyünk tovább meg a Suhancossal, aztán eláruljuk azt is, hogy milyen terepjáró várja önöket délután 15 órakor.

másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Aki ihletből van, aki

Na ugye, említettük, hogy eláruljuk a terápiáról témáját, és egy téma biztos, hogy lesz majd a délután 15 órakor is, hogy mi lesz az a téma. Moravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség rendkívüli ülésen a Magyar Nemzeti Közösség jóváhagyási jogkörének kérdése szerepelt napirenden, aminek a Dobrona község új alapszabályzatának és ügyrendjének elfogadása adott okot. A község vezetőség ugyanis azt állítja, hogy a község legfontosabb dokumentumának elfogadásához nem szükséges a Magyar Nemzeti Közösség jóváhagyása. A csúcsszervezet tanácsa ezt határozottan elutasítja. Az ülésre ezzel kapcsolatosan két határozatot fogadtak el. Fehér Ilona számol majd be az elhangzottakról. Tehát ez a téma biztos, hogy várja önöket 15 órakor a terepjáróban. Most viszont biztos, hogy várja önöket az Au revoir és a csillagból fény.

Néhány izmom megfeszül, céltal a mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt. 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én döntöttem magamról, igen, sem én mondtam magamra, fiókból kihúztak, hogy valamit fessek én is a falakra. Én azt sem tudom, ezt hogyan kell.

Csillagból fény és az órára volt, tehát ez. Na, a következő órában jelentkezik majd a nyelvművelő műsor is, benne pedig muravidéki nyelvjárás gyűjtési élmények. Tehát ugye ez egy sorozat, és hát folytatódik. Dr. Gál Péter, Dr. Tóth Pétertől hallhatnak majd érdekességeket, úgyhogy mindenképp ajánljuk a figyelmükbe, hallgassák majd meg. Meg lesznek majd ugye gyerek gondolatok is, és még sok minden más, meg persze sok jó zene. Maradjanak továbbra is az MMR-rel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Szlovén vállalatok delegációja szombatig tartózkodik látogatáson a kínai Chengdu városában, ahol többek között az energia, fejlett technológiák és az ipari megoldások területén erősítik majd az üzleti kapcsolatokat, jelentette be a gazdasági kamara. A delegáció célja a szlovén és kínai vállalatok közötti közvetlen üzleti kapcsolatok erősítése és a további hosszú távú együttműködés konkrét lehetőségeinek feltárása, jelentette be a kamara, amely a látogatást a Spirit Slovenia ügynökséggel, Ljubljana és Kocseuje önkormányzataival, valamint a pekingi szlovén nagykövetséggel közösen szervezi. A fő esemény a pénteki szlovén-kínai üzleti konferencia lesz, amelyen a helyi önkormányzatok, gazdasági intézmények és kínai vállalatok képviselői is részt vesznek. A program magában foglalja az előre szervezett egyéni találkozókat a vállalatok között, a kiválasztott vállalatok és technológiai központok látogatását, valamint a kísérő rendezvényeket. A magyar kormány frissen kinevezett pénzügyminisztere Kármán András miniszteri meghallgatásán bejelentést tett a személyi jövedelem adó csökkentéséről, de ezt csak 2027-től léptetnék érvénybe. A Tisza párt eddig nyilvánosságra került tervei alapján a javaslat lényege nem klasszikus többkulcsos ESZIA rendszer lenne. A 15%-os névleges személyi jövedelemadó kulcs megmaradna, ugyanakkor a médiánbér alatt adó jóváírással csökkentenék az effektív adókulcsot, míg minimálbér esetén az effektív teher 9% lenne. A számítások szerint a minimálbéren foglalkoztatott hozzávetőleg 215 ezer munkavállaló esetében havi 20 ezer forintos adócsökkentéssel számolva az éves bevétel kiesés mintegy 52 milliárd forint lehet. Emellett a minimálbér és a médiánbér közötti sávban körülbelül 2,1 millió dolgozónál havi átlagosan 10 ezer forintos jóváírás további mintegy 252 milliárd forintos éves költségvetési hatással járhat. Csütörtökön és pénteken is személyesen tárgyal az amerikai és kínai elnök, várhatóan az iráni háborúról is. Az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez, közölte Donald Trump amerikai elnök. Az elnök ugyanakkor jelezte, hogy vélhetően hosszan fog az iráni helyzetről beszélni Xi Jinping kínai elnökkel. Megjegyezte továbbá, hogy Kína kőolaj felhasználásának jó részét a blokád alatt álló öböl térségéből szerzi be, míg az Egyesült Államoknak nincs ilyen problémája. Donald Trump több napos kínai útjával kapcsolatban pozitív várakozásnak adott hangot, és úgy vélte, jó dolgok fognak történni. Az előzetes tervek szerint csütörtökön és pénteken is tárgyalóasztalhoz ül az amerikai és a kínai elnök, ezúttal az Egyesült Államok 16 meghatározó vállalatának vezetője kíséri el az elnököt, köztük Elon Musk, a Tesla elektromos autógyártó tulajdonosa is. Sport. Az első ligás Alumini és a másodosztályú Brinjegro Szuplje foci csapata mérkőzik ma Celjeben, a Pivovarna Union foci kupa döntőjében. A győztes csapat kiérdemli a rangos címet, valamint helyet szerez az Európa kupa kvalifikációjában. A finális mérkőzés 20 órakor veszi kezdetét, előtte 16 órától pedig a Mura és a Radomnye női foci csapat meccsel a kupa döntőben.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 18 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szlovenska Bistrica Sever leágazása Ljubljana irányában. Baleset miatt akadozik a Steyr autópálya forgalma Fram és Szlovenska Bistrica között.
2: 15 óra 10 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Néhány téma az adás tartalmából. A Kékhegyek kapitánya című előadás Zrínyi Miklós halálának 460. évfordulója alkalmából. A hosszúfalui temetőben új kerítés készül, amely egyben urnafalként is szolgál majd. Lovastábor a muravidéki mintagazdaságban. Az Emlékezzünk rovatban 2006 májusa. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidag.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!
0: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Juhász Andreával, a Vajdasági Közszolgálati Televízió kisebbségi nyelveken folyó műsorainak megbízott fő és felelős szerkesztőjével, aki két hetet tölt szakmai ösztöndíj révén vendégségben a Muravidéken, főleg arról beszélgetünk, hogy miként jutott el hozzánk, milyen impressziókat szerzett a Muravidéken, eddigi pályája hogyan alakult otthonában a Vajdaságban, utána szótejtünk a vajdasági magyar közösség és a további ott őshonos nemzeti közösségek mindennapjairól, gondjairól, sikereiről is, majd megvitatjuk az itt és ottani média ökoszisztéma közti különbségeket, feltárjuk a közös szálakat, a vajdasági közélet főbb kérdéseit, és a végén kicsit kilátogatunk még a mezőkre is, hisz ennek a témának is szakembere, a szerkesztőként, újságíróként már igen sokat tapasztalt vendégünk. Aktuális szerdán 11 órától, ismétlés ugyanaznap 17 óra után.
0: Aktuális. Fókuszba hozzuk.

című dalt hallhattuk. Mindjárt érkezik majd Deniz és Orsovay Reni közösen a Csillagos című dallal, utána pedig akkor, ahogy már az előző órában említettük, érkezik a nyelvművelő műsor, és ugye moravidéki nyelvjárás gyűjtési élményekről hallhatnak bent. Ez egy sorozat, és hát ugye a következő rész most majd érkezik. Mindenképp hallgassák meg, úgyhogy jön a Csillagos című dal, utána pedig a nyelvművelő műsor Botka Ágnes szerkesztésében.

Jó napot kívánok a nyelvművelő műsor valamennyi hallgatójának. A muravidéki nyelvjárásgyűjtésen szerzett tapasztalatok valódi élményt jelentettek dr. Tóth Péternek, a szombathelyi ELTE Szavária Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék magyar nyelvi adjunktusának, aki az előző héten megkezdett témát folytatja, összevetve a szlovéniai magyarság körében élő kifejezéseket a kárpátaljaiakkal. A nyelvésszel dr. Gál Péter, magyar lektor beszélget.

Arra is felfigyeltem, hogy amit én pocshalnak nevezek, mert hogy az ebihalat, a köznyelben ebihalat mondanak, tehát a békaporonytnak a neve, amikor még a vízben úszkál és nincsenek lábai, ezt ugye Ungvár környékén pocshalnak nevezik, Zsitkócon ebirocának. A létra, amire felmásztunk, szülőföldemen láptó. Hát a létra szó az egy német jövevény szó a magyar nyelvben, és a különböző alakváltozatai is. A láptó szóban viszont a szónak a történeti töve a láb szó, tehát ez egy belső szóalkotás, nem átvétel, hanem a magyar nyelvjárásoknak az alkotása. Ennek a létrának Zsitkócon a rjétuha alakját jegyeztem fel. A csiperke gombának, amit viszont Ungvár környékén pecérkének nevezünk, Zsitkócon csepörke a neve. Tehát itt is, illetőleg Kárpátalján is ezeket a fogalmakat, növényeket, gombákat, tárgyakat mindenütt tájszóval nevezik meg, csak más-más kifejezéssel. Sok minden mást is feljegyeztem, de most a későbbi utam néhány sajátságát említeném meg. 2018-ban ugyanis diákokkal hármas malomban jártam, és itt is számtalan tájszót feljegyeztem. Itt is felfigyeltem arra, hogy az özés erős. Tehát a kereszt, az köröszt, a rendes, az röndös, a megpenészedett, megpenészedik, az megpönyösül, és folytathatnám a sort, az újabb példákat, de most egy másik jelenséget is szóba hoznék, méghozzá a szóvégi uzást és üzést. Ez ugyanis a magyar nyelvterületen leginkább az őrségre jellemző, sőt, bizonyos formáiban, bizonyos szavakban csak az őrségbe fordul elő, illetőleg az ezzel kapcsolatos tájegységekben, így a muravidéki falvakban is. Tehát például a kígyó, kigyú, a disznó, disznu, a bíró, bíru, a zacskó, zacskú, a dió pedig diú. Az üzésre néhány példa, a kettő, kettő, a cipőfűző, cipűfűző, a csípő, csipű, az erdő, erdő. Ezek a sajátságok már nincsenek meg Kárpátalján. Tehát ezek, sőt, hát ezeket ott inkább a köznyelvihez közelebb álló alakokkal fejezik ki, de a rövidülés ott is sokszor előfordul. Úgyhogy nagyon sok tájnyelvi élménnyel gazdagodtam a Muravidéken, amikor ott jártam, és szeretnék visszatérni ide, mint többször, amikor csak lehet. És tervben van az is, hogy idén, májusban kollégákkal és diákokkal újra fogunk a Muravidéken kutatni, olyan településen, ahol eddig még nem jártam, hogy mind teljesebb ismereteim legyenek a magyar beszédről. Sokszor, amikor kutatok, és a helyieknek bemutatkozom, mindig igyekszem megindokolni jövetelemnek a célját. És azt szoktam mondani, hogy én magyar tanár vagyok, és arra vagyok kíváncsi, hogy hogy beszélnek a magyarok a magyar nyelvterületnek nagyon különböző részein. Mert hogy a magyar nyelvjárások azok rengeteg egyediséget, sajátságot tartalmaznak. Nagyon szépek. Ezért meg kell becsülni őket. És aki nyelvjárásban beszél, az egy kultúra örököse is. Ezért én mindenkit bíztatni tudok arra, hogy egymás között otthon használjuk a tájszavakat, mondjuk a tájszavakat, mert ezzel a magyar nyelvet is gazdagítjuk, színesítjük, és egy több évszázados nyelvi örökséget átörökítünk, továbbadunk a fiataloknak.

Rövid sorozatunkban dr. Gál Péter lektor, dr. Tóth Péter egyetemi adjunktussal beszélgetett a nyelvjárás kutatásról, amelynek befejező részében muravidéki vonatkozású példákat hallhattak. A következő héten ugyancsak vidékünk nyelvjárásával folytatja dr. Molnár Zoltán saját gyűjtéséből. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!

2026. május 30-án Budapest ad otthont, ugye a Bajnokok Ligája döntőjének, amelynek a Puskás Aréna biztosít helyszínt. Mérkőzésen a jelenlegi forgatókönyv szerint ugye az Arsenal és a Paris Saint-Germain csap össze, ami önmagában is hatalmas sportesemény, és soha nem látott érdeklődést hoz a magyar fővárosba. Na, a kiemelt figyelem azonban nem csak a futballról szól. A döntő közelettével a szállásárak drasztikusan emelkedtek, és hát vált ezek egyébként nagyon negatív visszhangot is váltottak ki. Egyes helyeken akár 4-től 8000 eurót is elkérnek egyetlen éjszakára, ami sokak szerint már túlmutat a piaci kereslet indokolt a dráguláson, és komoly felháborodást keltett a látogatók körében. Hát igen, várható volt ez is tehát, de minden esetre nem is muszáj ott lenni, meg lehet majd nézni ugye tévében is a meccset. Jön a nagyon fontos zenekar, meg Hevesi Tamás.

Na ugye ma Celje városa lesz a szlovén labdarúgásnak a központja, hogy azt már hajnalban is említettük, ugye az Dezsele stadionon ma két döntőt is játszani fognak. 16 órakor lesz a női döntő, ott a Muranona és a Radomlje Medex fog majd összecsapni. És hát a Mura most már a 12. pokálgyőzelmet próbálja majd megszerezni, és ugye akkor ezzel az idényt dupla koronával zárni, ugyanis a bajnokságot már megszerezték. Tehát 16 órakor lesz ez a mérkőzés. 20 órakor pedig akkor jön a férfi döntő, Brynjegrosszópje, alumini összecsapás lesz. Tehát egy második ligás, egy első ligással. És hát ugye többek közt azért is fontos ez az összecsapás, mert aki nyer, az akkor irány Európa. Mert ugye az Európa Ligába is akkor legalább két meccset majd játszhat az a csapat, aki megnyeri a kupát. Vagy a Brynjegrosszópje, vagy az Alumini lesz. Egyébként a Brynjegrosszópje először van a döntőben, miközben a Alumininek már ez lesz a harmadik döntője, viszont kétszer ugye vereséget szenvedtek, és most harmadjára akkor szeretnék megszerezni a kupát. Hogy kinek fog sikerülni? Ma este kiderül. Most viszont jön a Happy All Mac Vizzal, és utána Zorán, Paja Beával, majd a gyerekgondolatok.

0: megeszek mindent.
1: Nekem tolnyiba mamának van egy kis cicám, volt még egy is, az lészeket, pedig még rosszaság a kacsinyal, de másképp már okos. Még lehet felmenni, és még van minket.
2: Nekem pont Zics tudszban van egy kutyám, egy nagy.
3: És tudsz vele játszani, vagy foglalkozni vele?
2: Igen.
3: Hogy lehet vele, Anna?
2: És az a neve, hogy Jetsz.
0: Az én mamánál az én.
4: Na, ezek voltak tehát akkor a gyerek gondolatok. 10 perc múlva pedig 11 óra lesz, és akkor jönnek a friss hírek Faris Doristól. Utána pedig jön az aktuális, és Szabó Márk várja önöket, úgyhogy számít mindenképp a figyelmükre, ezért maradjanak az MMR-rel. Tehát hamarosan hírek, utána pedig aktuális.

Képzeld el magad egy szürke réten, szürke erdő mélyén, a szürke minden, szürke fák alatt szürke nap halad, szürke fénye belevész a ködbe, szürke mókusok szürke fákon, szürke fecskék ülnek szürke ágon, csőrükben ragadt szürke bogarak,

0: sárgács persze a kéket, és a fények, meg a színek, finoman belepik az egész szürkeséget.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség rendkívüli ülésén a Magyar Nemzeti Közösség jóváhagyási jogkörének kérdése szerepelt a napirenden, aminek a Dobronak község új alapszabályzatának és ügyrendjének elfogadása adott okot. A község vezetősége ugyanis azt állítja, hogy a község legfontosabb dokumentumainak elfogadásához nem szükséges a Magyar Nemzeti Közösség jóváhagyása. A csúcsszervezet tanácsának ülésén két határozatot fogadtak el egyhangulag. Az első szerint támogatják a Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség törekvéseit, hogy Dobronak község új alapszabályzatának elfogadása során érvényesítse a magyar közösség és tagjainak az alkotmányban és a törvényben rögzített külön jogait. A második határozat szerint a csúcsszervezet tanácsa határozottan ellenez minden olyan községi vagy egyéb szervezeti intézkedést, amely arra irányul, hogy a községi alapszabály és más általános dokumentumok elfogadásakor megkerüljék a nemzeti közösségi képviselők jóváhagyási jogát. Zorán Sztevánovics parlamenti elnök testülete az ő javaslatára új határozatot fog megvitatni a parlament munkaszerveiben a képviselőcsoportok számára meghatározott helyek számának meghatározásáról. A határozat a Környezetvédelmi Egészségügyi és Oktatási Bizottságokban a baloldal és a Veszna számára biztosítaná a helyeket, ahogyan azt szeretnék. Annak érdekében, hogy a leendő koalíció többséget kapjon, az SZDSZ is egy további helyet kapna ezekben a bizottságokban. Sztevánovics javaslata azután született, hogy a baloldal és a Veszna képviselőcsoport levélben figyelmeztette a parlamenti elnököt, hogy a testület által a legutóbbi ülésen elfogadott elosztás nem felel meg az országgyűlés eljárási szabályzatának. Ez előírja, hogy minden képviselőcsoportnak általában legalább egy hely jut minden munkaszervben. A baloldal és a Veszna párt részt kíván venni a környezetvédelmi és területrendezési, az egészségügyi, valamint az oktatási, ifjúsági és tudományos bizottságokban. Újabb történelmi csúcsot döntött az olasz államadósság, amely 2026 áprilisára elérte a 3000 milliárd eurót. Ezzel a drasztikus emelkedéssel Olaszország hivatalosan is megelőzte Görögországot, és az eurózóna legeladósodottabb tagállama lett. A piaci elemzők szerint az ország gazdasági mutatói aggodalomra adnak okot, mivel rekordméretet öltött az egyfőre jutó tartozás. Ez azt jelenti, hogy minden egyes olasz állampolgárra nagyjából 52 ezer euró államadósság jut. Az állam évente közel 100 milliárd eurót költ kizárólag a hitelek kamatainak törlesztésére, ami jelentős forrásokat von el a közszolgáltatásoktól. Az Európai Unió új stabilitási szabályai szerint románok évente legalább 1%-kal kellene csökkentenie az adósság arányát. Sport. A férfi kosárlabda OTP Banka Liga negyeddöntőjének harmadik mérkőzését rendezik ma 18 órától a Perspektíva Illíria és a Triglav Krány között.
3: Időjárás.
2: Ma jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 18 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Munkálatok következtében zárva van a Steyr autópálya Szlovenska Bistrica Sever leágazása Ljubljana irányában, és akadozik a forgalom Szent Péter előtt Ljubljana felé.
1: tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Csokor!

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Az ember saját hazájában kevésbé veszi észre a kellemes, vagy akár a zavaró dolgokat, és akárhol is éljünk, a környezetünk óhatatlanul mindennapossá, hétköznapivá válik. De ha valaki vendégségbe érkezik valahová, akkor teljesen más szemmel tekint ugyanarra a vidékre. Ezért is hívtuk meg Juhász Andreát, a Vajdasági Közszolgálati Televízió kisebbségi nyelveken folyó műsorainak megbízott fő és felelős szerkesztőjét, ugyanis ő most itt van nálunk és velünk vendégségben. A Goethe Intézet Innovation Media Minds projekt keretében ugyanis ösztöndíj jóvoltából mintegy 2 hetet tölthet el a Muravidéken, ahol testközelből ismerkedhet meg az itteni közszolgálati rádió és televízió csapatával, munkájával, és ami még fontosabb, tapasztalhatja meg a muravidéki emberek vendégszeretetét, a kultúráját, hagyományait, értékeit, és mindemellett még a táj szépségeit, rejtett zugait, ékszereit is. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Szabó Márk vagyok, és ez itt az Aktuális. Üdvözlöm a stúdióban vendégünket, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és részemről a szerencse, hogy itt lehetek önöknél, maguknál ebben a gyönyörű közösségben, ezen a gyönyörű vidéken.
1: Juhász Andrával ma főleg arról beszélgetünk, hogy miként jutott el hozzánk, milyen impressziókat szerzett a Muravidéken, eddigi pályája hogyan alakult otthonában a Vajdaságban, de utána szót ejtünk a vajdasági magyar közösség és a további ott őshonos nemzeti közösségek mindennapjairól, gondjairól, sikereiről is, majd megvitatjuk az itteni és ottani média ökoszisztéma közti különbségeket, de feltárjuk a közös szálakat, a vajdasági közélet főbb kérdéseit, és kicsit kilátogatunk a mezőkre is, hisz ennek a témának is szakembere, a szerkesztőként, újságíróként már igen sokat tapasztalt vendégünk. Nos, de először is tényleg vitassuk meg, hogy hogyan került ide Andrea, hisz bemutatkozott nekünk, mint olyas valaki, aki vendégként itt van, elmondta, hogy került ide, de gondolom, hogy bárhova máshova is elmehetett volna.
2: Valójában a Goethe Institút által meghirdetett Innovation Media Minds projekt, ez arra vonatkozott, hogy a régióban található közszolgálati médiaházak, legyen az tévés, rádiós, vagy pedig írósajtó, vagy pedig éppen internetes portál, az újságírók, szerkesztők, vagy az, aki dolgozik a közmédiában, a közszolgálati médiában ellátogathat maximum 30 napra a régióban található közszolgálati médiumokhoz. Én Lendvát választottam, mivel vagy fogtam az alkalmat, szembe jött velem ugye ez a pályázati lehetőség, és úgy gondoltam, hogy miért ne, mert hogyha egy lehetőség az ember lába elé gördül, azért kár nem lehajolni, és fogtam az alkalmat, megpályáztam, Lendvát választottam, mivel őszintén szólva én még Szlovéniában nem jártam, csak átutazóban voltam. Lendván most vagyok először, és annyit tudtam ugye, hogy itt működik a magyar, Muravidéki Magyar Rádió és Televízió, és erre voltam kíváncsi, hogy egy európai tagállamban a magyar közösség, mint nemzeti közösség, hogyan éli meg a mindennapjait, és milyen jogokkal rendelkezik, hogy a saját anyanyelvén műsort sugározzon, rádió műsort sugározzon, készítsen és sugározzon, valamint televíziós műsort készítsen és sugározzon. Ez vezérelt tulajdonképpen arra, hogy Lendvát válasszam, és hogy ide jöjjek. Megírtam a pályázatot, egy hónap után meg is kaptam az eredményt, tehát pozitív elbírálásban részesült a pályázatom, és így ezt az időpontot beszéltem meg Végi Józseffel és Mirjanával, a májusi időszakot, hogy 2 hetet itt lehetek, tehát így kerültem ide.
1: Épp jó, szép időben. Egyébként hallottuk az elején, hogy vezetői pozícióban van. Egyébként megbeszéltük viszont, hogy televíziósnak tekinthetjük, de nagyon hosszú rádiós karrier is van ön mögött. Hogyha egy picit a

0: karrierjét bemutatja, hiszen a közszolgálati médiában épp ilyesmire van ugye lehetőség, egyfajta ilyen multipraktikként, ahogy itt mondjuk, több mindennel tud az ember azért találkozni, foglalkozni, tehát Vajdaságon belül például mi az ön magterülete, melyek azok a témák, amivel leginkább foglalkozik, legyen az ugye akár az agrárium, hogyha már ugye az embernek egy ilyen szakterülete, de már most áruljuk el, hogy egy nagyon szép családi hagyomány is van ön mögött, már ami a médiában való dolgozást illeti.
1: Hát igen, hogy kezdjük akkor az elejétől. Igen, lassan két éve lesz, hogy vezetői beosztásban vagyok. Ez is egy véletlen szerencse folytán történt, ugyanis az akkori főnököm megkérdezte tőlem, hogy hogyan képzelem el a jövőmet. Ugye én az Újvidéki Rádió magyar szerkesztőségében 24 évig dolgoztam, és 23 és fél évig dolgoztam. Újságíró szerkesztőként a mezőgazdasági műsort, a falu műsort szerkesztettem, és akkor a főnököm megkérdezte, hogy hogyan képzelem el a jövőmet. Nem tudtam választ adni, hiszen valahogy meg lehet, hogy az ember, hogyha benne van egy mókuskerékben, meg lehet, hogy nem is nagyon gondolkozik előre, vagy tervez túlságosan előre, hogy innen már hova tovább, és jött ez a lehetőség, hogy az Újvidéki Televízió kisebbségi műsorainak a fő és felelős szerkesztőjévé nevezzenek ki. Persze, hogy elvállaltam a lehetőséget, én a mondó vagyok megint, hogy egy lehetőség az ember lába elé gördül, akkor ragadja meg, és próbálja kihozni saját magából azokat a potenciálokat, amelyeket meg lehet, hogy nem is tudta, hogy létezik, hiszen a sikert csak akkor tudja elérni az ember, hogyha a saját komfortzónájából kilép. Na, nekem ez volt az a saját komfortzónámból való kilépés. Megkérdezték többen is, hogy tudom-e, hogy mit vállalok. Nem tudom, hiszen vezető beosztásban soha nem voltam eddig. Műsorvezetőként, műsorszerkesztőként, újságíróként dolgoztam, mint említettem, az Újvidéki Rádióban, és egy időben párhuzamosan a Szabadkai Pannon TV-nek is voltam az Újvidéki tudósítója, tehát ott az napi szinten ugye a terepet járni, anyagokat készíteni műsorokba, különböző profilú műsorokba, tehát nem csak az agrárműsorba, hanem napi eseményeket, meg hát ugye a megrendelésre a szerkesztők, műsorszerkesztők, amilyen témát felvetettek, megrendelték, azt készítettük és csináltuk. 8,5 évig dolgoztam így párhuzamosan. Egy pillanatban azért úgy betelik az ember, és meg az évek is, amikor már ugye gyülemlenek, meg kell, én amondó vagyok, hogy meg kell tudni kell megállni egy ponton, és megköszönni a lehetőséget, hálát adni azért, hogy volt lehetőség dolgozni, tapasztalatot szerezni, és meg lehet, hogy azt, amit a Pannon TV-ben is megtanultam, azt a későbbi munkámban is tudom alkalmazni, építeni akár a tartalmát, a minőségét a riportjaimnak, a műsoraimnak. De ezen felül szerintem az emberi kapcsolatok, amelyek kiépültek, amelyek még szorosabbá váltak, ez mindennél többet jelent, mint egy-egy riport elkészítése, vagy pedig egy-egy műsor megszerkesztése. Ami pedig a családi hagyományt illeti, hát a sors úgy hozta, hogy az én édesapám, ő 15 éves korában került Újvidékre, egy tiszamenti kis településről, gimnáziumba, később magyar tanszékre, és ugye 68-ban, amikor az Újvidéki Televízió megnyitotta a stúdióját, akkor még a belgrádi székházból ment a magyar műsor, őt kérték fel bemondónak, ő akkor nagyon fiatal legény volt még, és tehát ő is az egész életét, és később ugye erre építette fel a karrierjét, tehát egész életét a vajdasági, illetve az Újvidéki TV-nek és rádiónak szentelte. Édesanyám az Újvidéki Televízióban dolgozott, viszont a háttérben ő nem volt a képernyőn, hanem a technikai osztályon volt. Én pedig valahogy mondhatnám azt, hogy belecsöppentem ebbe a közegbe, és a mezőgazdasági egyetemen, amíg tanultam, amíg ugye folytattam a tanulmányaimat, én mindig a kutatásban, meg a természetben, meg az Újvidék melletti növénynemesítő kutatóintézetben képzeltem el ugye a jövőmet, viszont az Újvidéki Televízió magyar szerkesztőségének az akkori főnökétől, ez most már 26 évvel ezelőtt, jött egy ilyen felkérés, hát gyere be, nézd meg, hogy mi mit csinálunk. Hát én nem akarok a tévében dolgozni, majd intézet, meg kutatás, meg stb. Egy gyerekben nem veszítesz el semmit, nem fogsz semmit veszíteni. Na, augusztus 4-én be is mentem, 2000-ben, és augusztus 11-én mentem ki először terepre, és így ott ragadtam magába az RTV-ben. A rádióba pedig 2002. szeptember 23-án kerültem oda, egy véletlen folytán, hogy édesapám leesett a diófáról, lerázta magát a diófáról, eltörte a lábát, és nem volt ki, hogy csinálja a mezőgazdasági műsort, ami heti szinten van 50 percben, az mellett még ugye riportok a híradókban, meg a reggeli műsorokban, de ugye a fő profil ugye a falu műsor, ami 50 perces, minden vasárnap 12 óra 10 perckor kezdődik, és én nekem egyhogy agrármérnöki végzettségem már akkor volt, egy éves tapasztalatom a médiában volt, magyarul beszélek, tehát annak ellenére, hogy én szerbül fejeztem a mezőgazdasági egyetemet Újvidéken, az anyanyelvemet, azt mindig tökéletesítettem, és elvállaltam, hogy helyettesítem, és 25 évesen akkor döbbentem rá, hogy valójában ez az a szakma, ami rám van írva, és ott maradtam a rádióban, föl is vettek később munkaviszonyba, és óriási szerencsém, hogy félig meddig olyan szakmámban dolgozhatok, igaz, hogy kint a földön én nem a termelésben vettem részt, hanem megint ugye az agráriumban, mint a termelőkkel, a szakemberekkel, az intézményvezetőkkel, a szövetkezetvezetőkkel, a szakemberekkel tartottam a kapcsolatot, és építettem, meg csináltam a riportokat, de még nagyobb szerencse, vagy még nagyobb hálával tartozok a Jóistennek azért, hogy az legeslegelőször Vajdaságban, Újvidéken, hogy az anyanyelvemen dolgozhatok, vagy dolgozhattam. Igen. És ez felbecsülhetetlen érték a mai világban.
0: Ez nagyon fontos, és egyébként olyan szempontból is jó az újságírás, tévé, rádió, akár tényleg valódi újság, hogy bármilyen téma előjöhet, tehát hogyha az ember már amúgy is érdeklődik, vagy van egy olyan végzettsége, akkor azt itt is tudja kamatoztatni, és akkor ebben az esetben is ez így volt. Másrészt ugye most kihangsúlyoztuk tényleg Vajdaság, Újvidék, ez a vidék, azért itt is sokan tudják nálunk, hiszen a Muravidék is egy agrárvidéknek számít, tehát sok a szántóföld, sok a termőföld, vagy akár más gyümölcskultúrák, ott is azért ez így van a Vajdaságban, tehát gondolom, hogy eléggé egy kulcs téma lehet, ugyanakkor az utóbbi években itt megyünk ki egy kicsit a mezőkre, hogyha szabad ilyen kis kitérőként, azért sokat hallunk arról, hogy ugye az aszály problematikája az Alföldön, és hát a Vajdaság az Alföldnek integrális része, meg hosszabbítása akár még Belgrád felé, hogy mondjuk mi a helyzet ezen a téren, csak azért, mert nálunk is sokan foglalkoznak mezőgazdasággal, illetve nálunk is egy elég fontos téma az.
1: Igen, tudni kell azt, hogy ugye Vajdaság ugye három körzetből áll, hogy így mondja, Bácska, Bánát és Szerémség. Bánátban gyöngébbek a földminőségek, a földeknek, illetve a parcelláknak, földterületnek, a földnek a minősége. Bácskában vannak a legminőségesebb földek, Közép-Bácskában, Észak-Bácskában inkább olyan homokos a talaj, és ott inkább a szőlő meg a gyümölcs dominál. Ugye Közép-Bácska az a szántóföldi növénytermesztésnek a középpontja, Bánátban pedig szintén a szántóföldi növénytermesztés, viszont az aszálytűrőbb kultúrák azok dominánsak, mint például a napraforgó, vagy pedig a dohánytermesztés egy időben magas szinten volt.
0: És nem feltétlenül a kukorica.
1: Nem feltétlenül a kukorica, van ugye kukorica is, de viszont tényleg úgy próbálják, hogy úgy állítják be a termesztést, hogy a most mondjam azt, hogy a kellemeset, a hasznossal, mert azért mégsem nem kellemes nagyon, amikor a földminősége is gyöngébb, mint a bácskai földek, meg ahogy ön is említette, az asszály az elmúlt 10 évben nagyon-nagyon nagy mély nyomot hagy a mezőgazdaságra és az össztermelésre, hiszen ugye 20 pár évvel ezelőtt én, amikor kezdtem a terepezésemet, meg a riportkészítésemet, és kint voltam nagyon sokszor búzaaratáskor is, meg kukoricatöréskor is, és nem volt ritka a hektáron búzából, a hektáronkénti 8-9 tonnás átlagtermés Bácskában. Bánátban kevesebb. Kukoricából volt olyan, hogy hektáronként 12-14 tonnát is tudtak ugye az emberek termelni. Ez intenzív termelés. Viszont az utóbbi 10 évben ez megfeleződött. Tehát igen, 2022-ben, amikor volt az az első nagyon-nagyon nagy aszály, majd utána 2024-ben, és most hát ugye 25-ben szintén volt, tehát hektáronként 4-5 tonnás a kukoricából a hozam. Tehát ez óriási visszazuhanás, viszont ugye tudjuk azt, hogy a befektetési költségek azok hatalmasat nőttek, minél több műtrágya kell, permetszerek kellenek, tehát hogy terméssel legyen, és hogy egészséges terméssel legyen a gazdának, óriási befektetéseket kell kieszközölnie, viszont a hozamon és a nyomott árakon keresztül ugye a jövedelem az nem térül meg. Egy időben, tehát egy vajdaság egy részén a fóliás termesztés az dominál, zöldségnövénytermesztés például, ugye az a zárt rendszerben, a fóliasátrakban való termelés, viszont itt pedig a munkaerő az nagyon nagy szerepet kellene, hogy betöltsön, ami szintén az utóbbi években egyre kevesebb van. Vagy a nyugdíjas bácsik, nénik jelentkeznek ugye úgymond napszámba, akik ugye megint nem olyan hatékonyan dolgoznak, mint a fiatalok. Fiatalok nem igazán szeretik kint a tűzőnapon ugye munkát, vagy nem igazán vállalják ezeket a tevékenységeket. Nehéz, úgy általában nehéz, nem csak az asszály miatt is, hanem pont azért, mert nincs elég munkaerő a vajdasági mezőgazdaságban.
0: Fontos kérdések várnak tehát erre a szektorra is, egy kicsi kitérő volt ez, ugye most mélyebben nem tudunk ebbe belemenni, de majd látni fogjuk, hogy azért fontos, hiszen hallottuk, hogy azért a terepi munka is, tehát annak a legfontosabb része ezek a kapcsolatok, az emberekkel való munka és viszony. Most itt, hogy Muravidéken is kint volt, főleg a televíziós kollégákkal terepen, és eljutott akár apró falvak nagyon szép kis rendezvényéig, és látta dolgozni is a kollégákat. Az érdekelne, hogy a munkafolyamat mennyiben más önöknél, akár ott a tévében vagy a rádióban, mint amit megtapasztalt itt, hiszen itt azért a belső, tehát a házon belüli és a terepi munkát is testközelből szemlélhette.
1: Igen, hát valójában ugye a munkafolyamat az nem különbözik, tehát ugye igényelni kell a csoportot, ha tévés stábról van szó, igényelni kell a csoportot, le kell szervezni ugye a terepet, vagy megtalálni legelőször ugye azokat az érdekes témákat, vagy terepeket, vagy rendezvényeket, amelyeket feldolgoznánk, ugye ki kell menni, és ott ugye a szervezőkkel és a helyiekkel, meg a ha éppen versenyről van szó, akkor ugye a díjazottakkal is készíteni riportot, tehát maga a munkafolyamat az szinte egyforma ugye nálunk is. Nálunk Újvidéken az Újvidéki Közszolgálati, illetve Vajdasági Közszolgálati Televízió az egy nagy rendszer. Tehát tudni kell, hogy az RTV1-es csatornán ugye csak szerbül megy a műsor, ha tévéről beszélünk, a kettes csatornán pedig megosztódik 9 nyelvre a műsor, és én ennek a 9 nyelvnek, illetve 9 szerkesztőségnek vagyok a fő és felelős szerkesztője. Tehát itt nem csak magyarul megy a műsor, hanem ezen kívül még szlovákul, ruszinul, románul, cigány nyelven, román nyelven, hogy így fogalmazzak, ukránul, macedónul, horvátul, bunyavácul, és valamelyik szerkesztőségek nagyobb mennyiségben készítenek műsort, valamelyek kisebb mennyiségben, mind ugye a közösség létszámától függően, és akkor így van felosztva a műsorséma is, hogy valamelyik szerkesztőségnek kevesebb jut, valamelyiknek több, mondom, mint a körülbelül ugye a népszámláláskor elért, vagy népszámláláskor meghatározott közösségi emberszámhoz viszonyítva kapjuk meg a műsor sémát, a beosztást. A magyar műsor az a legterjedelmesebb, itt minden nap van premier műsorunk hétfőtől vasárnapig, és azt kell kiemelnem, hogy a magyar műsorban minden nap hétfőtől szombatig 1 órakor van 10 perces hírek, és minden nap hétfőtől vasárnapig este 7 órakor egy fél órás híradó. Tehát mi informatív műsort is gyártunk. Nem kizárólag csak álló műsorokat, mint mondjuk rá itt önök hanem informatív műsort is gyártunk, és ez bizony...
0: Mint a rádióban.
1: Mint a rádióban, és ez bizony napra készséget és rátermettséget és sokkal több időt igényel, tehát sokkal több embert is igényel, mint hogyha csak álló műsorokat ugye készítenénk. A többi szolgálati rész, tehát az operatőrök, a vágó egységek, a technika, a produkció, a stúdiók, a sofőrök, mert hát ugye nálunk sofőrök is ugye vannak, ez mind közös az első csatornával. Tehát ez házszinten működik, és néha azért folyik a harc, hogy kinek van elsőbsége, melyik esemény a fontosabb, mert nagyon-nagyon sok esemény egy időben történik. Hát ugye nálam ugye a 9 szerkesztőség plusz ugye a szerműsor, ez 10 szerkesztőség, megtörténnek ugye olyan események, amelyek ugye párhuzamosan ugyanabban az időben vannak. Tehát nagyon megértőnek, és nagyon toleránsnak, és nagyon kell lenni a kollégákkal egymás között, és nagyon sok kompromisszumot kell kötni azért, hogy eljussunk az eseményekre, hogy meg tudjuk csinálni a munkánkat, és hogy a hallgatóknak, nézőknek ugye napra kész friss információkat és minőségi műsort tudjunk tálalni.
0: És mennyire hálás egy ilyen munka, amikor ott van ez a 9 szerkesztőség, amelyből hát lehet, hogy valamennyire érti a nyelvet annak vezetője, de hát semmiképp sem anyanyelvi szinten, hogy lehet így a körmükre nézni tényleg a kollégáknak, a beosztottaknak, hogy itt minden úgy folyjon, ahogy azt ön, mint vezető szeretné?
1: A bizalom kérdése, ez egy nagyon nagy tét, és ugye hát én sem tudok 9 nyelvet ugye beszélni. Maga a szerb és a szlovén nyelveknek a gyökere majdnem, hogy közös. Tehát vannak, amik szavakat, vagy valamilyen kifejezéseket ugye megértek, például épp a ruszin nyelvnek a 35%-át, 40%-át megértem. A románnak már kevesebb, a szlováknak megint egy ilyen 40%-át körülbelül megértem, de ugye hát én sem tudom reggeltől estig lekísérni az összműsort, megnézni, mert akkor semmi másból nem állna ugye a munkám, vagy egyáltalán a napom, mint hogy tévénézésből. Viszont ugye ezek a kollégák közül mindenki beszéli ugye a szerb nyelvet is. És hogyha más nem, ugye a közös gyűléseken, mert hétfőnként van szerkesztőségi, illetve szerkesztői gyűlésünk, akkor megvitatjuk a közös elképzeléseket, problémákat, az elmúlt hétnek a kihívásait, esetleg mi az, ami nem stimmelt, mi az, ami jó volt, és ugye az elkövetkező hétre a beosztást, hogy melyik szerkesztőség mit tervez, milyen eseményeket tervez, és hogyha tegyük föl, hogyha április első hetében, vagy április 8-án például ugye van a romáknak a nemzetközi napjuk, akkor azt kell tiszteletben tartani a többi szerkesztőségnek is, hogy akkor most a roma szerkesztőségi az elsőbség, hiszen sokkal több esemény lesz az ő javukra, vagy pedig például, hogyha nálunk van, a magyaroknál van augusztus 20-a, vagy pedig március 15-e, akkor természetesen, hogy úgy osztjuk be az eseményeket, vagy úgy írjuk a terepeket, hogy akkor az a szerkesztőség javára menjen a több csoport, ugye, mert hiszen nemzeti kérdésekről van szó.
0: Még egy picit ennél a média ökoszisztémánál maradva ott Vajdaságban, abban más, mint itt nálunk, hogy itt nálunk ugye van a közszolgálati RTV, azon belül az MMR, a Hidak, most, hogyha maradunk a digitális médiáknál, úgymond, viszont Vajdaságban ott van a Pannon TV is emellett, amely azért egy igen erős szereplő, és önnek itt is van nagyon közeli tapasztalata, hogy mennyiben más, vagy hogy viszonyul egymáshoz ez a két entitás Vajdaságban.
1: Hát igen, ugye a Vajdasági Közszolgálati Rádiós Televízió az állami televízió, a Pannon Televíziót viszont egy alapítvány, a Pannonia Alapítvány működteti, tehát már nem ugyanabból a forrásból érkeznek ugye a támogatások vagy a pénzek, és a Pannon TV annak idején 10 pár évvel ezelőtt ugye egy lokális médiumból vagy tévéből nőtte ki magát vajdasági szintűvé. 2013-ban akkor telefonáltak nekem, hogy bővítenék Újvidék felé a tudósítóhálózatukat is, hogy vállalom-e esetleg a közreműködést velük, hát persze természetesen, miért ne, nekem már ugye volt tévés és rádiós tapasztalatom is, persze mindehhez nekem ugye engedélyt kellett kérnem, mert én az RTV-ben akkor már munkaviszonyban voltam, természetesen engedélyt kellett kérnem az akkori vezérigazgatóhoz egy formulárt, illetve szabad formában, egy A4-es formátú papírt papírra leírtam, hogy micsoda, hogy mint, mire kértek föl, milyen szabályzatok szerint ugye folyna ugye ez a munka, nem mehet a rádiós munkámnak a rovására, és az akkori vezérigazgató nekem beleegyezését adta, hogy igen, dolgozhatok riporterként a Pannon TV-ben. Tehát én, mint külmunkatárs dolgoztam ugye a Pannon TV-ben, 8,5 évig ugye párhuzamosan a rádióval. Vannak némi különbségek, ugye a Pannon TV inkább a magyar közösség szolgálatában áll, tehát ott csak magyarul, magyar nyelven folyik ugye a műsor. 24 óra hosszában ott is vannak premier műsorok, meg rádiós műsorok is vannak, most így nem tudnám kapásból ugye felsorolni, hogy melyikek. Viszont ugye hát, ahogy az imént említettem, nálunk pedig a kettes csatornán, a kisebbségi csatornán, itt pedig 9 szerkesztőségben, ugye 9 nyelven folyik az adás.
0: No, anélkül, hogy még többet belemennénk ebbe, pedig biztos érdekes lenne. Szerintem az egyik legfontosabb kérdés ma önfelé, hogy mit tapasztalt itt meg a terepen? Tehát valóban a muravidéki emberek közt elvegyülve ezen a tájon, ugye minden tájnak megvan a maga hangulata, ez a fajta helyi egyediség, így van ez a muravidéken is. Tudom, hogy rövid ideig van itt, de azért elég intenzív az itteni tapasztalat. Amikor az ember itt elmegy egy rendezvényre, akkor nagyon nagy részét ennek a génius lócinak magába tudja szívni már. Főleg egy ilyen zsidkóci faluban egy határmenti kis vásár vasárnap, az biztos, hogy egy ilyen quintesszenciája a muravidéki magyarságnak.
1: Igen, én eléggé közvetett ember vagyok, úgy gondolom. És én könnyen építek ki kapcsolatokat emberekkel. Én az érdeklődési típusomból kifolyólag, ugye én már első naptól nem éreztem magamat idegennek valahogy ezen a vidéken. Ugye Józsefet meg Mirjanát már korábbról ismertem, különböző média találkozókon egyszer, kétszer, háromszor találkoztunk, tehát tudom, hogy ez még nem annyira erős alapjának, hogy jaj, de mennyire ismerjük egymást, de hát ugye megint úgy vagyok, hogy nem idegenekhez jöttem, hanem valakit, akit már korább óta ismertem. Viszont az első nap, amikor bejöttem a szerkesztőségi ülésre, minthogyha otthon éreztem volna magam. Tehát nem éreztem egyáltalán magamat úgynevezett idegennek. Mindenki abba pillanatban el tudott fogadni. Valahogy rá egymásra tudtunk hangolódni a szerkesztőségekkel is, legyen az a rádiós, vagy pedig ugye a tévés szerkesztőség. És annak ellenére, hogy én Újvidéken egy vezetőbeosztásban vagyok, én magamra mindig azt fogom mondani, hogy én egy vérbeli újságíró vagyok, és hogyha egy téma ott van kint a lábad előtt, a terepen, akkor kár ott hagyni. A mikrofont megragadni, az még mindig a véremben van, és valahogy nekem az a legtermészetesebb, hogy én nem csak vendégként megyek ki az ilyen rendezvényekre, Vajdaságban is nagyon-nagyon sok, pláne a kis településeken nagyon sok ilyen közösségépítő jellegű rendezvény van, vagy bográcsfőző, vagy paprikás, vagy bográcsfőző versenyek, birkanyíró versenyek, kisállatszemlék, kézműves vásárok is vannak. Ugye nem ilyen jellegű, mint ez a határvásár, hiszen mi adminisztratív határ van ugye az egész országban, tehát ugye 500-500 méter ugye a határtól az szigorúan tilos, ugye, hogy bármilyen rendezvény vagy valami ugye legyen ott, de viszont vannak vajdaságszerte nagyon sok helyen és nagyon sok alkalommal megrendezik a kézműves vásárokat. A legjelentősebb az a mikulásnapi zentai kézműves kiállítás, illetve a gazdanapok, ahol nem csak zenta, hanem a környékbeli és a vajdaság távolabbi településeiről a kézművesek ki tudják tenni a portékájukat, legyen az tárgyi, vagy pedig élelmiszer, tehát itt a sajtkészítő, a szószkészítő, a lekvárkészítő, a szőrkészítő, a húsfeldolgozó, a háztáji, tehát ez a kis termelőkre vonatkozik, akik háztáji viszonyok között készítik ezeket a finomságokat. Miért lehetséges ez? Ez csak egy nagyon rövid kitérő, hogy 2018-ban fogadták el Szerbiában a kistermelői rendeletet. Tehát nem törvényt, hanem rendeletet, ami megkönnyíti ezeknek a gazdáknak, akik kis mennyiségben a saját maguk által kitermelt alapanyagot feldolgozzák és kínálhassák a portékájukat ugye a fogyasztóknak. Az egészségügyi biztonsági feltételek rájuk is vonatkoznak, viszont a rendelet leírja, hogy egyszerű feltételek mellett készíthetik el, tehát nem kell nem tudom én hány helység, ugye ilyen-olyan fertőtlenített helység, hogy legyen, hogy átmenjen, mint ahogy a nagyipari vállalatok, ugye rá vonatkozik, tehát kis területen szerényebb körülmények között is elő tudják készíteni azokat a termékeket, amelyek minőségileg sokkal minőségesebbek, mint mondjuk az ipari termékek, és a saját maguk által feldolgozott, vagy megtermelt alapanyagot így tudják hozzáadott értékkel értékesíteni, tehát nyereségük, nagyobb nyereségük is származhat belőle. A fogyasztó azt pedig tudja, hogy a termelőtől veszi, hiszen a termelő rakja ki a saját asztalára ezeket a termékeket, tehát az a rövid ellátási lánc, hogy így mondjak, ez tényleg ugyan, hogy a földtől, illetve a szántóföldtől az asztalig, és a fogyasztó látja, hogy kitől veszi, és látja, hogy mit vesz, és milyen minőségi ételt tud hazavinni a családjának.
0: Nagyon hasonlatos lehet Vajdaságban és Muravidéken is, akár a népi kultúra, a hagyományőrzés, hiszen egy kultúrkörről beszélünk, egykor még egy közös ország is volt ez, ugye azért vannak ilyen jellegű kapcsolatok is, majd erre kitérünk. Mit állapított meg akkor itt nálunk Muravidéken, hogy így van-e ez, vagy pedig látott-e itt valami mást, valami újdonságot, esetleg valami ősibb dolgot, ami már a Vajdaságban kiveszett, vagy pedig Vajdaság egy ilyen szempontból archaikusabb világ tudott még maradni, hiszen mi itt nyugatabbra vagyunk, tehát még hogyha egy picit ennél az összehasonlításnál maradunk így vendégszemmel, hiszen jobban figyel most ön erre itt.
1: Nagyon tetszett a vasárnapi határvásár, ugye, hogy tényleg, hogy úgy mondjuk, hogy az adminisztratív, illetve Magyarország és Szlovénia vonalán, hogy ott lehetett megtartani ugye ezt a kézműves kiállítást, és láttam, hogy nagyon sok ember jött, mind Magyarország oldaláról, mint innen Zsitkurc oldaláról, Zsitkurc felől, illetve Szlovéniából, és ez egy felemelő érzés, hogy a két országban, bár ugye magyar nyelvet beszéli, mind a két közösség így közösen meg tudják szervezni, meg tudják tartani ugye ezt a rendezvényt. A többi rendezvény, ahol voltam, tehát Radamosban voltam a babgulyás főzőversenyen, és Pártosfalván voltam a kulináris délelőttön, hasonló jellegű, mondom, nálunk is van Vajdaságban, és ugyanaz az érzés, ugyanaz a jókedv, ugyanaz a szabadság érzett az ilyen rendezvényeken, tehát ez ragadott meg, hogy nincs tabu, hogy így mondjam, nincs ellenségeskedés, nincs irigység, hanem mindenki a másikat az úgy tudja elfogadni maga személyében, ahogy van.
0: Igen, ugyanakkor vannak persze gondok, amik vagy jobban jellemzőek Vajdaságban, Szerbiában, vagy pedig közösek. Ami ugye pozitív az, hogy a kettős állampolgárság intézménye ez elérhető a vajdasági magyaroknak is, ez itt nálunk még inkább így van. Ugye ott az Európai Uniós tagság még nincs meg, erre majd kitérünk, de vannak olyan gondok, amik viszont talán még kifejezettebbek arra felé, például az elvándorlás, vagy akár a beolvadás, az asszimiláció. Ugye ott egy nagyon multikulturális közeg van, nem is tudom elképzelni, hogy ott hogy nézhet ki tényleg az együttélés, amikor már itt kihívás, illetve lendván egy nagy szó, hogy itt mondjuk akár négy nemzetiség van, tehát a romák, a horvátok, a szerbek, a magyarok, a szlovénok, ez már ugye öt is, hogy ez még Muravidéken belül is sok és különleges, ott pedig ugye hallottuk, hogy akár 11 hivatalos őshonos kisebbség van, és még ezen túl egyéb népcsoportok élnek ott. Tehát mi a helyzet most ezen a téren, akár Vajdaságban, illetve itt mit látott ez így ezen a téren, hasonlóságokat, vagy pedig különbözőségeket?
1: Vajdaságban ugye az őshonos lakosság, hogy így mondjam, ez abszolút a természetesnek veszi azt, hogy egy multikulturális környezetben él és nevelkedik. Tehát valahogy úgy, mi, mint otthon, ugye az otthoniak, meg lehet, hogy észre se vesszük ugye a különbségeket, meg lehet, hogy ha valaki jönne oldalról, és egy külső szemmel figyelné meg a dolgot, biztos, hogy valamit észrevenne, vagy megtapasztalna, vagy meglátna, de hát én is egy olyan közegben, egy olyan városrészben nőttem föl, ahol legtermészetesebb volt az, hogy szerbül is beszélünk a gyerekekkel az utcán. Tehát én párhuzamosan tanultam a magyar nyelvet és a szerb nyelvet. Ugye nekem a magyar az anyanyelvem, én az óvodába is, és az általános iskolába és a középiskolába is magyarul tanultam, vagy magyar tagozatba jártam. Viszont a Újvidéken nőttem föl, ott születtem, ott nevelkedtem, és legtermészetesebb volt ugye, hogy szerbül is tanulunk, mert ugye a mellettünk lévő szomszéd az épületben, szerb család, a másik épületben is, az utcán is, a boltba bemegyek, ugye valahogy ez volt a legtermészetesebb. Ugye minél több nyelvet tud az ember, annál többet ér, én azt mondom, és én is a kislányom, amikor megszületett, azt mondtam, hogy magyar család vagyunk, magyar az anyanyelvünk, de első naptól kezdve ugye az ország nyelvét kutya kötelessége a gyereknek, meg a szülőnek, hogy megtanítassa a gyerekkel, a gyereknek meg, hogy megtanulja. Hát most, hogyha elvándorol valaki Németországba, vagy Ausztráliába, hát nem bír csak a magyar nyelve maradni, hanem az ország nyelvét meg kell, hogy tanulja, hogy érvényesüljön, mert holnap be kell menni a bankba, vagy pedig a postára, vagy az üzletbe. Az elmúlt 10 évben azt kell mondani, hogy ha már az elvándorlásról, meg ugye ez a létszámcsökkenésről beszélünk, akkor nálunk még mindig van népszámlálás, tehát 2022-ben volt az utolsó, és az előzőhöz viszonyítva bizony megcsappant ugye a magyar közösségnek a száma papíron. Most ugye ez a valóságban, hogy van ebben túlságosan nem mélyednék bele, tehát a magyar, a regisztrált magyar közösség körülbelül 187 000 tagot számlál, 10 évvel korábban, ehhez viszonyítva 10 évvel korábban 250 000 voltunk.
0: Ami egy jelentős visszaesés, és azelőtt még ilyen olyan 350 000-et is számon tartottam, igen, a 90-es években, igen, nem olyan nagyon rég, ez még, igen, egy generáció.
1: Hát 30 év, mondjuk rá 30 évvel ezelőtt, na a 90-es évek sajnos ugye megtették a magukat, akkor volt egy óriási nagy kivándorlás, de szerintem nem csak a magyar közösségben, hanem ugye a más közösségekben is ez volt egy óriási nagy kivándorlás, ugye a másik dolog meg egy kicsit, ugye hát ugye Boszniában is és Horvátországban is ugye sajnos zajlott ugye a polgárháború, viszont onnan voltak, ugye onnan kivándoroltak hozzánk, ugye Vajdaságba, ugye, és itt telepedtek le, tehát ugye ez az etnikai képe Vajdaságnak egy picit ugye ennek következményeképpen ugye megváltozott, úgyhogy és Tiszakálmán-falván is, ahol én lakok, az egy falu, viszont Újvidék-Peremvárosi területének kell elképzelni, egy külvárosi település, ahol magyarok, szerbek, bosnyákok, horvátok is vannak, megint egymás mellett élünk, mert a tőzsgyökeres lakosság ugye az megint természetesnek véli, vagy fogja föl, hogy multikulturális közegben növünk föl, vagy élünk. És ugye a 90-es évekről most ne nagyon sokat beszéljünk, mert én nagyon gyerek voltam még akkor, de ez egy kicsit olyan, hát fájó pontja is az embernek, hogy mindez, ami történt. Viszont ugye az elmúlt tizen pár évben akkor nagyon megerősödtek Magyarország meg Szerbia között a kapcsolatok, köszönve ugye Orbán és Vučić kormánynak, és nem csak hogy megerősödtek, ugye ki kell emelni ugye a történelmi megbékélést, a gazdasági kapcsolatok fellendülését, Magyarország kormánya által nyújtott gazdasági élénkítő programot, ugye, ami a magyar, főleg a magyar közösségre vonatkozik itt a Vajdaságban. Sok mikrovállalat létesült, munkahelyek is létesültek, a mezőgazdasági termelők a különböző eszközbeszerzésben egy kicsit hátszelet kaptak, tehát van hozadéka ennek a kapcsolatnak és ennek a támogatásnak. Több mint 16 000 sikeres pályázat, több mint 16 000 sikeres pályázatot bonyolítottak le az elmúlt 10 évben, 2016-tól mai napig a gazdasági élénkítő programnak köszönhetőleg.
0: Tehát akkor mindenki profitált az ottani magyarság ebből a jól alakuló vagy megerősödő viszonyból, még akkor is, hogyha ezek a folyamatok persze a háttérben nagyon erősen ott vannak, de ezek globális folyamatok, a elvándorlás, az asszimiláció, a demográfiai problématika, tehát ez nem egy vajdasági
1: Igen, hát az tulajdonképpen ugye ez világ, épp ahogy ön is mondja, ugye ez világviszonylatban is ugye van, vagy európai viszonylatban, tehát bennünket se kerül el. Asszimiláció az volt mindig, tehát én még gyerekként is emlékszek, ahol szerb-magyar házastársak ugye voltak, tehát és mai napig is, tehát van, és ez ellen sajnos ugye nem tudunk elbújni, nem tudunk elszökni. A második kivándorlási hullám ugye akkor kezdődött, amikor a kettős állampolgárságot ugye megszavazták a külhoni magyarok számára, és ugye az útlevelet, amikor bevezették, na az volt egy ilyen nagy érvágás szintén, de viszont az utóbbi 6-7 évben mondjuk rám meg lehet, hogy a korona ideje előttől, vagy a korona idejétől, mint hogy egy kicsit stagnál, hanem mint hogy a visszaesett volna pont ez a kivándorlási vágy. Meg lehet, hogy pont egy generáció kivándorolt az elmúlt 20-30 év alatt, akinek ugye a leszármazottai most nagyon hiányoznak. Éppen Tisza-Kálmán-falván is nagyon hiányoznak a magyar tagozatból, az általános iskolából, viszont az ember saját maga hozza meg ugye a saját döntését és a saját sorsát a döntései alapján igazítja. Tehát most a magyar kormány által nyújtott különböző támogatások meg lehet, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy némileg visszaessen ugye ez a kivándorlás. Nem mondom, hogy most már nincs, biztos, hogy van, de sokkal kevesebbet hallunk arról, hogy erről a településről ment el fiatal család gyerekestől, vagy abból a településről, tehát tizenpár évvel ezelőtt ez még azért napi szinten történtek ilyenek.
0: Ugyanakkor most egy aktuális kérdés a kormányváltás tükrében, hogy hova tovább, miként tovább ezen a téren. Persze ezt most még nem lehet tudni, úgyhogy mit gondolnak most Vajdaságban, vajon a vajdasági emberek, hogy akkor ezek a támogatások, ez a jó viszony, ez fennmaradhat? Most ugye teljesen egy paradigmaváltás van Magyarországon, tehát nemzetközi szinten is, tehát úgy értsd, a szerb-magyar kormányközi kapcsolatok is megváltozhatnak, és hát ugye a magyar állam viszonyulása a nemzeti kisebbségekhez, és most épp említettük, hogy azért nem volt mindegy a magyarságnak, hogy az Orbán kormány megfelelően állt hozzájuk, úgymond.
1: Igen, én bízok abban, hogy a jó viszony az tovább fog folytatódni, annak ellenére, hogy Magyarországon történt egy kormányváltás, nálunk is mi parlamenti és elnökválasztások előtt állunk, ugye 2027-ben lenne a rendes választás, viszont minden jel arra utal, hogy előrehozott választások lesznek, nem tudjuk még a dátumot, ugye a jelenkori elnök akár a nyári választásokat sem tartja kizártnak, de megeshet, hogy majd csak télen lesznek a választások, tehát ezt még nem tudjuk. A társadalomban sajnos van egy nagyon nagy szakadék, ugye egy nagyon szomorú dolog történt lassan 2 éve. 2024. november 1-én Újvidéken a vasútállomás előterének a tetőszerkezete leomlott, és 16 áldozatot követelt, és ez egy nagyon nagy elégedetlenséget és revoltot váltott ki az ellenzékiek között, akik bekebelezték az egyetemistákat, vagy egy mozgalmat, és egy óriási nagy szakadék történt a két különböző módon gondolkodó tábor között.
0: Hát ugye ez a polarizáció megint csak nem Szerbiának az egyedi kérdése, Amerikától kezdve szinte minden modern országban ez előjön.
1: Sajnos úgy, hogy eléggé sok zavargás is volt, meg utcára vonulás is volt. Az egyetemeken leállt ugye az oktatás, az állami középiskolákban nagy részében leállt az oktatás, tehát olyan, hogy utána nyáron kellett ugye bepótolni az órákat, meg a fölvételi vizsgákat is ugye az egyetemekre kitolták, meg utána az ősszel pótolták az elmaradt fél év szemesztereket meg. Tehát egy eléggé kaotikus helyzet állt fönt, keletkezett, állt föl. Ennek a kaotikus helyzetnek még van következménye, illetve még van folytatása, nem olyan óriási mértékben, mint 2 évvel ezelőtt volt, de viszont érezhető, ugye, hogy az úgynevezett egyetemista mozgalom, ugye, ami az ellenzéki pártokkal karöltve folytatódik, hogy még mindig összejönnek meg kormányellenes megmozdulások, meg tehát eléggé cifra dolgok történnek ugye nálunk, viszont hogyha visszatérve elnézést kérek a kérdésnek az elejére, hogy ugye a magyar kormány még egyszer Vajdaságban a Vajdasági Magyar Szövetség az egyetlen olyan magyar párt, amelyik parlamenti pártként működik, és a koalícióban van a vezető párttal, tehát a haladó párttal. Ez is ugye egy politikai húzás volt, mondjuk rá x évvel ezelőtt, amikor ez megtörtént, hiszen a jó viszonyok csak ennek köszönhetőleg alakulhattak ki. A különböző Magyarországról érkező támogatások meg lehet, hogy ennek köszönhetőleg is alakulhattak ki, vagy a jelenlegi helyzet az, hogy a magyar közösségnek jogilag mindene. Tehát jogilag mindene megvan. Beszélhetünk magyarul, van magyar óvodánk, magyar iskolánk, Újvidéken van magyar tanszék, ahol magyarul tanulhatnak az egyetemisták, Szabadkán van szintén magyar felsőoktatási intézmény, ahol magyarul tanulhatnak, magyar sajtó, rádió, televízió, írott sajtó, magyar nemzeti tanácsunk van, tehát mi szinte minden jogot ugye megélhetünk, és a jelenlegi vezetőség a Vajdasági Magyar Szövetségben hiszem azt, hogy ugyanolyan viszonyt akar ápolni a továbbiakban is az újonnan felállt magyar kormánnyal, mint a régebbivel is, hiszen nem lenne szabad ugye elvarni a szálakat, mert akkor csak saját magunk házába szúrjuk a kést.
0: Tehát egy hasonló helyzet, mint Erdélyben az RMDS-szel, amely szintén hosszú ideje koalícióban szokott általában lenni ott is, és ezért magas szinten tudja érvényesíteni a magyar közösségi érdekeit. Egyébként Szlovéniában is, ami ezt illeti, mindig azt mondjuk, hogy nagyon példás az a rendszer, ami itt nálunk van. Ugyanakkor a probléma az, hogy a gyakorlatban sokszor nincs meg az, hogy tényleg tudnánk érvényesíteni ezeket a jog által nekünk megszavazott lehetőségeket, talán azért is, mert relatív kis közösségünk van. Na most Vajdaságban is csökkent a közösség, azért számunkra még mindig óriási, hogy akár 187 ezeren vannak ott. A mindennapokban röviden mennyire érzi azt, hogy ténylegesen a terepen is az van, hogy magyarságomat megélhetem nagyobb vegzálások és egyéb gondok nélkül?
1: Az utóbbi 15 évben, mondjuk rá így, én nem éreztem azt, hogy probléma lenne. Ugye Újvidéken már sokkal kevesebb a magyarul beszélő közösség, tehát nyilván, hogyha egy postára vagy egy boltba bemegyek, nem fogok magyar eladóba, vagy pedig magyar hivatalnokba belebotlani. Szabadkán már, vagy Zentán például már, vagy Magyar Kanizsán megeshet már, ugye, hogy magyarul beszél a boltos néni is, magyarul beszél a postahivatalnok is, magyarul beszél a községházán is például akár a polgármester, vagy pedig akár valamelyik titkárságnak a vezetője. Tehát nem mondom azt, hogy nem élhetjük meg ezeket a jogainkat.
0: Ezt mindenképp jó hallani. Egyébként visszatérve még ez az újvidéki dologhoz, amiben egy sokkal nagyobb folyamat indult el, ez a Budapest-Belgrád vasútvonal, ami ugye szintén elhíresült egyik állomása, és talán mondjuk el, ugye nagyon jó lenne ez egyébként, mert akkor megint egy magyarországi szál vagy viszonyulási pont, és akár Budapestről már Szlovéniába is tovább tudnánk menni, de nem áll meg a vonat most akkor épp Újvidéken emiatt a sajnálatos incidens miatt, mert még azóta se rendeződött az állomásnak a infrastruktúrális kérdése egész egyszerűen.
1: Hát igen, nagyon sok fölmérést kell még azért, ugye az épületnek a stabilitása miatt is, meg sok minden még ottan közrejátszik. Pont Újvidéken, pont ez az eset után tényleg nem áll meg a vonat, de viszont megáll Péterváradon, ami egy ilyen 7-8 kilométerre van az újvidéki vasútállomástól. Pétervárad, Újvidék szintén ilyen kis külvárosa, csak a Dunán át kell menni, ugye, és akkor ott folytatódik ugye ez a település, viszont az a vasútállomás meg hát az a vasútállomás meg tényleg, hogy hívják, ez a kicsi, de viszont megáll, muszáj, hogy megálljon a vonat, mert Belgrádból, amikor akár az Intercity, amikor indul a gyors vonat, megáll Péterváradon a következő Topolyán, majd Szabadkán, és majd, hogyha tovább megy Budapestig, akkor hogy hívják ez a, és Budapesten is megáll a nem Intercity, az pedig több helyen megáll, tehát az Belgrádtól Újvidékig 40 pár percig utazik, ez a gyors vonat, ez pedig 36 percen belül, hogy hívják ez a Belgrádból odaér Péterváradig. Viszont ugye azt oldotta meg a város, hogy tömegközlekedési autóbuszokat indít eléggé sűrűn a vasútállomástól Újvidék központjáig, és ez a vonal, ez ingyenes.
0: Andrea, egy utolsó kérdés, hisz kifutunk az időből, még péntekig van itt. Mi vár még önre itt a Muravidéken addig?
1: Igen, péntekig vagyok még itt. Hát holnap lesz még egy kis terepi munkám, hiszen ugye én is forgatok, és utána elköszönök a kedves kollégáktól abban a reményben, hogy meg lehet, hogy visszajövök.
0: Úgy legyen, és reméljük jó emlékekkel távozik tényleg innen tőlünk. Nos, ez volt tehát ma az Aktuális, amelyben Juhász Andreának, a Vajdasági Közszolgálati Televízió kisebbségi nyelveken folyó műsorainak megbízott fő és felelős szerkesztőjének, aki két hetet tölt, tehát itt szakmai ösztöndíj révén vendégségben a Muravidéken. Köszönjük, hogy ránk is szakított egy kis időt. Ugye elmondtuk, hogy ez egy kicsit kevesebb sajnos, mint két hét, azért ez is fontos, hiszen eddig sűrűre sikerült a program. Köszönjük tehát, hogy rendelkezésünkre állt. Én Szabó Márk voltam, figyelmüket köszönöm, búcsúzom önöktől. Az Aktuális egy hét múlva lesz újra műsoron.
1: Köszönöm én is a lehetőséget, részemről a szerencse.

0: Ez volt tehát az aktuális, délután meg lesz ismételve, mindjárt pedig kezdődik a Déli Krónika. Györkös Gorán volt hangtechnikus, Király Boglárka válogatta a zenéket, híreket Faris Doris szerkesztette. Jó rádiózást továbbra és szép délutát!
1: Uravidéki Magyar Rádió FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Györkös Korán. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat. Ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Az MMÖNK rendkívüli ülésén a Magyar Nemzeti Közösség jóváhagyási jogkörének kérdése szerepelt napirenden.
1: Az Alkotmánybíróság ma tárgyalja Agi Banye Svoboda alkotmányjogi panaszát az országgyűlés elnökének megválasztásáról.
2: A szakszervezeti központok képviselői aláírásgyűjtésbe kezdtek a Szlovénia fejlődését szolgáló beavatkozási törvényre vonatkozó népszavazásról.
1: Ma 15 órától ópusztaszeren tartja a magyar kormány az első ülését, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.
2: Csütörtökön és pénteken is személyesen tárgyal az amerikai és kínai elnök, várhatóan az iráni háborúról is.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. A Moravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség rendkívüli ülésén a Magyar Nemzeti Közösség jóváhagyási jogkörének kérdése szerepelt a napirenden, aminek a Dobronak község új alapszabályzatának és ügyrendjének elfogadása adott okot. A község vezetősége ugyanis azt állítja, hogy a község legfontosabb dokumentumainak elfogadásához nem szükséges a Magyar Nemzeti Közösség jóváhagyása.
2: A csúcsszervezet tanácsának ülésén két határozatot fogadtak el egyhangulag. Az első szerint támogatják a Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség törekvéseit, hogy Dobronak község új alapszabályzatának elfogadása során érvényesítse a magyar közösség és tagjainak az alkotmányban és a törvényben rögzített külön jogait. A második határozat szerint a csúcsszervezet tanácsa határozottan ellenez minden olyan községi vagy egyéb szervezeti intézkedést, amely arra irányul, hogy a községi alapszabály és más általános dokumentumok elfogadásakor megkerüljék a nemzeti közösségi képviselők jóváhagyási jogát.
1: A javasolt napi rend szerint az Alkotmánybíróság ma tárgyalja Agi Banye Svoboda alkotmányjogi panaszát, az országgyűlés elnökének megválasztásáról szóló döntés, valamint az országgyűlés eljárási szabályzatának alkotmányossági értékelésére irányuló kezdeményezés ellen.
2: Tárgyalja továbbá a Magánorvosok Szövetségének egészségügyi tevékenységéről szóló törvény alkotmányosságának értékelésére irányuló kezdeményezés fennmaradó részét is, amely a koncessziós cégek nyerességének felhasználására vonatkozik. A Agi Banye Svoboda azután fordult az Alkotmánybírósághoz, hogy az STA feltárta a parlament újonnan megválasztott elnökét támogató szavazólapok egy részét a titkos szavazáson megjelölték. Az azonos módon megjelölt szavazólapok számának és az egyes képviselőcsoportokban lévő képviselők számának összehasonlításával ugyanis megállapítható, hogyan szavaztak a képviselők.
1: Zorán Sztevánovics, a parlamenti elnök testülete az ő javaslatára új határozatot fog megvitatni a parlament munkaszerveiben a képviselőcsoportok számára meghatározott helyek számának meghatározásáról. A határozat a Környezetvédelmi Egészségügyi és Oktatási Bizottságokban a baloldal és Veszna számára biztosítaná a helyeket, ahogyan azt szeretnék.
2: Annak érdekében, hogy a leendő koalíció többséget kapjon, az SDS is egy további helyet kapna ezekben a bizottságokban. Sztevánovics javaslata azután született, hogy a baloldal és a Veszna képviselőcsoport levélben figyelmeztette a parlamenti elnököt, hogy a testület által a legutóbbi ülésen elfogadott elosztás nem felel meg az országgyűlés eljárási szabályzatának. Ez előírja, hogy minden képviselőcsoportnak általában legalább egy hely jut minden munkaszervben.
1: A szakszervezeti központok képviselői aláírásgyűjtésbe kezdtek egy a Szlovénia fejlődését szolgáló beavatkozási törvényről szóló későbbi törvényhozási népszavazás kiírására irányuló kezdeményezés támogatására. Amennyiben a parlament nem engedélyezi a népszavazást, az Alkotmánybírósághoz fordulnak, jelentették be.
2: Jakob Pocsivaosek rámutatott, hogy az NSZI, az SLS, a Fokus, a Demokráti és a Resznica pártok által készített beavatkozási törvényt hétfőn fogadta el a parlament anélkül, hogy előzetesen társadalmi párbeszéddel egyeztették volna azt. Az aláírásgyűjtés a kezdeményezés keretében 2500 aláírásra van szükség. Egy hetet vesz igénybe, és a hetedik napon be kell nyújtani azokat a parlamentnek, amely ezután dönt a népszavazás kiírását támogató 40 000 aláírás összegyűjtésére rendelkezésre áll határidő kezdetéről.
1: Szlovén vállalatok delegációja tartózkodik látogatáson szombatig a kínai Chengdu városában, ahol többek között az energia, a fejlett technológiák és az ipari megoldások területén éresítik az üzleti kapcsolatokat, jelentette be a gazdasági kamara.
2: A delegáció célja a szlovén és kínai vállalatok közötti közvetlen üzleti kapcsolatok erősítése és a további hosszú távú együttműködés konkrét lehetőségeinek feltárása, jelentette be a kamara, amely a látogatást a Spirit Slovenia ügynökséggel, Ljubljanai és Kocsaja önkormányzataival, valamint a pekingi szlovén nagykövetséggel közösen szervezi. A fő esemény a pénteki szlovén-kínai üzleti konferencia lesz, amelyen a helyi önkormányzatok, gazdasági intézmények és kínai vállalatok képviselői is részt vesznek. A program magában foglalja az előre szervezett egyéni találkozókat a vállalatok között, kiválasztott vállalatok és technológiai központok látogatását, valamint a kísérő rendezvényeket.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Ma 15 órától ópusztaszerűen tartja a magyar kormány az első ülését, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, a kihelyezett kormányülés helyszíne egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzetet indokolja.
2: A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrár szakemberekkel tájékozódnak a jelenlegi helyzetről, majd döntenek a rövid távon szükséges intézkedésekről, és elrendelik a közép- és hosszú távú vízgazdálkodási megoldások, fejlesztések kidolgozását. A kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről, tette hozzá. Kitért arra is, megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását. Emellett a kormány tájékoztatást kér az ország energiaellátásának helyzetéről.
1: Csütörtökön és pénteken is személyesen tárgyal az amerikai és kínai elnök, várhatóan az iráni háborúról is. Az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segíteni háborúról is. Az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez,

0: Egyesült Államok 16 meghatározó vállalatának vezetője kíséri el, köztük Elon Musk, a Tesla elektromos autógyártó tulajdonosa.
1: Sport.
2: Az első ligás Alumini és a másodosztályú Brinje Grosso ugye foci csapata mérkőzik ma Celjében, a Pivovarna Union foci kupa döntőjében. A győztes csapat kiérdemli a rangos címet, valamint helyet szerez az Európa Kupa kvalifikációjában. A finális mérkőzés 20 órakor veszi kezdetét, előtte 16 órától pedig a Mura és a Radomlje női foci csapata meccsel a kupa döntőjében. A férfi kosárlabda OTP Banka Liga negyed döntőjének harmadik mérkőzését rendezik ma 18 órától a Perspektíva Illíria és a Triglav Krány között. Győzött tegnap a Cedevita Olimpia kosárlabda csapata, az ABA Liga negyed döntőjében 92-86-ra nyertek a Crvena Zvezda ellen. A továbbjutáshoz egy újabb mérkőzésre lesz szükség, így pénteken Belgrádban rendezik a következő meccset.
3: Időjárás.
0: Délután is jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 18 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
0: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estiglentva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr pálya, Szlovenska Bistrica szever leágazása Ljubljana irányában.
2: Déli kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől Györkös Gorán délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és Bencik István délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: Nyugdíjba vonulása alkalmából a Szlovén RTV életműdíjjal tüntette ki Zver Ilonát, a Lendvai Magyar RTV stúdiók egykori igazgatóját. Zver Ilona a több mint három évtizedes munkássága alatt a Muravidéki Magyar Közösség szolgálatában állt. Igazgató, felelős szerkesztő és újságíró volt, így meghatározó szerepet töltött be a Muravidéki Magyar Közszolgálati Média alakításában. Zver Ilona lesz csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunk vendége. Tartsanak velünk!

Mégis felülünk minden nap az érzelmi libikókán, rázolt a libikóka a Carson kómától, és akár mi is mondhatnánk, hogy az időjárás is felült a libikókára, ugyanis a tegnapi elsős naphoz hasonlítva, hát ma eléggé pont, hogy az ellentétes időnk van itt lendván legalábbis. Gyönyörű szépen süt a nap odakint, ez természetesen a jelentések szerint a következő napokban bőven fog változni. Na de mi a délutáni csapattal köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió, május 13-a van szerda, és 2 perccel vagyunk 00:30 után. A Carson Kóma dala után pedig folytatjuk továbbra is jobbnál jobb dalokkal. Varga Feri és Ballási Betty közös dala fog következni, az Egy bolond század csinál. Egyébként a zenei szerkesztőm a Horváth Robi, a hangtechnikus kolléga itt a stúdióban Bencik István, a délutáni hírszerkesztő Oleti Zsuzsanna, a műsorvezető pedig Gönc Tamara. Tartsanak velünk, ha van rá idejük, és hogyha önök is szeretnének, mindenképpen itt leszünk önökkel, na meg természetesen az MMR is, pontban egykor, tehát pedig akkor friss információval is várjuk majd önöket.

0: Időjárás. Május 13-a van, szerda, 13 óra hajszál, pontosan ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, önök pedig a friss időjárási információkat hallhatják, elsőként Szlovéniára vonatkozóan. Na ma délután is többnyire napos idő várható, időnként mérsékelt felhőzettel. A legmagasabb napi hőmérséklet 14 és 18 fok között alakul. Holnap eleinte meglehetősen derült lesz az ég. Napközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délután pedig főleg a nyugati területeken helyi záporok, elszigetelt zivatarok is előfordulhatnak. Napközben délnyugati szél fúj, a partvidéken a déli szél megerősödik. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 0 és 5, a partvidéken 7, a legmagasabb napi hőmérséklet pedig 15 és 20, északnyugaton 12 fok körül alakul. Pénteken és szombaton többnyire felhős lesz az ég, helyenkénti esővel. Ami pedig a jelenlegi hőmérsékleteket illeti, Lendva és a közeli Muraszombat jelenleg 14 fokosak, Maribor szintén 14, Kredarica mínusz 3, Ljubljana 13, Celje szintén 13, Novo Mesto 12, Kopperben pedig 18 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor lássuk még Magyarországot is. Ma nagyrészt napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, utóbbiak időszakosan jobban összeállhatnak. Holnap aztán napos idő várható, ismételten fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, illetve zivatarok. Pénteken erőteljes gomoly felhő képződés mellett több, kevesebb napsütés valószínű, ugyanakkor nyugaton egyre jobban megvastagszik a felhőzet. Szombaton pedig nyugaton többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de másút még hosszabb időre kisüthet a nap. Ami pedig a jelenlegi hőmérsékleteket illeti, Lenti 15 fokos, Zalaegerszeg szintén 15, Nagykanizsa is 15 fokos jelenleg, és Szentgotthárdon és Szombathelyen is 15 fokot mérnek, Budapest pedig csak ugyan 15 fokos. Az orvosmeteorológusok szerint pedig ma napközben enyhébb légtömeg áramlik fölénk, ezért a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák előfordulhatnak. Dekoncentráltság, tompasság, fáradtság is jelentkezhet. A szelesebb tájakon élők körében, illetve ezen kívül tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. A hűvös hajnali reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak, valamint a görcsös panaszok is. A hűvös, kissé szeles időben romlik hő és komfortérzetünk, a napos időszakok ugyanakkor jó hatással lehetnek hangulatunkra és közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között a napos időszakokban már eléri az erős fokozatot, így a szabadban érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ezen kívül pedig fontos, hogy erősítsék immunrendszerüket, és hogy figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Mi pedig akkor lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról. Forgalmi dugókkal a tengermelléki autópályán Posztolyna előtt mindkét irányban, a Dolenszkói autópályán Smárje-Száptól Ljubljana felé, valamint a Celje-Láskopripo-Lulach úton mindkét irányban találkozhatnak. A Koper-Smárje úton ezen kívül a forgalom a Paderno és Garzson közötti útszakaszon váltakozóan egyirányú egy tehergépjármű meghibásodása miatt, illetve Bleden a Ljubljanska cesta útvonalon szintén váltakozóan egyirányú a forgalom. Több helyen ezen kívül munkálatok is van, annak ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni. Egyébként a rendőrök ma Lendva körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, még így is találkozhatnak bárhol radarral. Úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, körültekintően, hogy aztán mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.

Rád! Chris Rudolftól szólt az Elveszett szerelmek című dal, a folytatásban pedig nem csak a jobbnál jobb dalok miatt érdemes velünk tartani, hanem a friss sporthírekért is, ugyanis érkezik az aréna.

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: A harmadik etappal folytatódott szerdán az idei Dobrodelna Okrog Szlovénia jótékonysági kerékpáros maraton. A 28 fős nemzetközi mezőnyre 210 km várt Novo Mesto és Ankarán között. Kedden Dobranakon álltak meg a bringások. Az idei DOSZ keretében 1055 km tesznek meg a kerékpárosok 5 nap alatt. A rajt hétfőn volt Velenjében, ahova pénteken várják vissza a mezőnyt. Hetedik alkalommal biciklizik körbe az országot jótékonysági célból a szabadidő sportolók. Az útvonal változott a tavalyi évhez képest, nyilatkozta a rádiónknak Dami Zupi, a DOSZ ötletadója.
2: Az idei útvonal az előző évivel ellentétes irányban halad. Az idei DOSZ Velenjében kezdődött, onnan Muraszombatba, illetve Polanába vezetett az út. A második etap 226 km hosszú volt, és Novo Mesto városában ért véget. Majd utunk Ankarán felé folytatódik. Ezután Szlovénia nyugati részén keresztül egészen Kranjska Goráig, illetve Zsirovnicáig tekerünk. Az ötödik napon, pénteken ismét Velenjében zárul a rendezvény, ahol a diatonikus harmadikán való játék világrekordját próbálják megdönteni. A rekord kísérlet 3 napon át tart, mi pedig éppen annak fináliára érkezünk meg, így különleges fogadtatásra számítunk kerékpárosaink és a DOSZ számára is.
1: Idén 8 országból érkeztek a résztvevők. A szlovén, szlovák, szerb, horvát, osztrák, lengyel és svájci bringások mellett magyar tagja is van a DOSZ-nak. Gubasóci Marianna 2024 után most indul másodszor a maratonon. A kanizsai bringás a keddi második etapon Dobranakon állt mikrofonunk elé. Milyen az idei DOSZ a 2024-es kiíráshoz képest, kérdeztük a hölgyversenyzőt.
3: Máshol kezdtünk, a tegnapi nap az könnyebb volt, úgyhogy most ezt az idei évit ezt könnyebbnek érzem. Idén nem nagyon versenyzek, úgyhogy ez az első ilyen esemény, amin részt veszek. Meglátjuk még, hogy alakul az idei év. Szoktam még egyébként Magyarországról lebiciklizni a tengerre, szintén egy csapattal, valószínűleg az idén is lesz, a többi az még képlékeny.
1: Melyik városból, ha szabad kérdezni?
3: Nagykanizsáron.
1: Tehát akit a szomszédban van.
3: Így van, igen, pont a szomszédban.
1: Hol ismerkedett meg a DOSZ-szal? Keresztül?
3: Szerintem Instagramon talán láttam az egyik hirdetésüket, amikor csapattagokat kerestek, és akkor rögtön jelentkeztem, mert szimpatikus volt a kezdeményezés, és azóta jövök velük.
1: Idén svájci kerékpárosok is csatlakoztak a csapathoz. A bosnyák születésű, de most már Bernben élő Emir Kobilić először indul a DOSZ-on.
2: Igen, először veszek részt, de úgy gondolom nem utoljára. Nagyon tetszik a projekt, sok embert ismerek innen. Mami Zupi jó barátom, ő beszélt rá, hogy eljöjjek és részt vegyek ezen a túrán. Nagyon boldog vagyok. Nagyszerű csapat jött össze, sok remek emberrel, és örülök annak is, hogy jobban megismerhetem Szlovéniát. Korábban már ismertem az országot, de még sosem kerékpárral. Biciklivel egyedülálló lehetőség még közelebbről felfedezni az országot. Nehéz kihívásról van szó. Természetesen mindenkinek kihívás jelent a felfelé tekerés, de minden egyes kilométert élvezünk. Svájcban otthon vagyunk a hegyek között, ez a mindennapjaink része. Mégis mindig különleges érzés új hegyeket megismerni és meghódítani. Az egésznek van természetesen egy jótékonysági része is. Azzal, hogy a gyermekek boldogságáért teszünk, még különlegesebbé teszi az egészet. Jó ügyet szolgálunk, és ez még nagyobb motivációt ad számunkra.
1: U15-ös tollaslabda országos bajnokságot rendeztek a napokban Medvódéban. A Lendvai Mladost 5 versenyzővel indult. Vid Novák fő egyéniben eljutott egészen a döntőig, ahol azonban 2 szedben alulmaradt Max Trampuzsal szemben. Szent Páhor 9. lett. A lányoknál Naja Horvát a döntőben rosszul lét miatt feladni kényszerült a találkozót Mila Verhonik a Beka Menges játékos ellen. Nezsa Zsitek és Kaja Utrosa is a 9. zárt az országos bajnokságon. Párosban Vít és Sven a legjobb 8 között végzett. Kaja és Nezsa viszont bronzérmet szerzett lánypárosban. A szerbiai Nagy Kikindán rendezték meg a CEC, a közép-európai IASZ kupa második fordulóját. Kiválóan szerepelt Bojan Stuhec a lendvai IASZ klubtól, hiszen a veteránoknál első lett Csigás íjjal. A szlovéniai Gradac településen rendezték meg a szlovén Aerohead kupa versenyét, ahol Cseh Gyula győzelmet aratott tradicionális íjjal a felnőttek mezőnyiben. Mariborban indultak pályaiász versenyen a hétvégén a lendvai IASZ klub fiataljai. A regionális bajnokságon 8 helyi diák vett részt. 6-an a lendvai általános iskolát képviselték, míg a Bratkovics Odár testvérpáros a Ljutomeri gimnázium színeiben versenyzett. Csupasz reflex íjjal második lett Vigi Levente az elsőtől negyedik osztályosok mezőnyiben. Mityás May 9. lett. A lányoknál a harmadik helyet szerezte meg Katarina Bratkovics Odár. 7. lett Sajt Ádám az 5.-től 9. osztályosoknál, míg Dávid Komlos a 10. helyet szerezte meg. 11. lett Rok Zsálik olimpiai reflex íjjal. A középiskolások mezőnyében a Ljutomeri gimnázium színeiben 4. lett olimpiai reflex íjjal Aljás Bratkovics Odár, míg testvére Bor az 5. helyen végzett. Ljubljanában a harmadik fordulóval folytatódott a nemzetközi Alpok Adria Pisto és Revolver Kupa. 35 csapat között a kiváló 10. helyen végzett a Jezero Dobranak egyes csapata Pisztollyal. A Simon Mikola, József Gyerek és Stefan Kreszlin 3-as 549 kört lőtt. Revolverrel a 26. helyet szerezte meg a Dobranaki 3-as. A 70 éves Stefan Kreszlin egyéniben 187 körrel 22. lett Pisztollyal a 124 fős mezőnyben. Gyerek a 46., Mikola az 57., Markoja József pedig a 93. helyen zárt. Revolverrel Gyerek volt a legjobb dobranaki lövész a 65. helyjel. A 23. helyen zárták az idént a lendvai röplabda klub serdülői. A lánycsapat az idei szezon utolsó két mérkőzésén, amelyek a végső helyezésről döntöttek, kikapott ugyanaz Ankarán ellen, a folytatásban viszont legyőzte a Szlovengrádecet. Az elveszített első szett után egy rendkívül izgalmas harmadik játszmában megérdemelt győzelmet aratott a Lendva. A szlovén labdarúgó kupa meglepetés döntőjében ma Celjében az első ligás Alumini és a másodosztályú Brinjegro Szupja csap össze. A győztes története első nagy trófeáját nyeri el, és kivívja a részvételt a következő idény európai kupa selejtezőiben. A mérkőzés 20 órakor kezdődik. Előtte 16 órától a női döntőt rendezik a Mura és a Rádomja között. Elsősorban a jelenleg a másodosztály második helyen álló Brinje számít a kupa szezon nagy meglepetésének, hiszen a döntőig vezető úton három élvonalbeli csapatot is legyőzött, köztük a Maribort és az Olimpiát. A Grosszupja együttes ellenfele az első liga 7. helyzetje lesz. A Kidričevoj klub számára ez lesz a harmadik szlovén kupa döntő, de eddig még egyszer sem sikerült elhódítania a trófeát. Legutóbb 2018-ban jutott döntőbe, amikor 6-1-es vereséget szenvedett az Olimpiától. A női döntőben a női liga két legjobb csapata találkozik. Az illovas Muránona a 12. kupa győzelmét szeretné megszerezni, míg a Medex Radomlje története első kupa sikerére hajt. A Radomlje csapat ebben a szezonban egyszer kikapott a muraszombatiaktól, kétszer pedig döntetlent játszott velük. Kedves hallgatók, mára ennyi fért műsorunkba. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Az Aréna szerkesztőit, Szabó Rudolfot hallották. A viszonthallásra!

Olyan, mint te, ez volt Szekeres Adrián dala, mi pedig folytatjuk tovább a One Republic-kal. Tőlük érkezik az örökzöld Apologize, vagyis annak a dalnak a Timbaland remixe. Utána pedig érkezik önökhez a friss ismétlése is, méghozzá a legfrissebb zenei hírekkel, úgyhogy ha esetleg 9:50-kor lemaradtak volna róla, akkor mindenképpen tartsanak az MMR-rel a folytatásban, és hallgassák meg a friss ismétlését.

Friss. Zenei újdonságok. I wish it was just us and this, but they can't trust us and this, 'cause I'm trying in this high. Let's keep it. Jack Harlow és Doja Cat végre összehozták a várva várt kollaborációt, és itt van már a Just Us című dal, ami egy lendületes felvétel és egy sztárokkal teli videóklipet is készítettek hozzá. Ebben a videóban ugye feltűnik Matt Damon, John Major és a Pink Panthers is, miközben Jack Harlow és Doja Cat egy exkluzív vacsora partin flörtöl. A két előadó közti kémia tagadhatatlan, és ez a videóklip minden pillanatában érződik és látszódik is, és természetesen a dalban is benne van ez a fajta lüktetés. Jön Jack Harlow és Doja Cat, ez pedig nem más, mint a Just Us. I wish it was just us and this, but they can't trust us and this, 'cause I'm trying in this high. Let's keep it on a hush hush and this, I told her she

Vannak értékek, amelyek nemzedékről nemzedékre táncolva öröklődnek. Legyen ön is részese a Bekecs Táncszínház művészeinek felejthetetlen előadásának, a Táncolva öröklődik című folklórestnek. Május 15-én este 20 órától a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. Egy különleges utazás a Kárpát-medence táncos és zenei örökségében, a Délalföldtől Kalotaszegig élő zenével, énekkel és szenvedélyes tánccal. A belépés ingyenes. Táncolva öröklődik. Május 15-én Lendván. Ne maradjon le!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség rendkívüli ülésén a Magyar Nemzeti Közösség jóváhagyási jogkörének kérdése szerepelt napirenden, aminek a Dobronak község új alapszabályzatának és ügyrendjének elfogadása adott okot. A község vezetősége ugyanis azt állítja, hogy a község legfontosabb dokumentumainak elfogadásához nem szükséges a Magyar Nemzeti Közösség jóváhagyása. A csúcsszervezet tanácsának ülésén két határozatot fogadtak el egyhangulag. Az első szerint támogatják a Dobronak községi magyar önkormányzati nemzeti közösség törekvéseit, hogy Dobronak község új alapszabályzatának elfogadása során érvényesítse a magyar közösség és tagjainak az alkotmányban és a törvényben rögzített külön jogait. A második határozat szerint a csúcsszervezet tanácsa határozottan ellenez minden olyan községi vagy egyéb szervezeti intézkedést, amely arra irányul, hogy a községi alapszabály és más általános dokumentumok elfogadásakor megkerüljék a nemzeti közösségi képviselők jóváhagyási jogát. A részletekről a ma délutáni terepjáróban számolunk be részletesebben. Kedd este Magyar Péter bejelentette, hogy szerdán 15 órától Ópusztaszeren tartják az első kormányülést. A kihelyezett kormányülés helyszíne egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódunk a jelenlegi helyzetről, majd döntünk a rövid távon szükséges intézkedésekről, és elrendeljük a közép- és hosszú távú vízgazdálkodási megoldások fejlesztések kidolgozását, jegyezte meg a miniszterelnök. Az új országgyűlés döntése alapján május 14-től megszűnik Magyarországon a háborús veszélyhelyzet és a különleges jogrend, ugyanakkor az Orbán kormány veszélyhelyzetben hozott rendeletei törvényi szintre emelkednek. Thomas Byrne, Írország Európai Uniós ügyekért és védelemért felelős államtitkára a Euronews Europe Today című reggeli műsorában élőben nyilatkozva elmondta, hogy Ukrajna továbbra is nagyon erősen az európai emberek gondolkodásának fókuszában van. Byrne kijelentései az uniós védelmi miniszterek brüsszeli találkozóján hangzottak el, amelyen Oroszország ukrajnai inváziójáról és a közel-keleti konfliktusról tárgyaltak. Júliusban Írország veszi át az Európai Unió tanácsának soros elnökségét, ez a szerep várhatóan Dublint helyezi majd az ukrajnai háború befejezéséről szóló tárgyalások középpontjába. Donald Trump Pekingbe tart. Az amerikai elnököt számos üzletember és politikus kíséri. Köztük van Elon Musk, a Tesla tulajdonosa és elnök vezérigazgatója, Tim Cook, az Apple vezérigazgatója és Larry Fink, a BlackRock befektetési vállalat vezérigazgatója. Az amerikai üzleti delegációnak tagja lesz többek között a Boeing, a GEA Aerospace, a Meta, a Carrier, a Citigroup és a Goldman Sachs vezető tisztségviselője, ami jelzi, hogy komoly gazdasági megállapodásokat készítettek elő a felek. Az amerikai adminisztráció tagjai közül többek között Pekingbe utazik Pete Hegyet, védelmi miniszter, és Marco Rubio külügyminiszter. Rubiót ugyan a kínai kormány még szenátorsága idején 2020-ban szankcióval sújtotta, mert szót emelt az emberi jogok megsértése ellen, de külügyminiszterként beléphet az országba. Legkevesebb 9 életüket vesztették, több tucatnyian pedig megsebesültek, amikor kedreggel felrobbant egy riksába rejtett pokolgép egy bazárban Pakisztán északnyugati részén. A merénylet újabb jele annak, hogy fokozódik az erőszak az Afganisztánnal határos térségben. A halottak között 2 közlekedési rendőr és egy nő is volt. A hatóságok azt feltételezik, hogy a közlekedési rendőrök lehettek a támadás célpontjai. A halottak és sérültek többsége járőkelő volt, és a robbanás a közeli üzletekben is hatalmas károkat okozott. A merényletért egyelőre egyik terror vagy fegyveres szervezet sem vállalta a felelősséget.
2: Időjárás.
1: Délután többnyire napos idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel, de csapadék már nem valószínű. A legmagasabb napi hőmérséklet 14 és 18 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az esti órákig Lendva körzetében ellenőrzi majakra van a járművek sebességét.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban

0: kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszló.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
1: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

2006-ban talán egyik hollywoodi producer sem gondolta volna, hogy az Ördög Prádát visel nemhogy kassza siker, de kultfilm lesz. Olyan, amit évtizedekkel később és újabb generációk fedeznek fel maguknak. Olyan, amit végtelenszer lehet megnézni, és ami még az elkészülte után 20 évvel is hatással van, nem csak a divatvilágról alkotott képünkre és arra, hogyan állunk a saját személyes stílusunkhoz, de arra is, mit gondolunk a karrierista nőkről és az olyan női főnökökről, mint a Runway magazin szigorú főszerkesztője Miranda Priestly. Az Ördög Prádát visel rizikós befektetés volt, nőkről szólt, de nem romkom volt. A főszereplői nem a nagy őt, hanem a tökéletes munka lehetőséget keresték. A történet fókuszában pedig az állt, hogy hogyan állják meg a helyüket a munkahelyükön. Az egész sztori hátterét ráadásul a divatvilág adta, amiről akkor talán még nem sokan gondolták, hogy egy szűk nézői rétegen túl tömegeket tudna megmozgatni. Az elmúlt évekre jellemző hollywoodi folytatásdömping fényében pedig egyáltalán nem volt meglepő, hogy aztán valakinek a fejéből kipattant, kaphatna második részt az Ördög Prádát visel is. A gond csak az, hogy az Ördög Prádát viselnek nem volt szüksége folytatásra. Miranda Priestly és a Runway magazin viszont megérdemelte. Ebből az ellentmondásból kellett Weisbergnek, McKennának és Frankelnek olyan filmet faragnia, ami több szégyentelen rajongó kiszolgálásnál, és tud újat mondani arról a világról, amit 2006-ban olyan pontosan vászonra vitt. Az Ördög Prádát visel folytatása időszerű, stílusos, vicces, írja egyébként a Telex. Kiszolgálja a fanokat, de közben tud újat is mondani a válságokkal küzdő divatiparról, a nyomtatott sajtó végnapjairól és arról is, milyen érzés lehet ma a divatvilág elitjében mozogni. Ráadásul jó érzékkel tapint rá a divatipar aktuális rákfenéjére, és figurázza ki mumusait a Vogue körül kitartóan legyeskedő Bezos házaspárt is. Kár, hogy ennek a remek poénnak és nagyon megérdemelt odaszúrásnak az oltárán pont Emily karakterét áldozza fel. Na de még mielőtt mi részletesen foglalkoznánk a film történéseivel, illetve szemezgetnénk egy kicsit többet a Telex cikkéből, azért érkezzen egy zene, Roxette-től fog szólni a Sleeping in My Car.

A Roxette dala után mi már vissza is térünk a Telex cikkéhez, ugyanis ahogy azt ők is írják, eltelt 20 év, és Miranda Priestly már nem az a teljhatalmú főszerkesztő, aki volt. 2006-ban még csak pillanatokra sejlett fel Miranda emberi oldala. 2026-ban már a cinikus megjegyzései mögött is ott vannak. Ott van az az esendőség, ami körüllengi a hatalmában meggyengült, a kiadóvállalat új tulajdonosának és a befektetőknek kiszolgáltatott, a saját relevanciájának elvesztésétől tartó vezetőt. Meryl Streep lehellett finom gesztusokkal, jól időzített humorral és pontosan adagolt drámaisággal mutatja meg a karrierje vége felé járó nő hűvös külseje mögött rejlő vívódásokat. Megérdemelte volna, hogy ennek a filmnek ő legyen a főszereplője. De nem ő lett az, hanem Andy Sachs, aki hiába érte el a célját és lett sikeres újságíró, a Runway-hez visszatérve szélsebesen vetkőzi le magáról az elmúlt 20 évben magára szedett tapasztalatot és érett személyiségvonásokat, hogy visszamehessen 20 éves önmagába, aki magát nevetségesen lealacsonyítva úgy tesz, mintha élethalál kérdése lenne, hogy Miranda Priestly csücsörít-e, ha meglátja a cipőjét. Andy és Emily mintha nem öregedett volna 20 évet, emiatt pedig mindketten annyira irritáló karakterek, hogy nehéz bármilyen szinten komolyan venni őket és a problémáikat. Kicsit maga a történet is olyan, mintha menet közben találták volna ki, milyen irányba menjen, ha a végére össze is áll, az odáig vezető út hullámzó minőségű. A végeredmény vicces, szórakoztató popcorn mozi, ami ugyan nem ér fel az eredetihez, de folytatásnak egyáltalán nem rossz. Meryl Streep pedig ismét kiemelkedőt alakít, már csak miatta és a Runway történetébe csomagolt, nagyon is aktuális kérdésfelvetések miatt is érdemes megnézni legalább egyszer a filmet. Ahogy az első filmnek, úgy a folytatásnak is a ruhák adják az esszenciáját, és ezen a téren a 2026-os film sem panaszkodhat. Még úgy sem, hogy nem minden karakter kapta meg azt a megérdemelt stílusfejlődést, amire szintén 20 évet vártunk. Miranda Priestly az egyetlen, aki nem csak rendes karakterével, de tökéletesen összeállított ruhatárat is kapott, mindkettőt megérdemelte. Meryl Streep alakítása szinte zárójelbe teszi a folytatás összes gyenge pontját, és ismét bizonyítja, hogy nincs ikonikusabb karakter a Runway magazin kívül kemény, belül lágy szívű főszerkesztőjének, aki még most, 2026-ban egy gyökeresen átformálódott világban egy kihaló félben lévő szakma élén, egy deszkán sodródva is ragaszkodik a tökéletességhez. A szettjeiben is, írja egyébként ugye ismételten a Telex. Ez viszont nem minden, a cikkben részletesen elemzik a film valamennyi karakterét is, illetve a film folytatásáról a Telex After adásában is beszélgettek. Nézzék meg akár azt, vagy olvasgassák a cikket, jó délután, illetve esti program lehet azon kívül az is, ha megnézik az Ördög Prádát visel filmeket, vagyis hát filmmaratont tartanak. Most már ugye van 2 film is, amit lehet és érdemes is megtekinteni. Mi addig is folytatjuk jobbnál jobb dalokkal, érkezik Dr. Mátyás és már közös dala a Mi Amor, de utána a Coldplay is zenélni fog.

Komáromi Sándor bántalmazó kultúra című kötete a Corvina kiadó kiadásában azt vizsgálja, hogyan öröklődnek tovább a családi, intézményi és társadalmi mintázatok generációról generációra. A Lérástudók új epizódjában a könyv kapcsán tanításról, drámaoktatásról is beszélget a Fidelio vendégével, Grisnik Petra. A beszélgetés egyik legerősebb állítása, hogy a bántalmazás nem feltétlenül látványos erőszak formájában van jelen az életünkben, hanem sokszor hétköznapi reflexekben. Az elhallgatásban, a konfliktus kerülésben, a jobb tűrni logikájában, vagy abban, hogy nem merünk megszólalni egy munkahelyi értekezleten. A Lérástudók podcastban szó esik arról, hogy évtizedekkel ezelőtt egész generációk tanulták meg, hogy a problémák kimondása veszélyes lehet. Ez a tanult tehetetlenség pedig ma is velünk él. De a fiatalabb nemzedék már sokkal hamarabb teszi transzparenssé a mentális problémáikat, könnyebben kérnek segítséget, és kevésbé hajlandók hosszú éveken át cipelni a frusztrációkat. De a Lérástudók vendége arra is figyelmeztet, hogy az nem fordulhat elő, hogy a gyerekekre terheljük a felnőttek feldolgozatlan konfliktusait. Komáromi Sándor a Magyar Ügynök Múlt, a Történelmi Elhallgatások és a Politikai Propaganda példáin keresztül beszél arról, milyen következményei vannak annak, ha egy közösség nem néz szembe a saját történetével. A Bántalmazó Kultúra című könyv természetesen senkit nem hibáztat, hanem új normák építésére buzdítja az olvasókat. Egyébként a könyv megvásárolható már a Lira webshopjában és a könyvesboltokban, ha pedig érdekli önöket a beszélgetés, akkor a fidelio.hu oldalán megtalálják a cikkben az 52 perces felvételt, nyugodtan hallgassanak bele, akár önök is. Mi pedig folytatjuk még jó néhány zenével, de mivel 14 óra 47 perc van jelenleg, ez csak egy dolgot jelenthet, hogy érkezik hamarosan önökhöz a mai terápiáról. Teljesen pontosan egy témával fogjuk önöket várni háromkor, de hogy pontosan melyik is lesz ez. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség rendkívüli ülésén a Magyar Nemzeti Közösség jóváhagyási jogkörének kérdése szerepelt napirenden, amelyre a Dobronak község új alapszabályzatának és ügyrendjének elfogadása adott okot. A község vezetősége ugyanis azt állítja, hogy a község legfontosabb dokumentumainak elfogadásához nem szükséges a Magyar Nemzeti Közösség jóváhagyása. A csúcsszervezet tanácsa ezt határozottan elutasította. Az ülésen ezzel kapcsolatban két határozatot fogadtak el. Az elhangzottakról Fehér Ilona készített beszámolót, a részletekért pedig velünk kell, hogy tartsak háromkor. Hallgassák meg a terápiárót, addig is érkezik nagyon jó sok zene, többek között már Valmár és Nem az a lány, közös dala már szól is a háttérben. Hallgassák meg az Álmatlan estéket, na meg háromkor a terápiáról.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség rendkívüli ülésén a Magyar Nemzeti Közösség jóváhagyási jogkörének kérdése szerepelt napirenden, amelyre a Dobronak község új alapszabályzatának és ügyrendjének elfogadása adott okot. A község vezetősége ugyanis azt állítja, hogy a község legfontosabb dokumentumainak elfogadásához nem szükséges a Magyar Nemzeti Közösség jóváhagyása. A csúcsszervezet tanácsa ezt határozottan elutasította. Az ülésen ezzel kapcsolatosan két határozatot fogadtak el. Az elhangzottakról Fehér Ilona készített beszámolót.
2: Dobronakon tartotta a 7. rendkívüli ülését a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa, amelynek kezdeményezője a Dobronaki Magyar Önkormányzat volt. Dobronak község ugyanis új statutumot és alapszabályzatot készül elfogadni, amelyből kihagyták a nemzetiségi közösségekre és a kétnyelvűségre vonatkozó cikkelyeket. Ezek a jelenlegi statutumban 10 cikkelyben, a tervezetben összefoglalva mindössze 3-ban szerepelnek. Varga Edit, a Dobronaki Magyar Önkormányzat elnöke, és Varga Teodor, a Községi Tanács Magyar Nemzetiségű Külön Státusú Tanács tagja részletezték az eddig történteket, és a nemzetiségi jogok csorbítására mutattak rá. Varga Edit.
3: Úgy éreztük, hogy magunk nem tudjuk megoldani már ezeket a gondokat, és a csúcsszervezetet is fölkértük, hogy ők is ebben valamilyen álláspontot fogadjunk el. Az elnökökkel is külön leültünk, és most a tanácstagok is, az össz tanácstag, mivel úgy gondoljuk, hogy ez valójában annyira fontos az önkormányzatok részére, és a magyar nemzetiségű lakosság részére is, hogy tartalmazza a mi jogainkat, és itt kértük, hogy közös vélemény jöjjön létre, mert ez hosszabb távú döntésekről, jogainkról van szó, és fölhívtuk a figyelmet valójában a többi önkormányzatokhoz is, hogy ez mindenkit érinthet, és itt fontos, hogy közösen lépjünk a megoldás irányába.
2: Nyilatkozta Varga Edit. A statutum tervezet készítője írásos véleményében kifejtette, hogy a községi nemzeti közösségnek a dokumentum elfogadása során nem kell jóváhagyást adnia, mindössze véleményt mondhat a községi dokumentumról. A külön státusú képviselő vétőjogának használatát is határozottan elutasítja ebben az esetben. A Muravidéki Nemzeti Közösség tanácsának tagjai a kialakult helyzetet jogsértőnek minősítik. Orbán Dusán tanácselnök így nyilatkozott.
4: Mi nekünk itt meg kellett húzni egy vonalat. Ez a vonal idáig mehetett, se tovább. Ki kell állnunk a jogaink mellett, ki kell állni az önkormányzataink mellett. Ma az egyik önkormányzat, holnap a másik önkormányzat, holnap után a tengermelléki önkormányzat. Itt meg kell állítani ezt, tehát amennyiben nem sikerül ilyen úton, akkor majd másik úton fogunk a jogorvosoláshoz fordulni, amit nagyon nem szeretnénk, úgyhogy mi nagyon-nagyon megkérnénk még egyszer a két érintett felet, hogy találjanak egy konszenzust, találjanak egy közös utat, és próbálják meg az elmúlt 30 éves történetet újraéleszteni, és egy ugyanolyan szép történetet újraépíteni. Én ehhez kívánok nekik sok szerencsét, és remélem, hogy az MMNK tanácsának ilyen témában többet ne kelljen határozatot hoznia.
2: Mondta Orbán Dusán elnök. A csúcsszervezet tanácsa a témában két határozatot fogadott el egyhangulag. Az első szerint támogatja a Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség törekvéseit, hogy Dobronak község új alapszabályzatának elfogadása során érvényesítse a magyar közösség és tagjainak az alkotmányban és a törvényben rögzített külön jogait. A második határozat szerint a csúcsszervezet tanácsa határozottan ellenez minden olyan községi vagy egyéb szervezeti intézkedést, amely arra irányul, hogy a községi alapszabály és más általános dokumentumok elfogadásakor megkerüljék a nemzeti közösségi képviselők jóváhagyási jogát. Azokban a községekben, ahol őshonos olasz vagy magyar nemzeti közösség él, az alapszabály nem csupán technikai jellegű, általános ügyeket szabályozó előírás, hanem a nemzeti közösség alkotmányosan garantált jogai érvényesítésének alapvető dokumentuma is. Ma délután ülésezik a Dobronaki Községi Tanács. Napirenden a község statutum és ügyrend tervezetének megvitatása és elfogadása is szerepel.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Fehér Ilona összeállítását hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

megyek. Robognak vonatok és életek, bennem legbelül valami, valami remeg. Mert nem tudom, sohasem tudhatom, szoríthatom emé azt a kezed, amit el sem tudhatom, szoríthatom emé azt

Egy perccel vagyunk, 3:45 után, május 13-a van szerda, és évfordulós nap a mai, ugyanis 2009. május 13-án jelent meg a Fish zenekar első magyar nyelven íródott albuma, a Csinálj egy lemezt. Aki pedig ismeri a zenekart, az ismeri az egyik leghíresebb dalukat is, és egyben talán a legikonikusabbat, ez nem más, mint a Magasan szel, ez érkezik a következő percekben.

Konzervzene szólt és fog szólni még a következő percekben, ugyanis a Fish zenekar 1999-ben alakult meg, és néhány év alatt viszonylag ismertté vált a magyar könnyűzenei életben. Első EP-jüket, aminek Check Out the Sound volt a címe, 2001-ben adták ki, de az első nagylemez egészen 2006-ig váratott magára. 2009-ig a Tessék EP-n kívül angol nyelvű dalokat adtak ki. Az akkor megjelent Csinálj egy lemez című albumtól kezdve azonban magyar nyelven zenélnek, egészen a mai napig. Az évfordulós lemez május 13-án jelent meg teljesen pontosan a Magneoton kiadónál. Az albumon három dalhoz forgattak klippet, a Majdnem Kalifornia, az imént hallhatott Magasan száll és a Szépen hangosan című számokhoz. A lemezen a Passo együttesben tevékenykedő Körse és Egyedi Péter, az óriás frontembere is közreműködött. Előbbi a Személyes üzenet című dalban, míg utóbbi a Még egy ilyen című számban. Na de, ne csak beszéljünk róluk, ha már egyszer évfordulós a lemez, akkor az úgy is dukál, hogy szól róla még egy ikonikus dal, ez pedig akkor nem más, mint egyike az a három dal közül, amelyek ugye klippet is kaptak, érkezik a Fish zenekar és a Majdnem Kalifornia.

Május 13-a van, és ünnepelhetnek a halak szenior hallal, azaz Kovács Krisztiánnal az élén. Mi pedig még egyszer utoljára hallgassunk majd meg a következő percekben egy füstdalt, ugyanis egy évvel az első magyar albumok után 2010-ben teljesen pontosan kiadták a Mindenki Király című EP-t is, amit ingyenesen le lehetett tölteni. Egyébként a zenekar Muravidékre is eljutott még 2011-ben a 6. Völgyi Falusi Open Smile Jamre, ahol szlovén, horvát, olasz, mexikói, szerb és két magyar zenekar a Nils és a Kocsmazaj mellett koncertezhettek. Mi ennek csak örülünk, remélhetőleg talán majd a jövő években is egyszer még eljutnak ide hozzánk, ugyanis egy biztos nagy bulit tudnak csapni a zenekarból a srácok, úgyhogy ha már egyszer említettük, akkor mai napon még egyszer utoljára érkezzen az ünneplő Fish zenekar, azaz a halaktól a Mindenki Király EQ közreműködésével a Hősökből.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Középhullámon a 648-as kilóhertz.
2: Ilyen volt régen.
1: Muravidéki Magyar Rádió.
3: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en
1: és középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Meg volt ilyen is.
3: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en.
2: Mostantól digitálisan is. A Muravidéki Magyar Rádió DAB-on is hallható.
4: Ezt is jó tudni.

15 óra 50 perc van, hajszál pontosan, önök pedig a hét zeneszámát hallhatták az imént. Mi pedig most érkezünk néhány információval, ugyanis ma lesz a kétnyelvű oktatás a Muravidéken című dokumentumfilm bemutatója, teljesen pontosan 19 órakor a Bánfi Központban. A film a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült, és Gál Anasztázia rendezte. Ha esetleg a mai nap folyamán úgy gondolták, hogy érdemes lenne ellátogatni valahova egy eseményre, akkor mi csak ezt tudjuk ajánlani, mindenképpen érdemes és ajánlatos ellátogatni erre, ennek a dokumentumfilmnek a bemutatójára. Ismételt a mai napon lesz 19 órakor a Bánfi Központban, úgyhogy ha tehetik, akkor látogassanak el oda, és nézzék meg, hogy mi jót alkottak. Na de, ezen kívül az Ecopark értesíti a vízhasználókat, hogy csőtörés miatt csütörtökön május 14-én, azaz holnap, munkálatok folynak a vízvezetéken Lendván, a Kolodvor utcában. Emiatt aznap feltehetően 8 órától egészen 15 óráig ideiglenesen megszüntetett lesz a vízszolgáltatás Lendván, teljesen pontosan a Kolodvor utca és az Ipari utcában, valamint Hármos Malomban és Petesházán. Amikor érzékelik, hogy újra van víz, ajánlatos, hogy néhány percig hagyják folyni a vizet, amíg kitisztul, ezt tegyék meg azokon a helyeken, vagyis csapokon, ahol ez lehetséges. Ezen kívül még arra is értesítenek, hogy a csőtörés miatt akár Lendva község más részein is zavart lehet a víz, amennyiben más helyeken is úgy érzékelik, hogy önöknél is elment a víz, és utána, miután visszajött, azért ott is érdemes néhány percig folyni hagyni a vizet a csapból, amíg kitisztul. Ezt ismételten tegyék meg azokon a helyeken, vagyis csapokon, ahol ez lehetséges. Ismételten tehát holnap csütörtökön, május 14-én csütörés miatt munkálatok folynak a vízvezetékeken, emiatt feltehetően 8 órától 15 óráig ideiglenesen megszüntetett lesz a vízszolgáltatás. Hát ennyivel érkeztünk, 2 perccel vagyunk 15 óra 50 perc után, és hamarosan folytatjuk továbbra is László Attila dalával, na meg sok-sok más dallal, pontban 4 órakor friss hírekkel várja önöket Oleti Zsuzsanna, utána pedig megkezdjük a ma délutáni slágerkívánságunkat is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A közigazgatási minisztérium 11. alkalommal szervezett tanácskozást a 9 szlovéniai nemzetiségileg vegyesen lakott községben megvalósuló kétnyelvűségről. A rendezvény házigazdája ezúttal Hodos község volt, amely a résztvevőket az ifjúsági központban fogadta. Az értekezlet megszervezése a minisztérium azon tevékenységei közé tartozik, amelyek a községek törvényes kötelezettségei és a kétnyelvűség gyakorlati megvalósítása közötti eltérés csökkentését szorgalmazzák. A tanácskozás jó lehetőség arra, hogy az apró lépésű eredményekről beszámoljanak. Ezúttal bemutatták a tengermelléki kétnyelvű községek kétnyelvűségének megvalósításáról szóló közös szabályrendeletet, a nemzetiségileg vegyesen lakott községek kétnyelvűségének és a községi nemzeti közösségek tevékenységének finanszírozásáról szóló rendelet módosításának hatékonyságáról szóló elemzést, valamint a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának megvalósításáról szóló szlovéniai beszámolót. A részletekről a csütörtöki terepjáróban számolunk be. Magyar Péter közölte, hogy miniszterelnökként sem költözik kormányzati rezidenciába, továbbra is budai otthonában marad családjával. Azt is bejelentette, hogy szolgálati autóként a korábbi országjárásán használt Skoda Superbet használja majd, így nem igényel új járművet. A politikus korábban arról is beszélt, hogy nem akar Melita Kolostorban rendezi be miniszterelnöki irodáját, és a Tisza frakció sem költözik a Fehérházba. ...2025-ben 132.600 harmadik országbeli állampolgár beléptetését tagadták meg az EU területére, ami 7,1%-os növekedést jelent 2024-hez képest. Az uniós országokban illegálisan tartózkodó személyek száma 21,7%-kal csökkent a 2024-es 918.525-ről 2025-re 719.395-re. 2025-ben 491.950 harmadik országbeli állampolgár kapott kitoloncolási végzést, ami 5,8%-os növekedést jelent 2024-hez képest. A visszaküldött harmadik országbeli állampolgárok száma 21%-kal nőtt, a kitoloncolási végzést követően 135.460 állampolgárt küldtek vissza a harmadik országba, azaz nem uniós országba, ami 20,9%-os növekedést jelent a 2024-es 112.040-hez képest. Németország jelentette a harmadik országba visszaküldött állampolgárok legnagyobb számát, 29.295-öt, majd Franciaország és Svédország következik a listán. Ausztria a hatodik, Horvátország a hetedik, Olaszország a 11., Magyarország a 14., Szlovénia pedig a 25. a sorban. A harmadik országba visszaküldött állampolgárok közül a legtöbben Törökországból, Grúziából, Szíriából és Albániából származtak. A Pentagon közölte, hogy az iráni háború eddigi költsége már elérte a 29 milliárd dollárt, azaz mintegy 24,7 milliárd eurót. Ez körülbelül 4 milliárd dollárral több annál a becslésnél, amelyet két héttel ezelőtt ismertettek. A növekvő összeg egyre nagyobb aggodalmat vált ki az amerikai törvényhozók körében, akik attól tartanak, hogy a konfliktus nem csak rendkívül költséges, hanem az amerikai fegyverkészleteket is gyors ütemben kimeríti. A kiadások jelentős részét ugyanis lőszerek pótlására és megrongálódott haditechnikai eszközök javítására fordították. A Pentagon pénzügyi vezetője Jay Hirst ugyanakkor jelezte, a mostani becslés még nem tartalmazza a térségben megrongálódott amerikai katonai bázisok helyreállításának költségeit. Közben Pete Hegseth, védelmi miniszter kedden ismét komoly kritikákkal szembesült a kongresszusban. A képviselők és szenátorok a csökkenő fegyverkészletekről, a háború növekvő költségeiről és Donald Trump elnök hosszú távú stratégiájáról kérdezték.
2: Időjárás.
1: Többnyire napos idő várható délután is, időnként megnövekvő felhőzettel, csapadék azonban már nem valószínű. A csúcshőmérséklet 14 és 18 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral lent a körzetében találkozhatnak gyakrabban a volán mögé ülők.
0: Kívánságműsor.

4 óra után vagyunk, 9 perccel, ez pedig csak egy dolgot jelenthet, megkezdjük a mai slágerkívánságunkat. 2 telefonszámon leszünk, a következő órában elérhetőek 575-17-18, valamint 575-17-19. Ha pedig külföldről szeretnének telefonálni ide a lendvai stúdióba, akkor plusz 386-2-es, majd pedig a 2 telefonszám közül az egyik az, amin el lehet bennünket érni. De még mielőtt fogadnánk a telefonhívásaikat, azért szóljon Pályer Andrástól a Gyere vissza, kérlek című dal. Ezt Emília kérte tőlünk, utána pedig akkor fogadjuk a telefonhívásaikat is.

0: Bayer András Dala után már fogadjuk is a telefonhívásaikat. Haló, haló, szép jó estét, jó napot kívánunk!
1: Szép üdvözlet Tamara önnek, és az Istvánnak a stúdióban. Én pedig szeretném meghallgatni éjszakát és nappalok. Nagyon szépen megköszönöm, Ili!
0: Rendben, szólni fog a kérdal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és kellemes napot kívánunk a továbbiakban is.

0: És már be is telefonáltak a következő hallgatók. Haló, haló, szép jó napot, jó estét kívánunk!
1: Szép jó napot kívánok, szép üdvözlet, kedves Tamara!
0: Üdvözlöm!
1: Én szeretnék egy zeneszámot meghallgatni. Az életem egy szép regény.
0: Az életem egy szép regény?
1: Igen.
0: És esetleg egy előadót tudna mondani?
1: Hát azt nem tudok, csak férfi énekli, az biztos.
0: Rendben, közben a hangtechnikus kolléga már meg is találta a dalt, úgyhogy szólni fog a következő percekben. Rendben, szólni fog a dal kettőjüknek, köszönjük, hogy telefonált, kellemes
1: minden
0: napot kívánunk.
1: Viszontlátásra.
0: És már be is telefonált a következő hallgatónk. Haló, haló, szép jó napot kívánok, jó estét!
2: Nagyon szép jó napot kívánok, drága Tamara, Jutka vagyok, én szeretném kérni a Balkán Panatiktól. Van nekem egy rettenetes szokásom, ezt szeretném meghallgatni a lenti barátnőimmel, Magdival, Marikával, Angélával, a rádió minden kedves hallgatójával. Nagyon szép délután, gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek!
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált, szólni fog a kérd dal, és további kellemes napot kívánunk!

0: És már be is érkeztek a következő telefonhívásaink. Haló, haló, szép jó napot kívánok.
1: Haló, jó napot kívánok, Letenyéről Kati. Nagyon szeretném kérni, én uram, Istenem, vigyázzalám, Cividal, kinyúztan, nyúztan, mama vagyok.
0: Rendben, egy pillanat csak megkeressük, hogy megvan-e a dal.
1: Légyem emlékérem, légyem, hagyott itt bennünket.
0: Esetleg el tudnám mondani újra a címét, mert egyelőre nem...
1: Nem tudom, ez én uram, Istenem, vigyázz rám, című dalt. Ne hagyd el veszni a hazám.
0: Én uram, Istenem, egy pillanat. Előadót se tudna mondani esetleg?
1: Tessék?
0: Egy előadót sem tudna mondani esetleg, hogy ki énekli az adalt? Hát férfi előadó-e vagy női?
1: Hát azt hiszem, hogy férfi énekelte, vagy nem tudom, már annyira nem vagyok képbe.
0: Rendben, egy pillanat csak. Meg úgy tűnik, hogy sajnos nincs meg a dalunk, úgyhogy...
1: Hát ez valami himnusz, vagy valami ilyen, nem tudom mi ez.
0: Rákeresünk, és akkor majd szólni fog egy hasonló dal, hogyha ezt nem találjuk meg biztosan, de... Hogyha esetleg mégse lenne meg, akkor majd egy Zámpó Jimmy-től a Nézd le rám, ó Istenem, az megfelelne?
1: Igen.
0: Rendben, akkor szólni fog az a következő percekben.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált, kellemes napot kívánunk a továbbiakban is. És van egy következő telefonálónk is. Haló, haló, szép jó napot!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm, drága!
0: Üdvözlöm!
2: Valéria vagyok, Zalaegerszegből.
0: És milyen dalt küldhetünk?
2: Bonnie Tyler-től a Hero-t.
0: Rendben, szólni fog akkor Bonnie Tyler-től a Hero című dal. Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált. Kellemes napot kívánunk.
2: Itt van, minden jó.

0: És már be is érkezett a következő telefonhívásunk. Haló, haló, szép jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Éva vagyok!
0: Üdvözlöm!
1: Zárai Mártától szeretném meghallgatni Halvány őszi rózsa.
0: Zárai Mártától?
1: Igen, igen.
0: Tehát mert Zárai Mártától a Halvány őszi rózsa.
1: Igen.
0: Rendben, csak egy pillanat, mindjárt megkeressük, és már fel is került a listára, úgyhogy szólni fog a következő percekben. Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált, és kellemes
1: nagyon
0: napot kívánunk.
1: Köszönöm, viszont hallásra.
0: És van-e még telefonálunk? Úgy tűnik, hogy nincs, úgyhogy akkor a Zárai Márta dala után Kovács Katitól szólni fog a Mindig veled című dal is. Ezt pedig, ha minden igaz, akkor Marika és Feri kérték tőlünk, úgyhogy fogadják ezt a két dalt nagyon sok szeretettel.

0: És már köszöntöm a következő hallgatónkat. Halló, halló, szép jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm!
1: Szeretném, ha Váradi Roma Cafétől az Gumball a című dalt hallgatni. Köszönöm szépen!
0: A Váradi Roma Cafétől melyik dalt, ha el tudná ismételni?
1: Gumball-a. Gumball-a.
0: Umbola vagy Humbola?
1: Mint Ubul, Umbola.
0: Rendben, akkor a Umbola című dalt megkeressük mindjárt, ha megvan-e a Váradi Roma Cafétől.
1: Köszönöm szépen.
0: Mi köszönjük, hogy telefonált, és kellemes napot kívánunk mi is. És már itt is a következő telefonáló. Halló, szép jó napot!
2: Jó napot kívánok! Ilona vagyok Szombathelyről.
0: Üdvözlöm!
2: És én Maros Gábortól kérem szépen a Wim Bolondos szívemen áthaladt a nyár.
0: Wim Bolondos szívemen áthaladt a nyár?
2: Igen.
0: Egy pillanat, csak megkeressük, hogy melyik rendben. Ez egy pillanat, megnézzük, ha megvan-e a listán, és megvan, szólni fog.
2: Oké.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált, kellemes napot kívánunk. Felette.

0: minden bút legyőz. Pár az út nagyobb felé, régen túl vagyok. Hényre ám a napsugár, még ma is ragyog. Hényre ám a napsugár, még ma is ragyog.
1: És még egy dalra maradt időnk a mai slágerkívánságban. Haló, haló, szép jó napot kívánunk!
2: Halló, jó napot kívánok, Tamara, Magdi vagyok Rentiből, és szeretném egy kedves barátnőmet elbúcsúztatni. Holnap temetjük, és Pataki Attilától szeretném kérni. Lelkünkből szól ez a dal.
1: Tehát Pataki Attilától a lelkünkből szól ez a dal.
2: Nagyon szépen köszönöm, szép napot kívánok, viszont hallásra.
1: Mi köszönjük, és kellemes napot kívánunk. És ezzel a dallal zárjuk akkor a mai slágerkívánságunkat, ahogy azt pedig önök is tudhatják, pontban 5 órakor Oleti Zsuzsa várja majd önöket friss hírekkel. 5 óra után pedig érkezik önökhez az aktuális ismétlése, úgyhogy hallgassák meg azt is akkor.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oletics Zsuzsa hírszerkesztő. A jólét és az élettel való elégedettség globális indexe szerint Szlovénia a világ legsikeresebb országai közé tartozik. Olvasható a Makrogazdasági Elemzési és Fejlesztési Hivatal legfrissebb jelentésében. A jólét és az élettel való elégedettség globális mérése több különböző indexen keresztül történik, amelyek a szubjektív boldogságérzetet, az anyagi jólétet és az ökológiai fenntarthatóságot vizsgálják. Peter Forstner, az UMAR képviselője kifejtette, hogy Szlovénia továbbra is a legsikeresebb országok közé tartozik az életminőség legtöbb globális szintézis mutatója alapján. Az élettel való elégedettség elérte a valaha volt legmagasabb szintet, és a várható egészséges életévek száma továbbra is az uniós átlag felett van. A magas foglalkoztatottságnak, a jövedelem növekedésnek, az alacsony jövedelmi egyenlőtlenségeknek és a viszonylag hatékony társadalombiztosítási rendszereknek köszönhetően az életkörülmények viszonylag kedvezőek. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a szegénység kockázata is nőtt az elmúlt években. Szlovénia tavaly elérte a védelmi kiadásokra kitűzött célt, mivel a GDP 2%-át költötte ilyen célú kiadásokra, de azok szerkezetének értelmezéséről eltérő nézetek vannak, közölte ma Szlovénia brüsszeli állandó NATO képviselete. A közleményt azt követően adták ki, hogy az utóbbi időben aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy Szlovénia teljesítette-e a NATO-val szembeni kötelezettségeit. Magyar Péter kedden bejelentette, hogy ma délután Ópusztaszeren tartják az első kihelyezett kormányülést. A helyszínválasztást szimbolikusnak nevezte, amit a rendkívüli aszályhelyzettel is indokolt. A miniszterelnök tájékoztatása szerint az új kormány a minisztériumok és az állami cégek azonnali átvilágításáról, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről is dönteni fog. Emellett megkezdik az alaptörvény és más fontos jogszabályok módosításának tárgyalását. Továbbá tájékoztatást kérnek az ország energiaellátásának helyzetéről. Várhatóan döntések születnek a gyermekvédelem kapcsán, illetve a korábban titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról. A kormányülést követően Magyar Péter miniszterelnök, valamint Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita kormányszóvivők tartanak sajtótájékoztatót várhatóan 17 órától. Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter, a TV Republika lengyel tévének megerősítette, hogy Magyarországról az Egyesült Államokba utazott, írja a Telex. Ziobro körözés alatt áll Lengyelországban, januárban az Orbán kormánytól kapott, feleségével együtt menedékjogot Magyarországon. A politikus közölte, hogy szombaton, azaz az új magyar kormány alakításának napján érkezett az Egyesült Államokba. Azt állította, függetlennek tartja az amerikai bíróságokat, kész eléjük állni, ha a varsói kormány kiadatását kéri. Az ellene felhozott vádakat koholtnak és politikai jellegűnek nevezte. Ziobro szándéka, hogy Amerikában marad és élvezi az amerikai szabadságot, mondta. Azt is megerősítette, hogy a magyar kormány által biztosított menedékjoghoz járó okmánnyal utazott Amerikába. A cikk szerint Valdemár Zsurek, lengyel igazságügyi miniszter és főügyész vasárnap délután az X-en bejelentette, amerikai és magyar partnerekhez fordul azzal a kérdéssel, mely jogi alap tette lehetővé, hogy Zbigniew Ziobro érvényes okmányok hiány elhagyja Magyarország területét és beutazzon az Egyesült Államokba. Varsó a héten kérni fogja az ex-miniszter kiadatását.
2: Időjárás.
1: Többnyire derült lesz az ég éjszaka, majd reggel felé nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között alakul. Csütörtökön napközben jobbára borult lesz az ég, délután főként a nyugati területeken fordulhatnak elő helyi záporok, zivatarok. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 14-19 fok között tetőzik a hőmérséklet, északnyugaton 12 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Lendva körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
0: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
4: Aktuális. Fókuszba hozzuk.
5: Az ember saját hazájában kevésbé veszi észre a kellemes, vagy akár a zavaró dolgokat, és akárhol is éljünk, a környezetünk óhatatlanul mindennapossá, hétköznapivá válik. De ha valaki vendégségbe érkezik valahová, akkor teljesen más szemmel tekint ugyanarra a vidékre. Ezért is hívtuk meg Juhász Andreát, a Vajdasági Közszolgálati Televízió kisebbségi nyelveken folyó műsorainak megbízott fő és felelős szerkesztőjét, ugyanis ő most itt van nálunk és velünk vendégségben. A Goethe Intézet Innovation Media Minds projekt keretében ugyanis ösztöndíj jóvoltából mintegy 2 hetet tölthet el a Muravidéken, ahol testközelből ismerkedhet meg az itteni közszolgálati rádió és televízió csapatával, munkájával, és ami még fontosabb, tapasztalhatja meg a muravidéki emberek vendégszeretetét, a kultúráját, hagyományait, értékeit, és mindemellett még a táj szépségeit, rejtett zugait, ékszereit is. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Szabó Márk vagyok, és ez itt az Aktuális. Üdvözlöm a stúdióban vendégünket, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
6: Jó napot kívánok, köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és részemről a szerencse, hogy itt lehetek önöknél, maguknál ebben a gyönyörű közösségben, ezen a gyönyörű vidéken.
5: Juhász Andrával ma főleg arról beszélgetünk, hogy miként jutott el hozzánk, milyen impressziókat szerzett a Muravidéken, eddigi pályája hogyan alakult otthonában a Vajdaságban, de utána szót ejtünk a vajdasági magyar közösség és a további ott őshonos nemzeti közösségek mindennapjairól, gondjairól, sikereiről is, majd megvitatjuk az itteni és ottani média ökoszisztéma közti különbségeket, de feltárjuk a közös szálakat, a vajdasági közélet főbb kérdéseit, és kicsit kilátogatunk a mezőkre is, hisz ennek a témának is szakembere, a szerkesztőként, újságíróként már igen sokat tapasztalt vendégünk. Nos, de először is tényleg vitassuk meg, hogy hogyan került ide Andrea, hisz bemutatkozott nekünk, mint olyas valaki, aki vendégként itt van, elmondta, hogy került ide, de gondolom, hogy bárhova máshova is elmehetett volna.
6: Valójában a Goethe Institút által meghirdetett Innovation Media Minds projekt, ez arra vonatkozott, hogy a régióban található közszolgálati médiaházak, legyen az tévés, rádiós, vagy pedig írósajtó, vagy pedig éppen internetes portál, az újságírók, szerkesztők, vagy az, aki dolgozik a közmédiában, a közszolgálati médiában, ellátogathat maximum 30 napra a régióban található közszolgálati médiumokhoz. Én Lendvát választottam, mivel, vagy fogtam az alkalmat, szembe jött velem ugye ez a pályázati lehetőség, és úgy gondoltam, hogy miért ne, mert hogyha egy lehetőség az ember lába elé gördül, azért kár nem lehajolni, és fogtam az alkalmat, megpályáztam, Lendvát választottam, mivel őszintén szólva én még Szlovéniában nem jártam, csak átutazóban voltam, Lendván most vagyok először, és annyit tudtam ugye, hogy itt működik a magyar, Muravidéki Magyar Rádió és Televízió, és erre voltam kíváncsi, hogy egy európai tagállamban a magyar közösség, mint nemzeti közösség, hogyan éli meg a mindennapjait, és milyen jogokkal rendelkezik, hogy a saját anyanyelvén műsort sugározzon, rádióműsort sugározzon, készítsen és sugározzon, valamint televíziós műsort készítsen és sugározzon. Ez vezérelt tulajdonképpen arra, hogy Lendvát válasszam, és hogy ide jöjjek. Megírtam a pályázatot, egy hónap után meg is kaptam az eredményt, tehát pozitív elbírálásban részesült a pályázatom, és így ezt az időpontot beszéltem meg Végi Józseffel és Mirjanával, a májusi időszakot, hogy 2 hetet itt lehetek, tehát így kerültem ide.
5: Épp jó szép időben. Egyébként hallottuk az elején, hogy vezetői pozícióban van. Egyébként megbeszéltük viszont, hogy televíziósnak tekinthetjük, de nagyon hosszú rádiós karrier is van ön mögött. Hogyha egy picit a karrierjét bemutatja, hiszen a közszolgálati médiában épp ilyesmire van ugye lehetőség, egyfajta ilyen multipraktikként, ahogy itt mondjuk, több mindennel tud az ember azért találkozni, foglalkozni. Tehát Vajdaságon belül például mi az ön magterülete, melyek azok a témák, amivel leginkább foglalkozik, legyen az ugye akár az agrárium, hogyha már ugye az embernek egy ilyen szakterülete, de már most áruljuk el, hogy egy nagyon szép családi hagyomány is van ön mögött már, ami a médiában való dolgozást illeti.
6: Hát igen, hogy kezdjük akkor az elejétől. Igen, lassan két éve lesz, hogy vezetői beosztásban vagyok. Ez is egy véletlen szerencse folytán történt, ugyanis az akkori főnököm megkérdezte tőlem, hogy hogyan képzelem el a jövőmet. Ugye én az Újvidéki Rádió magyar szerkesztőségében 24 évig dolgoztam, és 23 és fél évig dolgoztam. Újságíró szerkesztőként a mezőgazdasági műsort, a falu műsort szerkesztettem, és akkor a főnököm megkérdezte, hogy hogyan képzelem el a jövőmet. Nem tudtam választ adni, hiszen valahogy meg lehet, hogy az ember, hogyha benne van egy mókuskerékben, meg lehet, hogy nem is nagyon gondolkozik előre, vagy tervez túlságosan előre, hogy innen már hova tovább, és jött ez a lehetőség.

0: műsorvezetőként, műsorszerkesztőként, újságíróként dolgoztam, mint említettem, az Újvidéki Rádióban, és egy időben párhuzamosan a Szabadkai Pannon TV-nek is voltam az Újvidéki tudósítója, tehát ott az napi szinten ugye a terepet járni, anyagokat készíteni műsorokba, különböző profilú műsorokba, tehát nem csak az agrárműsorba, hanem napi eseményeket, meg hát ugye a megrendelésre a szerkesztők, műsorszerkesztők, amilyen témát felvetettek, megrendelték, azt ugye azt készítettük és csináltuk. 8,5 évig dolgoztam így párhuzamosan, egy pillanatban azért úgy betelik az ember, és meg az évek is, amikor már ugye gyülemlenek, meg kell, én amondó vagyok, hogy meg kell tudni kell megállni egy ponton, és megköszönni a lehetőséget, hálát adni azért, hogy volt lehetőség dolgozni, tapasztalatot szerezni, és meg lehet, hogy azt, amit a Pannon TV-ben is megtanultam, azt a későbbi munkámban is tudom alkalmazni, építeni akár a tartalmát, a minőségét a riportjaimnak, a műsoraimnak. De ezen felül szerintem az emberi kapcsolatok, amelyek kiépültek, amelyek még szorosabbá váltak, ez mindennél többet jelent, mint egy-egy riport elkészítése, vagy pedig egy-egy műsor megszerkesztése. Ami pedig a családi hagyományt illeti, hát a sors úgy hozta, hogy az én édesapám, ő 15 éves korában került Újvidékre, egy tiszamenti kis településről, gimnáziumba, később magyar tanszékre, és ugye 68-ban, amikor az Újvidéki Televízió megnyitotta a stúdióját, akkor még a belgrádi székházból ment a magyar műsor, őt kérték fel bemondónak, ő akkor nagyon fiatal legény volt még, és tehát ő is az egész életét, és később ugye erre építette fel a karrierjét, tehát egész életét a vajdasági, illetve az Újvidéki TV-nek és rádiónak szentelte. Édesanyám az Újvidéki Televízióban dolgozott, viszont a háttérben ő nem volt a képernyőn, hanem a technikai osztályon volt. Én pedig valahogy mondhatnám azt, hogy belecsöppentem ebbe a közegbe, és a mezőgazdasági egyetemen, amíg tanultam, amíg ugye folytattam a tanulmányaimat, én mindig a kutatásban, meg a természetben, meg az Újvidék melletti növénynemesítő kutatóintézetben képzeltem el ugye a jövőmet, viszont az Újvidéki Televízió magyar szerkesztőségének az akkori főnökétől, ez most már 26 évvel ezelőtt, jött egy ilyen felkérés, hát gyere be, nézd meg, hogy mi mit csinálunk. Hát én nem akarok a tévében dolgozni, majd intézet, meg kutatás, meg stb. Gyere be, nem veszítesz el semmit, nem fogsz semmit veszíteni. Na, augusztus 4-én be is mentem, 2000-ben, és augusztus 11-én mentem ki először terepre, és így ott ragadtam magába az RTV-ben. A rádióba pedig 2002. szeptember 23-án kerültem oda, egy véletlen folytán, hogy édesapám leesett a diófáról, lerázta magát a diófáról, eltörte a lábát, és nem volt ki, hogy csinálja a mezőgazdasági műsort, ami heti szinten van 50 percben, az mellett még ugye riportok a híradókban, meg a reggeli műsorokban, de ugye a fő profil ugye a falu műsor, ami 50 perces, minden vasárnap 12 óra 10 perckor kezdődik, és én nekem egy, hogy agrármérnöki végzettségem már akkor volt, egy éves tapasztalatom a médiában volt, magyarul beszélek, tehát annak ellenére, hogy én szerbül fejeztem a mezőgazdasági egyetemet Újvidéken, az anyanyelvemet, azt mindig tökéletesítettem, és elvállaltam, hogy helyettesítem, és 25 évesen akkor döbbentem rá, hogy valójában ez az a szakma, ami rám van írva, és ott maradtam a rádióban, föl is vettek később munkaviszonyba, és óriási szerencsém, hogy félig meddig olyan szakmámban dolgozhatok, igaz, hogy kint a földön én nem a termelésben vettem részt, hanem megint ugye az agráriumban, mint a termelőkkel, a szakemberekkel, az intézményvezetőkkel, a szövetkezetvezetőkkel, a szakemberekkel tartottam a kapcsolatot, és építettem, meg csináltam a riportokat, de még nagyobb szerencse, vagy még nagyobb hálával tartozok a Jóistennek azért, hogy az legeslegelőször Vajdaságban, Újvidéken, hogy az anyanyelvemen dolgozhatok, vagy dolgozhattam. Igen. És egész felbecsülhetetlen érték a mai világban.
1: Ez nagyon fontos, és egyébként olyan szempontból is jó az újságírás, tévé,

0: rádió, akár tényleg valódi újság, hogy bármilyen téma előjöhet, tehát hogyha az ember már amúgy is érdeklődik, vagy van egy olyan végzettsége, akkor azt itt is tudja kamatoztatni, és akkor ebben az esetben is ez így volt. Másrészt ugye most kihangsúlyoztuk tényleg Vajdaság, Újvidék, ez a vidék, azért itt is sokan tudják nálunk, hiszen a Muravidék is egy agrárvidéknek számít, tehát sok a szántóföld, sok a termőföld, vagy akár más gyümölcskultúrák. Ott is azért ez így van a Vajdaságban, tehát gondolom, hogy eléggé egy kulcs téma lehet. Ugyanakkor az utóbbi években itt megyünk ki egy kicsit a mezőkre, hogyha szabad ilyen kis kitérőként. Azért sokat hallunk arról, hogy ugye az asszály problematikája az Alföldön, és hát a Vajdaság az Alföldnek integrális része, meg hosszabbítása, akár még Belgrád felé. Hogy mondjuk mi a helyzet ezen a téren, csak azért, mert nálunk is sokan foglalkoznak mezőgazdasággal, illetve nálunk is egy elég fontos téma az.
1: Igen, tudni kell azt, hogy ugye Vajdaság ugye három körzetből áll, hogy így mondja, Bácska, Bánát és Szerémség. Bánátban gyöngébbek a földminőségek, a földeknek, illetve a parcelláknak, földterületnek, földnek a minősége. Bácskában vannak a legminőségesebb földek, Közép-Bácskában, Észak-Bácskában inkább olyan homokos a talaj, és ott inkább a szőlő meg a gyümölcs dominál. Ugye Közép-Bácska az a szántóföldi növénytermesztésnek a középpontja, Bánátban pedig szintén a szántóföldi növénytermesztés, viszont az aszálytűrőbb kultúrák azok dominánsak, mint például a napraforgó, vagy pedig a dohánytermesztés egy időben magas szinten volt.
0: És nem feltétlenül a kukorica.
1: Nem feltétlenül a kukorica, van ugye kukorica is, de viszont tényleg úgy próbálják, hogy úgy állítják be a termesztést, hogy a most mondjam azt, hogy a kellemeset a hasznossal, mert azért mégsem nem kellemes nagyon, amikor a földminősége is gyöngébb, mint a bácskai földek, meg ahogy ön is említette, az asszály az elmúlt 10 évben nagyon-nagyon nagy mély nyomot hagy a mezőgazdaságra és az össztermelésre, hiszen ugye 20 pár évvel ezelőtt én, amikor kezdtem a terepezésemet, meg a riportkészítésemet, és kint voltam nagyon sokszor búzaaratáskor is, meg kukoricatöréskor is, és nem volt ritka a hektáron búzából a hektáronkénti 8-9 tonnás átlagtermés Bácskában. Bánátban kevesebb. Kukoricából volt olyan, hogy hektáronként 12-14 tonnát is tudtak ugye az emberek termelni. Ez intenzív termelés. Viszont az utóbbi 10 évben ez megfeleződött. Tehát igen, 2022-ben, amikor volt az első nagyon-nagyon nagy aszály, majd utána 2024-ben, és most hát ugye 25-ben szintén volt, tehát hektáronként 4-5 tonnás a kukoricából a hozam. Tehát ez óriási visszazuhanás, viszont ugye tudjuk azt, hogy a befektetési költségek azok hatalmasat nőttek, minél több műtrágya kell, permetszerek kellenek, tehát hogy terméssel legyen, és hogy egészséges terméssel legyen a gazdának, óriási befektetéseket kell kieszközölnie, viszont a hozamon és a nyomott árakon keresztül ugye a jövedelem az nem térül meg. Egy időben, tehát egy vajdaság egy részén a fóliás termesztés az dominál, zöldségnövénytermesztés például, ugye az az árt rendszerben, a fólias sátrakban való termelés, viszont itt pedig a munkaerő az nagyon nagy szerepet kellene, hogy betöltsön, ami szintén az utóbbi években egyre kevesebb van. Vagy a nyugdíjas bácsik, nénik jelentkeznek ugye úgymond napszámba, akik ugye megint nem olyan hatékonyan dolgoznak, mint a fiatalok. Fiatalok nem igazán szeretik kint a tűzőnapon ugye munkát, vagy nem igazán vállalják ezeket a tevékenységeket. Nehéz, úgy általában nehéz, nem csak az asszály miatt is, hanem pont azért, mert nincs elég munkaerő a vajdasági mezőgazdaságban.
0: Fontos kérdések várnak, tehát erre a szektorra is egy kicsi kitérő volt ez, ugye most mélyebben nem tudunk ebbe belemenni, de majd látni fogjuk, hogy azért fontos, hiszen hallottuk, hogy azért a terepi munka is, tehát annak a legfontosabb része ezek a kapcsolatok, az emberekkel való munka és viszony. Most itt, hogy Muravidéken is kint volt, főleg a televíziós kollégákkal terepen, és eljutott akár apró falvak nagyon szép kis rendezvényéig, és látta dolgozni is a kollégákat. az érdekelne, hogy a munkafolyamat mennyiben más önöknél, akár ott a tévében vagy a rádióban, mint amit megtapasztalt itt, hiszen itt azért a belső, tehát a házon belüli és a terepi munkát is testközelből szemlélhette.
1: Igen, hát valójában ugye a munkafolyamat az nem különbözik, tehát ugye igényelni kell a csoportot, ha tévés stábról van szó, igényelni kell a csoportot, le kell szervezni ugye a terepet, vagy megtalálni legelőször ugye azokat az érdekes témákat, vagy terepeket, vagy rendezvényeket, amelyeket feldolgoznánk, ugye ki kell menni, és ott ugye a szervezőkkel és a helyiekkel, meg a ha éppen versenyről van szó, akkor ugye a díjazottakkal is készíteni riportot, tehát maga a munkafolyamat az szinte egyforma ugye nálunk is. Nálunk Újvidéken az Újvidéki Közszolgálati, illetve a Vajdasági Közszolgálati Televízió az egy nagy rendszer. Tehát tudni kell, hogy az RTV 1-es csatornán ugye csak szerbül megy a műsor, ha tévéről beszélünk, a 2-es csatornán pedig megosztódik 9 nyelvre a műsor, és én ennek a 9 nyelvnek, illetve 9 szerkesztőségnek vagyok a fő és felelős szerkesztője. Tehát itt nem csak magyarul megy a műsor, hanem ezen kívül még szlovákul, ruszinul, románul, cigány nyelven, roma nyelven, hogy így fogalmazzak, ukránul, macedónul, horvátul, bunyavácul, és valamelyik szerkesztőségek nagyobb mennyiségben készítenek műsort, valamelyek kisebb mennyiségben, mind ugye a közösség létszámától függően, és akkor így van felosztva a műsorséma is, hogy valamelyik szerkesztőségnek kevesebb jut, valamelyiknek több, mondom, mint a körülbelül ugye a népszámláláskor elért, vagy népszámláláskor meghatározott közösségi emberszámhoz viszonyítva kapjuk meg a műsor sémát, a beosztást. A magyar műsor az a legterjedelmesebb, itt minden nap van premier műsorunk hétfőtől vasárnapig, és azt kell kiemelnem, hogy a magyar műsorban minden nap hétfőtől szombatig 1 órakor van 10 perces hírek, és minden nap hétfőtől vasárnapig este 7 órakor egy fél órás híradó. Tehát mi informatív műsort is gyártunk. Nem kizárólag csak álló műsorokat, mint mondjuk rá itt önök hanem informatív műsort is gyártunk, és ez bizony...
0: Mint a rádióban.
1: És ez bizony napra készséget és rátermettséget és sokkal több időt igényel, tehát sokkal több embert is igényel, mint hogyha csak álló műsorokat ugye készítenénk. A többi szolgálati rész, tehát az operatőrök, a vágó egységek, a technika, a produkció, a stúdiók, a sofőrök, mert hát ugye nálunk sofőrök is ugye vannak, ez mind közös az első csatornával. Tehát ez házszinten működik, és néha azért folyik a harc, hogy kinek van elsőbsége, melyik esemény a fontosabb, mert nagyon-nagyon sok esemény egy időbe történik. Hát ugye nálam ugye a 9 szerkesztőség, plusz ugye a szerműsor, ez 10 szerkesztőség, megtörténnek ugye olyan események, amelyek ugye párhuzamosan ugyanabban az időben vannak. Tehát nagyon megértőnek, és nagyon toleránsnak, és nagyon kell lenni a kollégákkal egymás között, és nagyon sok kompromisszumot kell kötni azért, hogy eljussunk az eseményekre, hogy meg tudjuk csinálni a munkánkat, és hogy a hallgatóknak, nézőknek ugye napra kész friss információkat és minőségi műsort tudjunk tálalni.
0: És mennyire hálás egy ilyen munka, amikor ott van ez a 9 szerkesztőség, amelyből hát lehet, hogy valamennyire érti a nyelvet annak vezetője, de hát semmiképp sem anyanyelvi szinten, hogy lehet így a körmükre nézni tényleg a kollégáknak, a beosztottaknak, hogy itt minden úgy folyjon, ahogy azt ön, mint vezető szeretné?
1: A bizalom kérdése, ez egy nagyon nagy tét, és ugye hát én sem tudok 9 nyelvet ugye beszélni. Maga a szerb és a szlovén nyelveknek a gyökere majdnem, hogy közös. Tehát vannak, amik szavakat, vagy valamilyen kifejezéseket ugye megértek, például épp a ruszin nyelvnek a 35%-át, 40%-át megértem. A románnak már kevesebb, a szlováknak megint egy ilyen 40%-át körülbelül megértem, de ugye hát én sem tudom reggeltől estig lekísérni az összműsort, megnézni, mert akkor akkor semmi másból nem állna ugye a munkám, vagy egyáltalán a napom, mint hogy tévénézésből. Viszont ugye ezek a kollégák közül mindenki beszéli ugye a szerb nyelvet is. És hogyha más nem, ugye a közös gyűléseken, mert hétfőnként van szerkesztőségi, illetve szerkesztői gyűlésünk, akkor megvitatjuk a közös elképzeléseket, problémákat, az elmúlt hétnek a kihívásait, esetleg mi az, ami nem stimmelt, mi az, ami jó volt, és ugye az elkövetkező hétre a beosztást, hogy melyik szerkesztőség mit tervez, milyen eseményeket tervez, és hogyha tegyük föl, hogyha április első hetében, vagy április 8-án például ugye van a romáknak a nemzetközi napjuk, akkor azt kell tiszteletben tartani a többi szerkesztőségnek is, hogy akkor most a roma szerkesztőségi az elsőbség, hiszen sokkal több esemény lesz az ő javukra, vagy pedig például, hogyha nálunk van, a magyaroknál van augusztus 20-a, vagy pedig március 15-e, akkor természetesen, hogy úgy osztjuk be az eseményeket, vagy úgy írjuk a terepeket, hogy akkor az a szerkesztőség javára menjen a több csoport, ugye, mert hiszen nemzeti kérdésekről van szó.
0: Még egy picit ennél a média ökoszisztémánál maradva ott Vajdaságban, abban más, mint itt nálunk, hogy itt nálunk ugye van a közszolgálati RTV, azon belül az MMR, a Hidak, most, hogyha maradunk a digitális médiáknál, úgymond, viszont Vajdaságban ott van a Pannon TV is emellett, amely azért egy igen erős szereplő, és önnek itt is van nagyon közeli tapasztalata, hogy mennyiben más, vagy hogy viszonyul egymáshoz ez a két entitás Vajdaságban.
1: Hát igen, ugye a Vajdasági Közszolgálati Rádiós Televízió az állami televízió, a Pannon Televíziót viszont egy alapítvány, a Pannonia Alapítvány működteti, tehát már nem ugyanabból a forrásból érkeznek ugye a támogatások vagy a pénzek, és a Pannon TV annak idején 10 pár évvel ezelőtt ugye egy lokális médiumból vagy tévéből nőtte ki magát vajdasági szintűvé. 2013-ban akkor telefonáltak nekem, hogy bővítenék Újvidék felé a tudósítóhálózatukat is, hogy vállalom-e esetleg a közreműködést velük, hát persze természetesen, miért ne, nekem már ugye volt tévés is, és rádiós tapasztalatom is, persze mindehhez nekem ugye engedélyt kellett kérnem, mert én az RTV-ben akkor már munkaviszonyban voltam, természetesen engedélyt kellett kérnem az akkori vezérigazgatóhoz egy formulárt, illetve szabad formában, egy A4-es formátú papírra leírtam, hogy micsoda, hogy mint, mire kértek föl, milyen szabályzatok szerint ugye folyna ugye ez a munka, nem mehet a rádiós munkámnak a rovására, és az akkori vezérigazgató nekem beleegyezését adta, hogy igen, dolgozhatok riporterként a Pannon TV-be, tehát én, mint külmunkatárs dolgoztam ugye a Pannon TV-ben, 8,5 évig ugye párhuzamosan a rádióval. Vannak némi különbségek, ugye a Pannon TV-m inkább a magyar közösség szolgálatában áll, tehát ott csak magyar nyelven folyik ugye a műsor, 24 óra hosszában ott is vannak premier műsorok, meg rádiós műsorok is vannak, most így nem tudnám kapásból ugye felsorolni, hogy melyikek, viszont ugye hát ahogy az imént említettem, nálunk pedig a kettes csatornán, a kisebbségi csatornán itt pedig 9 szerkesztőségben, ugye 9 nyelven folyik az adás.
0: No, anélkül, hogy még többet belemennénk ebbe, pedig biztos érdekes lenne. Szerintem az egyik legfontosabb kérdés ma önfelé, hogy mit tapasztalt itt meg a terepen? Tehát valóban a muravidéki emberek közt elvegyülve ezen a tájon, ugye minden tájnak megvan a maga hangulata, ez a fajta helyi egyediség, így van ez a muravidéken is. Tudom, hogy rövid ideig van itt, de ezért elég intenzív az itteni tapasztalat. Amikor az ember itt elmegy egy rendezvényre, akkor nagyon nagy részét ennek a géniusz lócinak magába tudja szívni már. Főleg egy ilyen zsidkóci faluban egy határmenti kis vasárnap, az biztos, hogy egy ilyen quintesszenciája a muravidéki magyarságnak.
1: Igen, én eléggé közvetett ember vagyok, úgy gondolom. És én könnyen építek ki kapcsolatokat emberekkel. Én az érdeklődési típusomból kifolyólag, ugye én már első naptól nem éreztem magamat idegennek valahogy ezen a vidéken. Ugye Józsefet meg Mirjanát már korábbról ismertem, különböző média találkozókon egyszer, kétszer, háromszor találkoztunk, tehát tudom, hogy ez még nem annyira erős alapjának, hogy jaj, de mennyire ismerjük egymást, de hát ugye megint úgy vagyok, hogy nem idegenekhez jöttem, hanem valakit, akit már korábban óta ismertem, viszont Viszont az első nap, amikor bejöttem a szerkesztőségi ülésre, minthogyha otthon éreztem volna magam. Tehát nem éreztem egyáltalán magamat úgynevezve idegennek. Mindenki abba pillanatban el tudott fogadni. Valahogy rá egymásra tudtunk hangolódni a szerkesztőségekkel is, legyen az a rádiós, vagy pedig ugye a tévés szerkesztőség. És annak ellenére, hogy én Újvidéken egy vezetőbeosztásban vagyok, én magamra mindig azt fogom mondani, hogy egy vérbeli újságíró vagyok, és hogyha egy téma ott van kint a lábad előtt, a terepen, akkor kár ott hagyni. A mikrofont megragadni, az még mindig a véremben van, és valahogy nekem az a legtermészetesebb, hogy én nem csak vendégként megyek ki az ilyen rendezvényekre, Vajdaságban is nagyon-nagyon sok, pláne a kis településeken nagyon sok ilyen közösségépítő jellegű rendezvény van, vagy bográcsfőző, vagy paprikás, vagy bográcsfőző versenyek, birkanyíró versenyek, kisállat szemlék, kézműves vásárok is vannak. Ugye nem ilyen jellegű, mint ez a határvásár, hiszen mi adminisztratív határ van ugye az egész országban, tehát ugye 500-500 méter ugye a határtól az szigorúan tilos, ugye, hogy bármilyen rendezvény vagy valami ugye legyen ott, de viszont vannak vajdaságszerte nagyon sok helyen és nagyon sok alkalommal megrendezik a kézműves vásárokat, a legjelentősebb az a mikulásnapi zentai kézműves kiállítás, illetve a gazdanapok, ahol nem csak zenta, hanem a környékbeli és a vajdaság távolabbi településeiről a kézművesek ki tudják tenni a portékájukat, legyen az tárgyi, vagy pedig élelmiszer, tehát itt a sajtkészítő, a szószkészítő, a lekvárkészítő, a szőrkészítő, a húsfeldolgozó, a háztáji, tehát ez a kis termelőkre vonatkozik, akik háztáji viszonyok között készítik ezeket a finomságokat. Miért lehetséges ez? Ez csak egy nagyon rövid kitérő, hogy 2018-ban fogadták el Szerbiában a kistermelői rendeletet. Tehát nem törvényt, hanem rendeletet, ami megkönnyíti ezeknek a gazdáknak, akik kis mennyiségbe a saját maguk által kitermelt alapanyagot feldolgozzák és kínálhassák a portékájukat ugye a fogyasztóknak. Az egészségügyi biztonsági feltételek rájuk is vonatkoznak, viszont a rendelet leírja, hogy egyszerű feltételek mellett készíthetik el, tehát nem kell, nem tudom én, hány helység, ugye ilyen-olyan fertőtlenített helység, hogy legyen, hogy átmenjen, mint ahogy a nagyipari vállalatok, ugye rá vonatkozik, tehát kis területen szerényebb körülmények között is elő tudják készíteni azokat a termékeket, amelyek minőségileg sokkal minőségesebbek, mint mondjuk az ipari termékek, és a saját maguk által feldolgozott, vagy megtermelt alapanyagot így tudják hozzáadott értékkel értékesíteni, tehát nyereségük, nagyobb nyereségük is származhat belőle. A fogyasztó azt pedig tudja, hogy a termelőtől veszi, hiszen a termelő rakja ki a saját asztalára ezeket a termékeket, tehát az a rövid ellátási lánc, hogy így mondjak, ez tényleg úgy van, hogy a földtől, illetve a szántóföldtől az asztalig, és a fogyasztó látja, hogy kitől veszi, és látja, hogy mit vesz, és milyen minőségi ételt tud hazavinni a családjának.
0: Nagyon hasonlatos lehet Vajdaságban és Muravidéken is, akár a népi kultúra, a hagyományőrzés, hiszen egy kultúrkörről beszélünk, egykor még egy közös ország is volt ez, ugye azért vannak ilyen jellegű kapcsolatok is, majd erre kitérünk. Mit állapított meg akkor itt nálunk Muravidéken, hogy így van-e ez, vagy pedig látott-e itt valami mást, valami újdonságot, esetleg valami ősibb dolgot, ami már a Vajdaságban kiveszett, vagy pedig Vajdaság egy ilyen szempontból archaikusabb világ tudott még maradni, hiszen mi itt nyugatabbra vagyunk, tehát még hogyha egy picit ennél az összehasonlításnál maradunk így a vendégszemmel, hiszen jobban figyel most ön erre itt.
1: Nagyon tetszett a vasárnapi határvásár, ugye, hogy tényleg, hogy az adminisztratív, illetve Magyarország és Szlovénia vonalán, hogy ott lehetett megtartani ugye ezt a kézműves kiállítást, és láttam, hogy nagyon sok ember jött, mind Magyarország oldaláról, mint innen Zsitkurc oldaláról, Zsitkurc felől, illetve Szlovéniából, és ez, ez egy felemelő érzés, hogy a két országban, bár ugye magyar nyelvet beszéli, mind a két közösség így közösen meg tudják szervezni, meg tudják tartani ugye ezt a rendezvényt. A többi rendezvény, ahol voltam, tehát Radamosban voltam a babgulyás főzőversenyen, és Pártosfalván voltam a kulináris délelőttön, hasonló jellegű, mondom, nálunk is van, Vajdaságban, és ugyanaz az érzés, ugyanaz a jókedv, ugyanaz a szabadság érzett az ilyen rendezvényeken. Tehát ez ragadott meg, hogy nincs tabu, hogy így mondjam. Nincs ellenségeskedés, nincs irigység, hanem mindenki a másikat az úgy tudja elfogadni maga személyében, ahogy van.
0: Igen, ugyanakkor vannak persze gondok, amik vagy jobban jellemzőek Vajdaságban, Szerbiában, vagy pedig közösek. Ami ugye pozitív az, hogy a kettős állampolgárság intézménye, ez elérhető a vajdasági magyaroknak is, ez itt nálunk még inkább így van. Ugye ott az Európai Uniós tagság még nincs meg, erre majd kitérünk, de vannak olyan gondok, amik viszont talán még kifejezettebbek arra felé, például az elvándorlás, vagy akár a beolvadás, az asszimiláció. Ugye ott egy nagyon multikulturális közeg van, nem is tudom elképzelni, hogy ott hogy nézhet ki tényleg az együttélés, amikor már itt kihívás, illetve lent van egy nagy szó, hogy itt mondjuk akár négy nemzetiség van, tehát a romák, a horvátok, a szerbek, a magyarok, a szlovénok, ez már ugye öt is, hogy ez még Muravidéken belül is sok és különleges, ott pedig ugye hallottuk, hogy akár 11 hivatalos őshonos kisebbség van, és még ezen túl egyéb népcsoportok élnek ott. Tehát mi a helyzet most ezen a téren, akár Vajdaságban, illetve itt mit látott ez így ezen a téren, hasonlóságokat, vagy pedig különbözőségeket?
1: Vajdaságban ugye az őshonos lakosság, hogy így mondjam, ez abszolút a természetesnek veszi azt, hogy egy multikulturális környezetben él és nevelkedik. Tehát valahogy úgy, mi, mint otthon, ugye az otthoniak, meg lehet, hogy észre se vesszük ugye a különbségeket, meg lehet, hogy ha valaki jönne oldalról, és egy külső szemmel figyelné meg a dolgot, biztos, hogy valamit észrevenne, vagy megtapasztalna, vagy meglátna, de hát én is egy olyan közegben, egy olyan városrészben nőttem föl, ahol legtermészetesebb volt az, hogy szerbül is beszélünk a gyerekekkel az utcán. Tehát én párhuzamosan tanultam a magyar nyelvet és a szerb nyelvet, ugye nekem a magyar az anyanyelvem, én az óvodába is, és az általános iskolába is, a középiskolába is magyarul tanultam, vagy magyar tagozatban jártam, viszont a Újvidéken nőttem föl, ott születtem, ott nevelkedtem, és legtermészetesebb volt ugye, hogy szerbül is tanulunk, mert ugye a mellettünk lévő szomszéd az épületben, szerb család, a másik épületben is, az utcán is, a boltba bemegyek, ugye valahogy ez volt a legtermészetesebb. Ugye minél több nyelvet tud az ember, annál többet ér, én azt mondom, és én is a kislányom, amikor megszületett, azt mondtam, hogy magyar család vagyunk, magyar az anyanyelvünk, de első naptól kezdve ugye az ország nyelvét kutya kötelessége a gyereknek, meg a szülőnek, hogy megtanítassa a gyerekkel, a gyereknek meg, hogy megtanulja. Hát most, hogyha elvándorol valaki Németországba, vagy Ausztráliába, hát nem bír csak a magyar nyelven maradni, hanem az ország nyelvét meg kell, hogy tanulja, hogy érvényesüljön, mert holnap be kell menni a bankba, vagy pedig a postára, vagy az üzletbe. Az elmúlt 10 évben azt kell mondani, hogy ha már az elvándorlásról, meg ugye ez a létszámcsökkenésről beszélünk, akkor nálunk még mindig van népszámlálás, tehát 2022-ben volt az utolsó, és az előzőhöz viszonyítva bizony megcsappant ugye a magyar közösségnek a száma papíron. Most ugye ez a valóságban, hogy van ebben túlságosan nem mélyednék bele, tehát a regisztrált magyar közösség körülbelül 187 000 tagot számlál, 10 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel korábban, ehhez viszonyítva 10 évvel korábban 250 000 voltunk.
0: Még jelentős visszaesés, és azelőtt még ilyen olyan 350 000-et is számon tartottam, a 90-es években, igen. Nem olyan nagyon rég, ez még egy generáció.
1: Hát 30 év, mondjuk rá 30 évvel ezelőtt, na a 90-es évek sajnos ugye megtették a magukat, akkor volt egy óriási nagy kivándorlás, de szerintem nem csak a magyar közösségben, hanem ugye a más közösségekben is, ez volt egy óriási nagy kivándorlás, ugye a másik dolog meg egy kicsit, ugye hát ugye ugye Boszniában is és Horvátországban is ugye sajnos zajlott ugye a polgárháború, viszont onnan voltak, ugye onnan kivándoroltak hozzánk, ugye Vajdaságba, ugye, és itt telepedtek le, tehát ugye ez az etnikai képe Vajdaságnak egy picit ugye ennek következményeképpen ugye megváltozott, úgyhogy és Tiszakálmán falván is, ahol én lakok, az egy falu, viszont Újvidék peremvárosi területének kell elképzelni, egy külvárosi település, ahol magyarok, szerbek, bosnyákok, horvátok is vannak, megint egymás mellett élünk, mert a tőzsgyökeres lakosság ugye az megint természetesnek véli, vagy fogja föl, hogy multikulturális közegben növünk föl, vagy élünk. És ugye a 90-es évekről most ne nagyon sokat beszéljünk, mert én nagyon gyerek voltam még akkor, de ez egy kicsit olyan fájó pontja is, hogy az embernek, hogy mindez, ami történt. Viszont ugye az elmúlt tizen pár évben akkor nagyon megerősödtek Magyarország meg Szerbia között a kapcsolatok, köszönve ugye Orbán és Vučić kormánynak, és nem csak hogy megerősödtek, ugye ki kell emelni ugye a történelmi megbékélést, a gazdasági kapcsolatok fellendülését, Magyarország kormánya által nyújtott gazdasági élénkítő programot, ugye, ami a magyar, főleg a magyar közösségre vonatkozik itt a Vajdaságban. Sok mikrovállalat létesült, munkahelyek is létesültek, a mezőgazdasági termelők a különböző eszközbeszerzésben egy kicsit hátszelet kaptak, tehát van hozadéka ennek a kapcsolatnak és ennek a támogatásnak. Több mint 16 ezer sikeres pályázat, több mint 16 ezer sikeres pályázatot bonyolítottak le az elmúlt 10 évben, 2016-tól mai napig a gazdaságélénkítő programnak köszönhetőleg.
0: Tehát akkor mindenki profitált az ottani magyarság ebből a jól alakuló vagy megerősödő viszonyból, még akkor is, hogyha ezek a folyamatok persze a háttérben nagyon erősen ott vannak, de ezek globális folyamatok, elvándorlás, az asszimiláció, a demográfiai problématika, tehát ez nem egy vajdasági kérdéskör.
1: Igen, hát az tulajdonképpen ugye ez világ, épp ahogy ön is mondja, ugye ez világviszonylatban is ugye van, vagy európai viszonylatban, tehát bennünket se kerül el. Asszimiláció az volt mindig, tehát én még gyerekként is emlékszek, ahol szerb-magyar házastársak ugye voltak, tehát és mai napig is, tehát van ez ellen sajnos ugye nem tudunk elbújni, nem tudunk elszökni. A második kivándorlási hullám ugye akkor kezdődött, amikor a kettős állampolgárságot ugye megszavazták a külhoni magyarok számára, és ugye az útlevelet, amikor bevezették, na az volt egy ilyen nagy érvágás szintén, de viszont az utóbbi 6-7 évben, mondjuk rám meg lehet, hogy a korona ideje előttől, vagy a korona idejétől, mint hogy egy kicsit stagnál, hanem mint hogy a visszaesett volna pont ez a kivándorlási vágy. Meglehet, hogy pont egy generáció kivándorolt az elmúlt 20-30 év alatt, akinek ugye a leszármazottai most nagyon hiányoznak, éppen Tiszakálmán falván is nagyon hiányoznak a magyar tagozatból, az általános iskolából, viszont az ember saját maga hozza meg ugye a saját döntését és a saját sorsát a döntései alapján igazítja. Tehát most a magyar kormány által nyújtott különböző támogatások meg lehet, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy némileg visszaessen ugye ez a kivándorlás. Nem mondom, hogy most már nincs, biztos, hogy van, de sokkal kevesebbet hallunk arról, hogy ebből a település, erről a településről mentek el fiatal család, ment el fiatal család gyerekestől, vagy amabból a településről, tehát tizenpár évvel ezelőtt ez még azért napi szinten történtek ilyenek.
0: Ugyanakkor most egy aktuális kérdés a kormányváltás tükrében, hogy hova tovább, miként tovább ezen a téren. Persze ezt most még nem lehet tudni, úgyhogy mit gondolnak most Vajdaságban vajon a vajdasági emberek, hogy akkor ezek a támogatások, ez a jó viszony, ez fennmaradhat. Most ugye teljesen egy paradigmaváltás van Magyarországon, tehát nemzetközi szinten is, tehát úgy értsd a szerb-magyar kormányközi kapcsolatok is megváltozhatnak, és hát ugye a magyar állam viszonyulása a nemzeti kisebbségekhez, és most épp említettük, hogy azért nem volt mindegy a magyarságnak, hogy az Orbán kormány megfelelően állt hozzájuk, úgymond.
1: Igen, én bízok abban, hogy a jó viszony az tovább fog folytatódni, annak ellenére, hogy Magyarországon történt egy kormányváltás, nálunk is mi parlamenti és elnökválasztások előtt állunk, ugye 2027-ben lenne a rendes választás, viszont minden jel arra utal, hogy előrehozott választások lesznek, nem tudjuk még a dátumot, ugye a jelenkori elnök akár a nyári választásokat sem tartja kizártnak, de megeshet, hogy majd csak télen lesznek a választások, tehát ezt még nem tudjuk. A társadalomban sajnos van egy nagyon nagy szakadék, ugye egy nagyon szomorú dolog történt lassan 2 éve. 2024. november 1-én Újvidéken a vasútállomás előterének a tetőszerkezete leomlott, és 16 áldozatot követelt, és ez egy nagyon nagy elégedetlenséget és revoltot váltott ki az ellenzékiek között, akik bekebelezték, hogy úgy mondjam, bekebelezték az egyetemistákat, vagy egy mozgalmat, és egy óriási nagy szakadék történt a két különböző módon gondolkodó tábor között.
0: Hát ugye ez a polarizáció megint csak nem Szerbiának az egyedi kérdése, Amerikától kezdve szinte minden modern országban ez előjön.
1: Sajnos, úgyhogy eléggé sok zavargás is volt, meg utcára vonulás is volt. Az egyetemeken leállt ugye az oktatás, az állami középiskolákban nagyja részében leállt az oktatás, tehát olyan, hogy utána nyáron kellett ugye bepótolni az órákat, meg a fölvételi vizsgákat is ugye az egyetemekre kitolták, meg utána az ősszel pótolták az elmaradt fél év szemesztereket, meg tehát egy eléggé kaotikus helyzet állt föl. Ennek a kaotikus helyzetnek még van következménye, illetve még van folytatása, nem olyan óriási mértékben, mint 2 évvel ezelőtt volt, de viszont érezhető, ugye, hogy az úgynevezett egyetemista mozgalom, ugye, ami az ellenzéki pártokkal karöltve folytatódik, hogy még mindig összejönnek meg kormányellenes megmozdulások, meg tehát eléggé cifra dolgok történnek ugye nálunk, viszont hogyha visszatérve elnézést kérek a kérdésnek az elejére, hogy ugye a magyar kormány még egyszer Vajdaságban a Vajdasági Magyar Szövetség az egyetlen olyan magyar párt, amelyik parlamenti pártként működik, és a koalícióban van a vezető párttal, tehát a haladó párttal. Ez is ugye egy politikai húzás volt, mondjuk rá x évvel ezelőtt, amikor ez megtörtént, hiszen a jó viszonyok csak ennek köszönhetőleg alakulhattak ki. A különböző Magyarországról érkező támogatások meg lehet, hogy ennek köszönhetőleg is alakulhattak ki, vagy a jelenlegi helyzet az, hogy a magyar közösségnek jogilag mindene megvan. Beszélhetünk magyarul, van magyar óvodánk, magyar iskolánk, Újvidéken van magyar tanszék, ahol magyarul tanulhatnak az egyetemisták, Szabadkán van szintén magyar felsőoktatási intézmény, ahol magyarul tanulhatnak, magyar sajtó, rádió, televízió, írott sajtó, magyar nemzeti tanácsunk van, tehát mi szinte minden jogot ugye megélhetünk, és a jelenlegi vezetőség a Vajdasági Magyar Szövetségben hiszem azt, hogy ugyanolyan viszonyt akar ápolni a továbbiakban is a az újonnan felállt magyar kormánnyal, mint a régebbivel is, hiszen nem szabad, nem lenne szabad ugye elvarni a szálakat, mert akkor csak saját magunk házába szúrjuk a kést.
0: Tehát egy hasonló helyzet, mint Erdélyben az RMDS-szel, amely szintén hosszú ideje koalícióban szokott általában lenni ott is, és ezért magas szinten tudja érvényesíteni a magyar közösségi érdekeit. Egyébként Szlovéniában is, ami ezt illeti, mindig azt mondjuk, hogy nagyon példás az a rendszer, ami itt nálunk van. Ugyanakkor a probléma az, hogy a gyakorlatban sokszor nincs meg az, hogy tényleg tudnánk érvényesíteni ezeket a jogi, a jog által nekünk megszavazott lehetőségeket, talán azért is, mert relatív kis közösségünk van. Na most Vajdaságban is csökkent a közösség, azért számunkra még mindig óriási, hogy akár 187 ezeren vannak ott. A mindennapokban röviden mennyire érzi azt, hogy ténylegesen a terepen is az van, hogy magyarságomat megélhetem nagyobb vegzálások és egyéb gondok nélkül?
1: Az utóbbi 15 évben, mondjuk rá így, én nem éreztem azt, hogy probléma lenne. Ugye Újvidéken már sokkal kevesebb a magyarul beszélő közösség. Tehát nyilván, hogyha egy postára vagy egy boltba bemegyek, nem fogok magyar eladóba, vagy pedig magyar hivatalnokba belebotlani. Szabadkán már, vagy Zentán például már, vagy Magyar Kanizsán megeshet már, ugye, hogy magyarul beszél a boltos néni is, magyarul beszél a postahivatalnok is, magyarul beszél a községházán is például, akár a polgármester, vagy pedig akár valamelyik titkárságnak a vezetője. Tehát nem mondom azt, hogy nem élhetjük meg ezeket a jogainkat.
0: Ezt mindenképp jó hallani. Egyébként visszatérve még ez az újvidéki dologhoz, amiben egy sokkal nagyobb folyamat indult el, ez a Budapest-Belgrád vasútvonal, ami ugye szintén elhíresült egyik állomása, és talán mondjuk el, ugye nagyon jó lenne ez egyébként, mert akkor megint egy magyarországi szál vagy viszonyulási pont, és akár Budapestről már Szlovéniába is tovább tudnánk menni, de nem áll meg a vonat most akkor épp Újvidéken emiatt a sajnálatos incidens miatt, mert még azóta se rendeződött az állomásnak a infrastruktúrális kérdése egész egyszerűen.
1: Hát igen, nagyon sok fölmérést kell még azért, ugye az épületnek a stabilitása miatt is, meg sok minden még ottan közrejátszik. Pont Újvidéken, pont ez az eset után tényleg nem áll meg a vonat, de viszont megáll Péterváradon, ami egy ilyen 7-8 kilométerre van az újvidéki vasútállomástól. Pétervárad, Újvidék, szintén ilyen kis külvárosa, csak a Dunán át kell menni, ugye, és akkor ott folytatódik ez a település, viszont az a vasútállomás meg tényleg, hogy hívják, ez a kicsi, de viszont muszáj, hogy megálljon a vonat, mert Belgrádból, amikor akár az Intercity, amikor indul a gyors vonat, megáll Péterváradon a következő Topolyán, majd Szabadkán, és majd, hogyha tovább megy Budapestig, akkor hogy hívják ez a, és Budapesten is megáll a nem Intercity, az pedig több helyen megáll, tehát az Belgrádtól Újvidékig 40 pár percig utazik, ez a gyors vonat, ez pedig 36 percen belül, hogy hívják ez a Belgrádból odaér Péterváradig. Viszont ugye azt oldotta meg a város, hogy tömegközlekedési autóbuszokat indít eléggé sűrűn a vasútállomástól Újvidék központjáig, és ez a vonal, ez ingyenes.
0: Andrea, egy utolsó kérdés, hisz kifutunk az időből, még péntekig van itt. Mi vár még önre itt a Muravidéken addig?
1: Igen, péntekig vagyok még itt. Hát holnap lesz még egy kis terepi munkám, hiszen ugye én is forgatok, és utána elköszönök a kedves kollégáktól abban a reményben, hogy meg lehet, hogy visszajövök.
0: Úgy legyen, és reméljük jó emlékekkel távozik tényleg innen tőlünk. Nos, ez volt tehát ma az Aktuális, amelyben Juhász Andrának, a Vajdasági Közszolgálati Televízió kisebbségi nyelveken folyó műsorainak megbízott fő és felelős szerkesztőjének, aki két hetet tölt tehát itt szakmai ösztöndíj révén vendégségben a Muravidéken. Köszönjük, hogy ránk is szakított egy kis időt. Ugye elmondtuk, hogy ez egy kicsit kevesebb sajnos, mint két hét, azért ez is fontos, hiszen eddig sűrűre sikerült a program. Köszönjük tehát, hogy rendelkezésünkre állt. Én Szabó Márk voltam, figyelmüket köszönöm, búcsúzom önöktől, az Aktuális egy hét múlva lesz újra műsoron.
1: Köszönöm én is a lehetőséget, részemről a szerencse.

0: A hírügynökségek fontosabb jelentéseit Göncz Tamara műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor hangtechnikusa Bencik István lesz. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Krónikánk főbb híreiről először csak egy-egy mondatban.
1: A közigazgatási minisztérium tanácskozás szervezett a nemzetiségileg vegyesen lakott községekben megvalósuló kétnyelvűségről.
0: Ópusztaszeren tartják az új magyar kormány első kihelyezett ülését.
1: Több mint 1700 ember rekedt az óceánjáron a délnyugat franciaországi Bordeaux kikötőjében.
0: 8 ember halálát okozták szerdán izraeli légicsapások Libanonban.
1: Az amerikai elnök megérkezett Pekingbe.
0: A rövid bevezető után egy muravidéki hírrel indítunk, már is kezdünk. Tartsanak velünk a folytatásban is.

0: A közigazgatási minisztérium 11. alkalommal szervezett tanácskozást a 9 szlovéniai nemzetiségileg vegyesen lakott községben megvalósuló kétnyelvűségről. A rendezvény házigazdája ezúttal Hodos község volt, amely a résztvevőket az ifjúsági központban fogadta.
1: Az értekezlet megszervezése a minisztérium azon tevékenységei közé tartozik, amelyek a községek törvényes kötelezettségei és a kétnyelvűség gyakorlati megvalósítása közötti eltérés csökkentését szorgalmazzák. A tanácskozás jó lehetőség arra, hogy az apró lépésű eredményekről beszámoljanak. Ezúttal bemutatták a tengermelléki kétnyelvű községek kétnyelvűségének megvalósításáról szóló közös szabályrendeletet, a nemzetiségileg vegyesen lakott községek kétnyelvűségének és a községi nemzeti közösségek tevékenységének finanszírozásáról szóló rendelet módosításának hatékonyságáról szóló elemzést, valamint a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartájának megvalósításáról szóló szlovéniai beszámolót. A részletekről a csütörtöki terepjáróban számolunk be.
0: Zorán Sztevanovics házelnök kollégiuma ma új határozatot fogadott el az országgyűlés bizottságaiban működő parlamenti csoportok helyeinek meghatározásáról. A testületi tagságok számát a frakciók parlamenti súlyához, azaz képviselőik számához igazítják.
1: Az egyhangulag elfogadott változtatással a Levica és a Veszna frakciója kérésüknek megfelelően helyet kap a környezetvédelmi, az egészségügyi és az oktatási bizottságban. Az új elosztás szerint a valamivel több mint 340 bizottsági hely közül a legtöbb, szám szerint 111 hely az SZDSZ, hárommal kevesebb a Gibányi Szoboda tömörülésé. Ezt követi az NSZ körüli trió 36, a Demokraták 26 és az SZD 23 hellyel. A Levica és a Veszna képviselői 21, a Resznica párt 17 helyet foglal el, még a nemzeti közösségek képviselőinek 6 hely jut.
0: Szlovénia tavaly elérte a védelmi kiadásokra kitűzött célt, mivel a GDP 2%-át költötte ilyen célú kiadásokra, de azok szerkezetének értelmezéséről eltérő nézetek vannak, közölte ma Szlovénia brüsszeli állandó NATO képviselete.
1: A közleményt azt követően adták ki, hogy az utóbbi időben aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy Szlovénia teljesítette a NATO-val szembeni kötelezettségeit.
0: A jólét és az élettel való elégedettség globális indexe szerint Szlovénia a világ legsikeresebb országai közé tartozik, olvasható a makrogazdasági elemzési és fejlesztési hivatal legfrissebb jelentésében. A jólét és az élettel való elégedettség globális mérése több különböző indexen keresztül történik, amelyek a szubjektív boldogság érzetet, az anyagi jólétet és az ökológiai fenntarthatóságot vizsgálják.
1: Peter Wolsner, az UMAR elemzője kifejtette, hogy Szlovénia továbbra is a legsikeresebb országok közé tartozik az életminőség legtöbb globális szintézis mutatója alapján. Az élettel való elégedettség elérte a valaha volt legmagasabb szintet, és a várható egészséges életévek száma továbbra is az uniós átlag felett van. A magas foglalkoztatottságnak, a jövedelem növekedésnek, az alacsony jövedelmi egyenlőtlenségeknek és a viszonylag hatékony társadalombiztosítási rendszereknek köszönhetően az életkörülmények viszonylag kedvezőek. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a szegénység kockázata is nőtt az elmúlt években. A jelentés szerint egyre nehezebb a lakhatás megfizethetősége és az oktatás minősége is romlik.
0: Magyar Péter kedden jelentette be, hogy ma délután ópusztaszeren tartják az első kihelyezett kormányülést. A helyszínválasztást szimbolikusnak nevezte, amit a rendkívüli aszályhelyzettel is indokolt.
1: A miniszterelnök tájékoztatása szerint az új kormány a minisztériumok és az állami cégek azonnali átvilágításáról, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről is dönteni fog. Emellett megkezdik az alaptörvény és más fontos jogszabályok módosításának tárgyalását. Továbbá tájékoztatást kérnek az ország energiaellátásának helyzetéről. Várhatóan döntések születnek a gyermekvédelem kapcsán, illetve a korábban titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról. A kormányülés követően Magyar Péter miniszterelnök, valamint Szondi Vanda, Magyar Éva és Köbel Anita kormányszóvivők tartanak sajtótájékoztatót, várhatóan 17 órától.
0: Magyar Péter közölte, hogy miniszterelnökként sem költözik kormányzati rezidenciába, továbbra is budai otthonában marad családjával.
1: Azt is bejelentette, hogy szolgálati autóként a korábbi országjárásán használt Skoda Superbet használja majd, így nem igényel új járművet. A politikus korábban arról is beszélt, hogy nem a Karmelita Kolostorban rendezi be miniszterelnöki irodáját, és a Tisza frakció sem költözik a Fehérházba.
0: Komoly esély mutatkozik arra, hogy Magyarország végül akár az EU-s helyreállítási alap 100%-át is lehívhatja, írt a bizottsági források alapján a HVG. Ez komoly változás ahhoz képest, hogy Brüsszel korábban az EU-s pénzek egy részének elengedését javasolt a Magyar Péteréknek a szoros határidő miatt.
1: A Magyarországnak járó uniós pénzek egy része a helyreállítási alap elemei augusztus végéig hívhatók le. Ez az összeg 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból, valamint 3,9 milliárd euró kedvezményes hitelből áll. Alap arról is ír, hogy az Európai Bizottság egy két héten belül bejelenti, hogy pozitívan értékeli a közös védelmi programhoz a széfhez benyújtott magyar terveket is. Ezek keretében Magyarország 17,4 milliárd eurót igényelt, melynek akár nagy részéhez hozzá is juthat végül. A jogállamiság feltételrendszer ugyanakkor erre a forrásra is vonatkozik, tehát a lehívás feltétele itt is a kijelölt mérföldkövek teljesítése lesz magyarék részéről. Ennek egyik következő lépése egy politikai megállapodás aláírása lesz, melyet a tervek szerint május 25-én írna alá Brüsszelben Magyar Péter és az Európai Bizottság elnöke. Választási győzelme óta Magyar Péter többször is egyeztetett Ursula von der Leyennel, április 29-én személyesen is találkoztak Brüsszelben. Akkor magyar arról beszélt, Brüsszel minden politikai és pénzügyi támogatást megadna Magyarországnak a gazdaság újraindításához és az uniós források gyors lehívásához. Úgy tűnik, bizakodása nem volt alaptalan.
0: Több mint 1700 ember rekedt egy óceánjáron a délnyugat franciaországi Bordeaux kikötőjében, miután az egyik utas meghalt, és felmerült annak gyanúja, hogy norovírus terjedhet a fedélzeten tartózkodók között, közölték szerdán a francia egészségügyi hatóságok.
1: Az Ambassador Cruise Line hajózási társaság Ambition nevű kiránduló hajóján 1233 utas és 514 fős személyzet tartózkodik. Egy 90 év körüli turista meghalt, és mintegy 50 utasnak vannak gyomor és bélhurutra utaló tünetei. A laborvizsgálatok folyamatban vannak annak felderítésére, hogy kimutatható-e norovírus a betegek szervezetében. Az első tesztek nem mutatták ki a norovírust, de a bordeaux-i kórházban még tovább vizsgálatokat végeznek el. A francia hatóságok elővigyázatosságból egyelőre nem engedik partra szállni az embereket. A hajón utazók között sok brit és ír állampolgár van. Az Ambition május 6-án indult a Skócia partjairól északra fekvő Shetland-szigetekről, meg át Belfastban, Liverpoolban és Brestben, majd kedden este kötött ki Bordeauxban, ahonnan elvileg Spanyolország felé kellene tovább haladnia.
0: Előrehozott választásokat tarthatnak Izraelben, miután egy ultraortodox párt jelezte, hogy már nem tartja magát a kormánykoalíció tagjának, és spirituális vezetőjük a parlament feloszlatásának támogatására szólította fel a párt képviselőit, írta az izraeli sajtó.
1: Az izraeli választások jelenleg október 27-ére vannak kiírva. Ha megszavazzák a parlament feloszlatását, a parlamenti választásokat akár már szeptemberben megtarthatják. Mert az izraeli ellenzéki pártok azt akarták elérni, hogy már szerdán kezdjék meg a parlament feloszlatásának folyamatát, arról a Times of Israel cikke szerint leghamarabb a jövő héten szavazhatnak először a képviselők.
0: 8 ember, köztük 2 gyermek halálát okozták szerdán izraeli légicsapások a Beiruttól délre fekvő autópályán, írta a libanoni egészségügyi minisztérium közlése nyomán a Reuters. A 3 különálló légicsapást jóval a déli fő konfliktus zónán túl hajtották végre. Járműveket vettek célba a tengerparti autópályán, egy körülbelül 20 kilométerre Beiruttól délre fekvő térségben.
1: Az izraeli hadsereg közölte, hogy a Hezbollah infrastruktúráját támadja Dél-Libanonban, és felszólította 6 település lakóit, hogy hagyják el otthonaikat. Az elmúlt hónapban bejelentett tűzszünet ellenére az Irán által támogatott Hezbollah és Izrael továbbra is csapásokat mérnek egymásra, melyek főként Dél-Libanonra összpontosulnak, ahol az izraeli erők egy önkényesen kijelölt biztonsági övezetet tartanak megszállás alatt. Mindeközben hamarosan sor kerülhet a hivatalos libanoni vezetés és Izrael közötti amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások harmadik fordulójára.
0: Az amerikai elnök helyi idő szerint szerdán este érkezett meg Pekingbe, és csütörtökön fogadást adnak a tiszteletére, majd 4 szem közt tárgyal a kínai elnökkel. Ezt követően a két vezető meglátogatja a mennyei béketemplomát este, állami vacsorán vesznek részt, pénteken pedig munkaebéddel zárják a programot.
1: Anna Kelly, a Fehérház szóvivője szerint szó lesz egy közös kereskedelmi tanács létrehozásáról, amely energetikai, űrkutatási és mezőgazdasági témában indítana párbeszédet a két ország között. Peking részéről Kuo Chia-kun külügyi szóvivő hétfőn jelezte, Kína kész az egyenlőség és a kölcsönös tisztelet alapján együttműködni az Egyesült Államokkal, kezelni a nézeteltéréseket és stabilitást teremteni. A kétoldalú kapcsolatban a csúcstalálkozónak pótolhatatlan stratégiai iránymutató szerepe van, tette hozzá.
0: Az amerikai elnököt számos üzletember és politikus kíséri, köztük van Elon Musk, a Tesla tulajdonosa és elnök vezérigazgatója, Tim Cook, az Apple vezérigazgatója, és Larry Fink, a BlackRock befektetési vállalat vezérigazgatója.
1: Az amerikai üzleti delegációnak tagja többi között a Boeing, a GE Aerospace, a Meta, a Cargill, a Citigroup és a Goldman Sachs vezető tisztségviselője, ami jelzi, hogy komoly gazdasági megállapodásokat készítettek elő a felek. Az amerikai adminisztráció tagjai közül többek között Pekingbe érkezett Pete Hegseth, védelmi miniszter, és Marco Rubio külügyminiszter. Rubiót ugyan a kínai kormány még szenátorsága idején 2020-ban szankcióval sújtott, mert szót emelt az emberi jogok tórsága idején 2020-ban szankcióval sújtott, mert szót emelt az emberi jogok megsértése ellen, de

0: Az amerikai elnök a tervek szerint többször is tárgyal majd a kínai államfővel mostani látogatása során, és minden bizonnyal érintik majd az iráni katonai konfliktust is.
1: Sport.
2: Szerdán Celje ad otthont a Pivovarna Unión labdarúgó kupa döntőjének. A férfiak versenyében az Alumni este 8 órakor a másodosztályú Brigne Grosso Prievon csap össze. A legendás kanadai jégkorongozó Sidney Crosby megerősítette, hogy részt vesz a pénteken Svájcban kezdődő világbajnokságon. Kanada és Szlovénia ugyanabban a csoportban, azaz a B-ben van. Kanada pénteken Freiburgen nyitja a tornát, Svédország ellen egy héttel később pedig Szlovéniával csap össze. A címvédő FTC Telekom Waterpolo 17-8-ra legyőzte kedden a német Hannovert a férfi vízilabda bajnokok ligája negyeddöntős körének 5. fordulójában, így az utolsó játéknap eredményeitől függetlenül ott lesz a júniusi 4-es döntőben. Nyéki Balázs vezetőedző együttese jövő héten szerdán a horvát Mladost Zagrebet fogadja, és csak abban az esetben lehet csoportelső, ha az újabb győzelem mellett a Prerekó kikapna a Hannovertől. A 4-es döntőt, amely hatodjára szerepel a budapesti gárda, június 11-e és 13-a között rendezik Máltán.
3: Időjárás.
0: Többnyire derült lesz az ég az éjszaka, majd reggel felé nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 0 és 5 fok között alakul. Csütörtökön napközben jobbára felhős lesz az ég, délután főként a nyugati területeken fordulhatnak elő helyi záporok, zivatarok. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 14-től 19 fok között tetőzik a hőmérséklet, északnyugaton 12 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
1: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Lendva körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
2: Kedves hallgatóink, ennyi fért a Muravidéki Magyar Rádió szerda esti hír összefoglalójába. Köszönjük figyelmüket, további szép estét, ha tehetik. Pihenjenek továbbra is rádiónk társaságában. Thank you.

Eliás Juniortól szól már a Túl szép ez a világ, mi pedig emlékeztetőül, hát mondjuk ezt az információt mindazoknak, akik ma este egy kellemes programra szeretnének ellátogatni, hogy 7 órakor kezdődik a Bánffy Központban a Kétnyelvű Oktatás a Muravidéken című dokumentumfilm bemutatója, amely a Nemzeti Filmintézet támogatásával jött létre Gál Anasztázia rendezésében. Előlegben pedig csak annyit árulunk el a hamarosan következő lemezmúzeumról, hogy ikonikusnál ikonikusabb zenekarok dalai várják önöket a következő kicsi kevesebb, mint fél órában. Úgyhogy ha tehetik, akkor tartsanak velünk a folytatásban is. Érkezik a Lemezmúzeum.

0: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek. Lemezmúzeum.
1: A mikrofonnál Kovács Sándor.

A While My Guitar Gently Weaves című dalt George Harrison írta még a Beatles tagjaként, és a The Beatles vagy White Album elnevezésű dupla albumon jelent meg. Ezt hallottuk az imént. A dal elérte a 135. helyet a Rolling Stone magazin által összeállított minden idők 500 legjobb dalának listán, és a 7. helyet a 100 legjobb gitáros dal a listán. Vagyis ma a legjobb gitáros dalok jönnek a Lemezmúzeumban a Rolling Stone magazin listája alapján. A lista a 6. helyéről jön, Van Halen az Eruption-nel.

A dalt Eddie Van Halen játszotta fel, és a Van Halen nevű albumon hallható, amely 1978-ban jelent meg. Sokak szerint ez a dal a legjobb gitárszóló a történelemben. Egyben ezt tett ismert és kedvelte az úgynevezett tappinget. Azonban a magazin listán más dalok is megelőzték. Például az 5. helyen a Rolling Stones és a Brown Sugar.

Brown Sugar című dal a Sticky Finger nevű albumon jelent meg 1971-ben. A negyedik helyezett 1964-ben keletkezett szerzemény. Az együttes neve a The Kinks. A dal címe You Really Got Me. Magának a dalnak több mint 60 feldolgozása keletkezett. Érdekesség, hogy a listán szereplő Van Halen is feldolgozta.

A Cream az 1960-as évek egyik legfontosabb brit rock együttese volt, melyben Ginger Baker dobos, Jack Bruce basszusgitáros és Eric Clapton gitáros játszott. A szakirodalom az első power triónak és supergroupnak tartja az együttest. A Cream dalai között voltak régi blues feldolgozások, például a Crossroads és a Spoonful, és a Crossroads lett az a felvétel, amely a harmadik helyet szerezte meg a legjobb gitáros dalok listáján.

A Purple Haze stúdió munkáján Jimi Hendrix számára az egyik legnehezebb, illetve a szokásosnál sokkal küzdelmesebbnek bizonyult. Csak a dalra szántak 4 órát. 1967. január 11-én 2 előadást tartottak London városában található Begonell's Beat Clubban. A Purple Haze szövegét Jimmy 2 héttel előbb egy színpadi öltözőben vetette papírra. A köztudatban a dal máig is szorosan kapcsolódik az LSD-hez, míg Jimmy úgy mesélte, hogy egy államból merítette az ihletet. A listán pedig a 2. helyig jutott.

Már csak az első hely maradt hátra, és ezt a megtisztelő címet, mint a legjobb gitáros zene, Chuck Berry szerezte meg. A dal pedig nem más, mint a Johnny B. Goode. Több szakértő szerint minden idők legfelismerhetőbb dala is egyben. A lemez múzeumban mára ennyi fért, illetve következzen még Chuck Berry és a Johnny B. Goode. Jövő héten is tartsanak velünk!

0: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek. Lemezmúzeum.
1: A mikrofonnál Kovács Sándor.

Kedves hallgatóink, Tóth Vera Zuhanni veled című dalával búcsúzik a délutáni csapat önöktől, ugyanis hamarosan 7 óra, amikor is várja majd önöket az esti mese, utána a magyar nóták és csárdások válogatása. 8-tól a terepjárót ismételjük, fél 9-től az arénát, 9-kor pedig a spiritus ismétlését hallhatják. Na meg az esti műsor folyamán rengeteg jó zene várja önöket a folytatásban is, úgyhogy érdemes a Muravidéki Magyar Rádió hullámhosszain maradni, és természetesen holnap reggel fél 6-tól a délelőtti csapattal tartani. Mi pedig megköszönjük egész délutáni figyelmüket és azt, hogy velünk tartottak. A zenei szerkesztő Horváth Robi volt, a hangtechnikus kollégát a stúdióban Bencik István, a hírszerkesztő Oleti Zsuzsanna, a műsorvezető pedig Gönc Tamara. Kellemes estét és további kellemes rádiózást kívánunk mindannyiuknak.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Mese a Budavidéki Magyar Rádióban.
1: Benedek Elek, a szegény meg a gazdag legény. Volt a világon egy szegény meg egy gazdag legény. Hat ökre, tornácos kőháza volt a gazdag legénynek, de még csak egy borjacskája sem a szegénynek. Ej, sokat kesergett magában a szegény legény, ám az Isten egynek sokat ad, másnak keveset sem, s nem elég a szegénység, a gazdag még le is nézi a szegényt. Mert csak ugyanúgy is volt, a gazdag legény lenézte a szegény legényt, még a köszönését sem fogadta. Egyszer aztán mit gondolt, mit nem a szegény legény. Ő bizony megunta a sok éhezést, rongyoskodást, süttetett az édesanyjával hamuban sült pogácsát, s elment világgá. Azt mondta az anyjának: ne sírjon, édesanyám, majd megsegít a jó Isten, s ha visszakerülök, nem éhezünk, nem rongyoskodunk már többet. Elindult a szegény legény, ment, mendegélt hegyeken, völgyeken által, hetet hét ország ellen, hajnaltól estig meg sem állott, akkor leült egy fa alá, elővette a hamuban sült pogácsáját, s elkezdett falatozni. Na de még kettőt sem falt, melléje sompolyog egy rókas, kéri könyörögve: hallod-e, te szegény legény, adj egy falás pogácsát Isten nevében, egy hete, hogy nem ettem. Mondta a szegény legény: adok hát, hogy ne adnék, nem egy falás többet is, te szegény róka. Ketté törte a pogácsát, s felét a rókának adta. Megeszi a róka nagy mohón a pogácsát, s mondja a legénynek: na, te szegény legény, jót étel helyébe jót várj. Nesze, három szál a szőrömből, tedd el jól, s ha valahol nagy bajban lész, vesd a tűzbe mind a három szálat, én mindjárt ott leszek melletted, a többi aztán az én gondom. Hitte is nem is a legény, de mégiscsak eltette a három szőrszálat, elbúcsúzott a rókától, s addig ment, mendegélt, míg a király városába nem ért. Fölment nagy bátran a palotába, egyenesen a király színe elé, köszöntötte a királyt illendően, az is fogadta emberséggel, s kérdezte, hogy mi jóban jár. Szolgálatot keresek, felséges királyom, mondta a legény. Hát szolgára nincs szükségem, mondta a király. De van egy 360 vékás búzaföldem. Azon már úgy elérett a búza, hogy mind kipattog a szeme. Ha ezt a földet 24 órának a leforgása alatt learatod, behordod, s ki is csépeled, három tarisznya pénz lesz a jutalmad, mégpedig egy tarisznya arany, egy ezüst, s egy rész. De azt is megmondom, ha ezt a munkát el nem végzed, annyi botot veretek rád, ahány nap van az esztendőben. Megvakarja fejét a szegény legény, hümmöget, gondolkodik, ha nem tudja, mit csináljon. Vállalja, vagy ne vállalja a munkát. Hát ő bizony mégis elszánta magát, ahogy lesz, úgy lesz, hát ha jó lesz. S mondta a királynak: elvállalom a munkát, felséges királyom, talán megsegít a jó Isten. Jó hajnalban kiment a 360 vékás búzaföldre, beleállott a búzába, vágta, vágta, hogy csak úgy csurgott róla a véres verejték, de én elkövetkezett az estes, hát még annyi búza állott a lábán, hogy elég lett volna learatása kerekesztendőre. Ej, búsult a szegény legény, főt a feje, nem tudta, mit évő legyen, éhen-e, halljon-e, fusson-e, maradjon-e. Amint így évelődnék, búslakodnék magában, eszébe jut, hogy mit mondott a róka. Előveszi a három szőrszálat, tüzet gyújt hamarosan, a szőrszálat beledobja, s hát, csak ugyanabban a szempillantásban ott termett a róka. Na, mi bajod, szegény legény? Látom, nagy búna keresztetted a fejedet. Jaj, ne is kérdezd, édes rókám. Nézd ezt a tenger búzát. Hát bolond fejjel elvállaltam, hogy 24 órának leforgásán learatom, s a király udvarába hazahordom, ott ki is csépelem. S látod-e? Fele idő kitelt, s annyi, mintha nem is arattam volna. Ó, na, ha csak ennyi a bajod, feküdj le, s aludjál. Majd learattatom én a király búzáját, haza is hordatom, meg ki is csépeltetem neki reggelre. Azzal belefújt egy kicsi síbba, s hát ura, teremtőm, abban a pillanatban tenger, egér, hörcsög meg galamb lepte el a búzaföldet. Az egerek aratták, a hörcsögök kévébe kötötték, kalondjába rakták a búzát, a galambok meg kiszemezték, s reggelre mindegy szemig hazavitték. Reggel, mikor kiállott a király a palota tornácára, hát a pipa kiesett a szájából, úgy elcsodálkozott azon a nagy hegyen, mit a galambok odahordottak az udvar közepére. Búzahegy volt az aljától a tetejéig. Na de bezzeg, a király sem másolta meg a szavát, mérettetett a szegény legénynek 3 tarisznya aranyat, s meg nagy vígan hazament az édesanyjához. Ám hogy nem, ne szétvette a gazdag legény a szegény legény szerencséjének. Nem állotta meg, hogy által ne menjen a szegény legényhez, pedig azelőtt észre se vette nagy kevésségében. Na, hallottam hírét, hogy sok pénzt szolgáltál, igaz-e? Kérdezte a gazdag legény. Bizony, ha hallottad, jól hallottad, mondotta a szegény legény. De nem is adták ingyen. Learadtam, s kicsépeltem 24 órának leforgásán a király búzáját, ami 366 békás földön termett. A gazdag legény nem szólt semmit, de gondolta magában, hogy aminek a szegény legény, hát annak ő is képese. Megirigyelte tőle azt a sok pénzt, s mert többhöz több kell, nem volt odahaza maradása, süttetett az anyjával tiszta búzalisztből egy tarisznya pogácsát, melléje jóféle pecsenyéket, s úgy indult a király udvarába. Éppen azon az úton járt, ahol a szegény legény is, éppen az a leafa alá talált leülni, s hát jóformán elé sem szedte az elemózsiáját, ott termette rókas kérte könyörögve. Hallod-e, te gazdag legény, adj egy falást Isten nevében, egy hete, hogy nem ettem. Ha nem ettél, ez a te bajod, mordult rá nagy mostohán a gazdag legény. Nem ronkának sütötte édesanyám ezt a pogácsát. Hát ez nem volt elég, még jól oldalba is rúgta szegény rókát, s az nagy szégyenkezve elkullogott. Aztán a legény is, mikor annyi tevet már, amennyi belé fért, tovább indult, s meg sem állott a király városáig. Fölment a királyhoz, éppen mint a szegény legény. Szolgálatot kért, de azt nem kapott, hanem a király azt mondta. Van még egy 366 vékás földem. Ha 24 óra lefolyásán learatod, 3 tarisznya pénzt adok, de ha nem, annyi botot veretek rád, ahány nap az esztendőben vagyom. Persze a gazdag legény nem vakarta a fejét, nem tűnődött, gondolkozott, hanem egyszeriben elvállalta a munkát, s mindjárt ment a búzaföldre, ott aratni kezdett nagy serényen. Na, hiszen arathatott, meg izzadhatott, meg sem látszott az aratása azon a nagy földön, s mikor letelt a 24 óra, alig volt a dolgának valami láttatja. Na, ha úgy, a király sem vette tréfára, lehúzatta a gazdag legényt a 20 körméről, s egy nem sok, annyit sem engedett el a 365 botból. Véres lepedőben vitték haza a gazdag legényt, s többet nem is állott a lábára. S mert hogy nem tudott dolgozni, hát lassanként elszegényedett. Ellenben a szegény legényből 6 ökrös gazda lett. Így volt, vége volt, mese volt.
0: Itt a vége, most jövünk le. Szép volt, mese volt. Jó éjszakát, gyerekek! Jó éjszakát! Szép álmokat! Szép álmokat!
2: Újravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
4: A hét magyar nótája.

boldogan éljük majd a világunk. Szívem ennél jobbat nem is tehetne, csak azt mondd meg, hogy igazán szeretsz-e. Nem lesz soha beszélni.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség rendkívüli ülésén a Magyar Nemzeti Közösség jóváhagyási jogkörének kérdése szerepelt napirenden, amelyre a Dobronak község új alapszabályzatának és ügyrendjének elfogadása adott okot. A község vezetősége ugyanis azt állítja, hogy a község legfontosabb dokumentumainak elfogadásához nem szükséges a Magyar Nemzeti Közösség jóváhagyása. A csúcsszervezet tanácsa ezt határozottan elutasította. Az ülésen ezzel kapcsolatosan két határozatot fogadtak el. Az elhangzottakról Fehér Ilona készített beszámolót.
2: Dobronakon tartotta a 7. rendkívüli ülését a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa, amelynek kezdeményezője a Dobronaki Magyar Önkormányzat volt. Dobronak község ugyanis új statutumot és alapszabályzatot készül elfogadni, amelyből kihagyták a nemzetiségi közösségekre és a kétnyelvűségre vonatkozó cikkelyeket. Ezek a jelenlegi statutumban 10 cikkelyben, a tervezetben összefoglalva mindössze 3-ban szerepelnek. Varga Edit, a Dobronaki Magyar Önkormányzat elnöke, és Varga Teodor, a községi tanács magyar nemzetiségű külön státusú tanács tagja részletezték az eddig történteket, és a nemzetiségi jogok csorbítására mutattak rá. Varga Edit.
3: Úgy éreztük, hogy magunk nem tudjuk megoldani már ezeket a gondokat, és a csúcsszervezetet is fölkértük, hogy ők is ebben valamilyen álláspontot fogadjunk el. Az elnökökkel is különbeültünk, és most a tanácstagok is, az össz tanácstag, mivel úgy gondoljuk, hogy ez valójában annyira fontos az önkormányzatok részére, és a magyar nemzetiségű lakosság részére is, hogy tartalmazza a mi jogainkat, és itt kértük, hogy közös vélemény jöjjön létre, mert ez hosszabb távú döntésekről, jogainkról van szó, és fölhívtuk a figyelmet valójában a többi önkormányzatokhoz is, hogy ez mindenkit érinthet, és itt fontos, hogy közösen lépjünk a megoldás irányába.
2: Nyilatkozta Varga Edit. A statutum tervezet készítője írásos véleményében kifejtette, hogy a községi nemzeti közösségnek a dokumentum elfogadása során nem kell jóváhagyást adnia, mindössze véleményt mondhat a községi dokumentumról. A külön státusú képviselő vétőjogának használatát is határozottan elutasítja ebben az esetben. A Muravidéki Nemzeti Közösség tanácsának tagjai a kialakult helyzetet jogsértőnek minősítik. Orbán Dusán tanácselnök így nyilatkozott.
4: Mi nekünk itt meg kellett húzni egy vonalat. Ez a vonal idáig mehetett, se tovább. Ki kell állnunk a jogaink mellett, ki kell állni az önkormányzataink mellett. Ma az egyik önkormányzat, holnap a másik önkormányzat, holnap után a tengermelléki önkormányzat. Itt meg kell állítani ezt, tehát amennyiben nem sikerül ilyen úton, akkor majd másik úton fogunk a jogorvosoláshoz fordulni, amit nagyon nem szeretnénk, úgyhogy mi nagyon-nagyon megkérnénk még egyszer a két érintett felet, hogy találjanak egy konszenzus, találjanak egy közös utat, és próbálják meg az elmúlt 30 éves történetet újraéleszteni, és egy ugyanolyan szép történetet újraépíteni. Én ehhez kívánok nekik sok szerencsét, és remélem, hogy az MMNK tanácsának ilyen témában többet ne kelljen határozatot hoznia.
2: Mondta Orbán Dusán elnök. A csúcsszervezet tanácsa a témában két határozatot fogadott el egyhangulag. Az első szerint támogatja a Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség törekvéseit, hogy Dobronak község új alapszabályzatának elfogadása során érvényesítse a magyar közösség és tagjainak az alkotmányban és a törvényben rögzített külön jogait. A második határozat szerint a csúcsszervezet tanácsa határozottan ellenez minden olyan községi vagy egyéb szervezeti intézkedést, amely arra irányul, hogy a községi alapszabály és más általános dokumentumok elfogadásakor megkerüljék a nemzeti közösségi képviselők jóváhagyási jogát. Azokban a községekben, ahol őshonos olasz vagy magyar nemzeti közösség él, az alapszabály nem csupán technikai jellegű, általános ügyeket szabályozó előírás, hanem a nemzeti közösség alkotmányosan garantált jogai érvényesítésének alapvető dokumentuma is. Ma délután ülésezik a Dobronaki Községi Tanács. Napirenden a község statutum és ügyrend tervezetének megvitatása és elfogadása is szerepel.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Fehér Ilona összeállítását hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: karrier ott kezdődött velem is el, az utca egyik kövén. Először leültem, s magamban játszottam én. Jöttek, mentek az emberek, ó, meg annyi furcsa nép, de az már mese lenne, hogyha megállt volna mind, csak hogy hallja az én zeném.
1: Anyu, mit csinál ott az a bácsi?
2: Semmit, kislányom, gyere.

0: Akkor most gyertek együtt mindenki!
1: Köszönjük szépen!
2: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
3: A harmadik etappal folytatódott szerdán az idei Dobrodelna Okrog Szlovénia jótékonysági kerékpáros maraton. A 28 fős nemzetközi mezőnyre 210 km várt Novo Mesto és Ankarán között. Kedden Dobranakon álltak meg a bringások. Az idei DOSZ keretében 1055 km tesznek meg a kerékpárosok 5 nap alatt. A rajt hétfőn volt Velenjében, ahova pénteken várják vissza a mezőnyt. Hetedik alkalommal biciklizik körbe az országot jótékonysági célból a szabadidős sportolók. Az útvonal változott a tavalyi évhez képest, nyilatkozta a rádiónknak Dami Zupi, a DOSZ ötletadója.
4: Az idei útvonal az előző évivel ellentétes irányban halad. Az idei DOSZ Velenjében kezdődött, onnan Muraszombatba, illetve Polanába vezetett az út. A második etap 226 km hosszú volt, és Novo Mesto városában ért véget. Majd utunk Ankarán felé folytatódik. Ezután Szlovénia nyugati részén keresztül egészen Kranjska Goráig, illetve Zsirovnicáig tekerünk. Az ötödik napon, pénteken ismét Velenjében zárul a rendezvény, ahol a diatonikus harmadikán való játék világrekordját próbálják megdönteni. A rekord kísérlet 3 napon át tart, mi pedig éppen annak fináliára érkezünk meg, így különleges fogadtatásra számítunk kerékpárosaink és a DOSZ számára is.
3: Idén 8 országból érkeztek a résztvevők. A szlovén, szlovák, szerb, horvát, osztrák, lengyel és svájci bringások mellett magyar tagja is van a DOSZ-nak. Gubasóci Marianna 2024 után most indul másodszor a maratonon. A kanizsai bringás a keddi második etapon Dobranakon állt mikrofonunk elé. Milyen az idei DOSZ a 2024-es kiíráshoz képest, kérdeztük a hölgyversenyzőt.
5: Máshol kezdtünk, a tegnapi nap az könnyebb volt, úgyhogy most ezt az idei évit ezt könnyebbnek érzem. Idén nem nagyon versenyzek, úgyhogy ez az első ilyen esemény, amin részt veszek. Meglátjuk még, hogy alakul az idei év. Szoktam még egyébként Magyarországról lebiciklizni a tengerre, szintén egy csapattal, valószínűleg az idén is lesz, a többi az még képlékeny.
3: Melyik városból, ha szabad kérdezni?
5: Nagykanizsáron.
3: Tehát akit a szomszédban van.
5: Így van, igen, pont a szomszédban.
3: Hol ismerkedett meg a DOSZ-szal? Mint keresztül?
5: Szerintem Instagramon talán láttam az egyik hirdetésüket, amikor csapattagokat kerestek, és akkor rögtön jelentkeztem, mert szimpatikus volt a kezdeményezés, és azóta jövök velük.
3: Idén svájci kerékpárosok is csatlakoztak a csapathoz. A bosnyák születésű, de most már Bernben élő Emir Kobilić először indul a DOSZ-on.
4: Igen, először veszek részt, de úgy gondolom nem utoljára. Nagyon tetszik a projekt, sok embert ismerek innen. Dami Zupi jó barátom, ő beszélt rá, hogy eljöjjek és részt vegyek ezen a túrán. Nagyon boldog vagyok. Nagyszerű csapat jött össze, sok remek emberrel, és örülök annak is, hogy jobban megismerhetem Szlovéniát. Korábbról már ismertem az országot, de még sosem kerékpárral. Biciklivel egyedülálló lehetőség még közelebbről felfedezni az országot. Nehéz kihívásról van szó. Természetesen mindenkinek kihívás jelent a felfelé tekerés, de minden egyes kilométert élvezünk. Svájcban otthon vagyunk a hegyek között, ez a mindennapjaink része. Mégis mindig különleges érzés új hegyeket megismerni és meghódítani. Az egésznek van természetesen egy jótékonysági része is. Azzal, hogy a gyermekek boldogságáért teszünk, még különlegesebbé teszi az egészet. Jó ügyet szolgálunk, és ez még nagyobb motivációt ad számunkra.
3: Ja. U15-ös tollaslabda országos bajnokságot rendeztek a napokban Medvódéban. A Lendvai Mladost 5 versenyzővel indult. Vid Novák fő egyéniben eljutott egészen a döntőig, ahol azonban 2 szedben alulmaradt Max Trampuzsal szemben. Szent Páhor 9. lett. A lányoknál Naja Horváth a döntőben rosszul lét miatt feladni kényszerült a találkozót Mila Verhonik a Beka Menges játékos ellen. Nezsa Zsitek és Kaja Utrosa is a 9. helyen zárt az országos bajnokságon. Párosban Vid és Sven a legjobb 8 között végzett. Kaja és Nezsa viszont bronzérmet szerzett lánypárosban. A szerbiai Nagy Kikindán rendezték meg a CEC, a közép-európai IASZ Kupa második fordulóját. Kiválóan szerepelt Bojan Stuhec a Lendvai IASZ Klubtól, hiszen a veteránoknál első lett Csigás íjjal. A szlovéniai Gradac településen rendezték meg a szlovén Aerohead Kupa versenyét, ahol Cseh Gyula győzelmet aratott tradicionális íjjal a felnőttek mezőnyiben. Mariborban indultak pályaiász versenyen a hétvégén a Lendvai IASZ Klub fiataljai. A regionális bajnokságon 8 helyi diák vett részt. 6-an a Lendvai általános iskolát képviselték, míg a Bratkovics Oda testvérpáros a Ljutomeri gimnázium színeiben versenyzett. Csupasz reflex íjjal második lett Végi Levente az elsőtől negyedik osztályosok mezőnyiben. Mityász May 9. lett. A lányoknál a harmadik helyet szerezte meg Katarina Bratkovics Odar. 7. lett Sajt Ádám az 5.-től 9. osztályosoknál, míg Dávid Komlos a 10. helyet szerezte meg. 11. lett Rok Zsálik olimpiai reflex íjjal. A középiskolások mezőnyében a Ljutomeri gimnázium színeiben 4. lett olimpiai reflex íjjal Aljás Bratkovics Odar, míg testvére Bor az 5. helyen végzett. Ljubljanában a harmadik fordulóval folytatódott a nemzetközi Alpok Adria Pisztoly és Revolver Kupa. 35 csapat között a kiváló 10. helyen végzett a Jezero Dobranak egyes csapata Pisztollyal. A Simon Mikola, József Gyerek és Stefan Kreszlin 3-as 549 kört lőtt. Revolverrel a 26. helyet szerezte meg a Dobranaki 3-as. A 70 éves Stefan Kreszlin egyéniben 187 körrel 22. lett Pisztollyal a 124 fős mezőnyben. Gyerek a 46., Mikola az 57., Markoja József pedig a 93. helyen zárt. Revolverrel Gyerek volt a legjobb dobranaki lövész a 65. helyjel. A 23. helyen zárták az idént a Lendvai Röplabda Klub serdülői. A lánycsapat az idei szezon utolsó 2 mérkőzésén, amelyek a végső helyezésről döntöttek, kikapott ugyanaz Ankarán ellen, a folytatásban viszont legyőzte a Szlovengrádecet. Az elveszített első szett után egy rendkívül izgalmas harmadik játszmában megérdemelt győzelmet aratott a Lendva. A szlovén labdarúgó kupa meglepetés döntőjében ma Celjében az első ligás Alumini és a másodosztályú Brinjegro Szupir csap össze. A győztes története első nagy trófeáját nyeri el, és kivívja a részvételt a következő idény európai kupa selejtezőiben. A mérkőzés 20 órakor kezdődik. Előtte 16 órától a női döntőt rendezik a Mura és a Rádomja között. Elsősorban a jelenleg a másodosztály második helyen álló Brinje számít a kupa szezon nagy meglepetésének, hiszen a döntőig vezető úton 3 élvonalbeli csapatot is legyőzött, köztük a Maribort és az Olimpiát. A Grosszupje együttes ellenfele az első liga 7. helyzetje lesz. A Kidričevoj klub számára ez lesz a harmadik szlovén kupa döntő, de eddig még egyszer sem sikerült elhódítania a trófeát. Legutóbb 2018-ban jut a döntőbe, amikor 6-1-es vereséget szenvedett az Olimpiától. A női döntőben a női liga 2 legjobb csapata találkozik. Az Illovas Muránona a 12. kupa győzelmét szeretné megszerezni, míg a Medex Radomje története első kupa sikerére hajt. A Rádomlél csapat ebben a szezonban egyszer kikapott a Muraszombatiaktól, kétszer pedig döntetlent játszott velük. Kedves hallgatók, mára ennyi fért műsorunkba. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Az Aréna szerkesztőit, Szabó Rudolfot hallották. A viszonthallásra!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Spiritus. A Muravidéki Magyar Rádió vallási műsora. Vezessen út lélektől lélekig.
2: Kedves hallgatóink, tisztelettel köszöntöm Önöket. Kepéné Bihar Mária vagyok. Önök pedig a Spiritus című műsorunk májusi adását hallják. Május a pünköst hónapja, amit ebben az évben május 24-én ünnepelünk majd. Régóta tervezem, hogy készítsünk erről az ünnepről is egy adást, hiszen azt tapasztalom, különösen itt Szlovéniában, hogy meglehetősen háttérbe szorult más egyházi ünnepekhez képest. Pedig olyan üzenetet hordoz, ami nagy nyeressége lehet a léleknek. Aki segítségemre lesz az ünnep bemutatásában és mondani valójának értelmezésében, az Pete Polgár Máté, atya Rédicsi prébános lesz. Tisztelettel köszöntöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen az újbóli meghívást, én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: Hát ahogyan szoktuk, pár szokásainkhoz híven, kezdjük a beszélgetést kicsit az alapoknál. Mit is ünneplünk pontosan pünköstkor? Milyen a Bibliában megírt történés erről a ünnepről?
3: A pünköst ünnepét a Biblia az Apostolok Cselekedetei könyvben az ősegyház történetének lelkesítő írása, ugye Szent Lukács evangélista tollából. Itt olvashatunk a pünkösdi eseményekről, amit érdemes akár egyénileg is ilyenkor újra elolvasni, átelmélkedni. Ugye Pentakosztesz, ugye 50, ugye ezt is jelenti a görög szó, és ebből vettük át mi is a pünkösdöt a magyar nyelvbe, szóval érdemes ezt az etimológiát is megvizsgálni. A pászka a húsvét után 50 nappal járunk, ezt fejezi ki ez az ünnep, és a bibliai alapjait, amit ünneplünk, az elsősorban a Szentlélek kiáradása, a paraklétosz, a vigasztaló, amiről maga Jézus Krisztus is az utolsó vacsorán hosszan beszélt, hogy elküldöm nektek, ugye, társul, kísérőül, segítőül, vigasztalóul a Szent Lelket. Ezt az, ennek az ígéretnek a beteljesedését ünnepeljük, hogy eljött a Szent Lélek, hogy vezessen, utat mutasson. És talán nagyon fontos itt figyelnünk az ünnep előzményére, hiszen ennek ószövetségi előzménye is van, ami a 10 parancsolat adásának, a sínai hegyi szövetség kötésnek volt, ugye ez az ünnepe a pászkát követő 50. nap, tehát a zsidók is ünnepelték ezt tulajdonképpen, hogy ekkor kapták ők a 10 parancsolatot, amely aranyfedezete a teremtmények és a teremtő közötti szövetségnek, harmonikus egységnek, ezt ünnepelték, és hát már ugye az ószövetségben a proféták jövendöltek arról, hogy lesz egy új és örök szövetség, ugye mi az új szövetségben keresztények ezt ünnepeljük, és itt pecsételődik el tulajdonképpen ez a szövetség, amelyet megváltó a Golgotai kereszten megkötött az emberiséggel, hogy tulajdonképpen a lélek fedezete lett mindennek, és ezt ünnepeljük pünköstkor, hogy az erő, a szeretet és a józanság lelke, így jellemezte Pál apostol ugye Timóteusnak, eljött, hogy minket vezessen. És hát pünköstkor főleg azt ünnepeljük, hogy nem hagyott el az Isten minket, hanem velünk van társként és kísérőként az élet úton.
2: Akkor idézzük már fel, hogy mi minden történt az első pünköstkor, és ennek, ezeknek a történéseknek milyen üzenete van.
3: Történéseknek rendhagyó üzenete van. Meg kell említenünk ugye a 11 hűséges apostol, hiszen akkor már ugye a Karióti Júdás ugye kiesett ugye az apostoli kollégiumból olyan értelemben, ugye, hogy hát véget vetett az életének, és megemlíti itt az Apostolok Cselekedete könyv kivételesen, hogy ugye Mária ott imádkozott a 11 apostollal az emeleti teremben járunk. És hát ugye még itt a félelem lelke bennük van, ugye azért hiába találkoztak a feltámadottal, látták a szén Eimeion, ugye a csoda jeleket, amiket végre hajtott, de bennük van ezekben a felnőtt férfiakban, a galileai halász emberekben a félelemnek a lelke, és ott imádkoznak, várják a lelket, és ekkor ugye nagyon szép szimbólumokkal, ugye hatalmas szélzúgással, megtisztító szélzúgással, lángnyelvek formájába, ugye a megtisztító tűz lángnyelveivel, és az ősi Izrael jelképével, a béke galamb formájába leszáll rájuk, ugye a Szentlélek eltölti őket, és ugye, hogy itt tovább olvassuk az ősegyháznak a történetét, mint egy hangulatváltás megtörténik, hogy tele ez a félelem hiánya helyett ugye fellép a bátorság, ott az erőtlenségből, a tanácstalanságból ugye az erővel előállnak és hirdetik az Isten öröm üzenetét, hogy a Jézus Krisztus él, feltámadott a halálból, örök élet van, reménység van, és van az életünknek értéke, célja, hogy különösen is aktuális üzenet ez a 21. században, mikor olyan sokan leértékelik magukat, elveszítik az életcéljukat, a biztonságérzetüket, és ezt a lendületet hozza a pünkösd ünnepe nagyon gazdagon.
2: Miért nevezzük ezt az ünnepet az egyház születésnapjának is?
3: Hagyományosan ugye az egyház születését is pünköstkor ünnepeljük, hiszen a Szentlélek kiáradása mellett ez a másik jelentékeny hangvétel ebben az ünnepben, hogy az egyház születése, hogy pünköstkor ugye megszületik az egyház, és már az első apostoli prédikáció nyomán, mint egy meg is említi az apostolok cselekedete könyv, ugye itt a Bibliában, hogy mint egy 3000 lélek tér meg, ugye, tehát tényleg elindul az, hogy a 11 apostol kilép az emeleti teremből, ugye megtelve a Szent Lélekkel, az erő szeretet józanság lelkével, és ugye az egyház működni kezd. Ugye maga Jézus Krisztus alapította az egyházat, adta a megbízást az apostoloknak, ugye a missziót, hogy ugye a Máté evangélium zárósoraiban ez így hangzik, menjetek el az egész világra, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. És hát ugye, itt teljesedik be, hogy velünk van az Isten, és ugye, hogy ez az egyházat, ezt a közösséget ő tudatosan alapítja meg, hogy a Szentlélek összegyűjtse a jó akaratú embereket, és ezt is ünnepeljük, hogy van egy közösség, ahová tartozhatunk, van egy közösség, amely nem manipulálni, nem félrevezetni, hanem megtartani, megőrizni akar bennünket.
2: A vallási néprajz egyik atyamestere Bálint Sándor az egyik alapkönyvének azt a címet adta, hogy Karácsony, Húsvét, Pünkösd, és mint egy kijelölte, hogy ez a három legfontosabb ünnep volt a népi vallásosságban. De most azt tapasztaljuk, hogy a pünkösd mintha egy kicsit visszaszorult volna, vagy kevésbé ünnepeljük. Mi lehet ennek az oka?
3: Sajnos nagyon ez tény és tapasztalat, hogy háttérbe szorult a pünkösd, pedig hát valóban ott van a legfontosabb ünnepek között, és azt gondolom, hogy ebben a lelkipásztoroknak is nagy őrállói szerepe van, hogy a pünkösdi ünnep értékét őrizzük. Ugye a karácsonyt azt nagyon könnyű szeretni, azt az ünnepet, ugye annak a harmóniája külön, érzelem világa, és akár a popkultúra is kiépítette maga köré a maga egészséges szépségét. Húsvétot is még meg tudtuk őrizni, ami a legnagyobb ünnepünk, mint ugye a feltámadás, az örök élet reménységét magába hordozó ünnep, és hát ennek a szép liturgiája. A pünkösd az utóbbi években kicsit elfelejtődött, és ez nagy-nagy baj, de az egyház is tett lépéseket, például a liturgiánkba bevették a pünkösdváró liturgiát, tehát van mód ilyet megtartani, Szentlélekváró liturgiát is, és ezek nagyon hangsúlyosak, így gondolom, és mindenkinek feladata az, hogy ennek az ünnepnek is, az egyház születésének, a lélek kiáradásának ezt az ünnepét tartsuk meg, ünnepeljük meg, érezzük át ennek is a hatalmas mondani valóját, mert különös aktualitással bír ebben a világban.
2: És ha már ide érkeztünk, plébános úr, milyen a pünkösdi liturgia, milyen szimbólumokat használ, hogyan zajlik, vagy illetve, hogyha már említette a pünkösdváró liturgiát, egy olyat hogyan képzeljünk el?
3: Hasonlóan a pünkösdváró liturgia, ugye húsvétkor is van ugye a nagyszombati liturgia a katolikus egyházba, ami ugye a feltámadás vigiliája. Itt nagyon sok olvasmányt olvasunk fel a Bibliából, tehát ami a előkészíti egészen a Mózes első könyve a teremtéstől, egészen tényleg ugye a páli levelekig felolvassuk, hogy hogyan épül fel ugye a feltámadásnak az üzenete. A halál, mint a bűnnek a következménye, megrontja az emberiség életét, de eljutunk az Isten megmentő tervéhez, ugye a megváltáshoz. És hasonló módon készítette az egyház egy ilyen liturgiát az új misekönyvben, benne is van, hogy több-több olvasmánnyal felépítve az, hogy a Szent Lelket hogyan várjuk, hogy milyen ígéret van, hogy már ott van a teremtés, hogy már ugye a Biblia első könyvének első fejezetében találkozunk a lélekkel, a Szent Lélekkel, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett. Ugye benne is van a teremtésben, hogy ugye a rendetlenségből, ugye a bizonytalanságból, ugye a káoszból kozmoszt, rendet formál a lélek, és hát így várjuk a Szent Lelket. A liturgiában egyébként mi ilyenkor a katolikus egyházban a piros miseruhát használjuk, ugye a piros szín, ugye itt nem a vértanúknak a kiömlő vére, ugye akkor szoktuk ugye még a mártírok ünnepén a piros színt használni, hanem itt ugye a tüzet jeleníti meg ugye a piros miseruha, azt a tüzet, ami kitisztítja az életünkből, kiégeti ugye a szennyet, és hát ezért is díszítjük ugye rendszeresen piros virágokkal ugye az oltárokat, hogy ennek is megvan a maga üzenetrendszere, hogy valóban az erő, a tisztulásnak itt a jelképe, ami megjelenik a liturgiánkban is.
2: Foglalkozott esetleg tanulmányai során azzal, hogy hogyan jelenik meg az ünnep a népi vallásosságban, vagy a néphagyományokban?
3: Igen, és talán ez is emlékeztet minket arra, a népi vallásosságunk mindig is egy figyelmeztetés, hogy ne felejtsük el a pünkösdöt, mert tényleg a múltban jobban megünnepelték pünkösd vasárnapot, pünkösd hétfőt is, és erre érdemes figyelni. Nagyon sok szép szokás, hagyomány van, amikre érdemes figyelni, még hogyha nem is feltétlenül értjük azt, hogy a bibliai tanokhoz közel lenne, de valahol mégis ugyanezt az üzenetet hordozza ezek magukban. Nagyon megérintő például még sokfelé szokás, és több módozata van, ilyenkor pünkösdi királyt, pünkösdi királynőt ugye választanak, ugye szoktak rendezni ugye május elején ügyességi versenyt a férfiak között a faluban, és akkor a pünkösdi királyt megválasztották. Ennek is volt üzenet értéke, de ugyanúgy a pünkösdi királynő megválasztásának. És egyébként ami a liturgiánkhoz kötődik, ugye Búj-búj zöldág című mondókánk is, versecskénk is innen jön, mert ilyenkor zöldágakkal díszítették a templomot, a templomba vezető utat, tehát hogy tényleg a közeledő nyárnak, a nyár köszöntőnek is az ünnepe volt ugye a május hónapja, hogy zöldbe öltöztették valóban a templomot, hogy itt az új hajtás, éled tényleg most már a teremtett világ is, és ezt nagyon jó látni, úgyhogy ennek is az ünnepe. Ide kötődik hagyományosan a májusfa állítás, hiszen hagyományosan ugye lement már ugye a világra szóló ravatalozás, a nagybőjt elcsendesedő időszaka, a húsvéti öröm is, és hát nagyon sokszor ilyenkor kezdtek udvarolni, innen jött a pünkösdi rózsa az ablakba, hogy kihelyezték ugye a legények a leányoknak, ha volt viszonzás, akkor lehetett udvarolni, tehát egészségesen ugye az ünnepek az emberi életet is kísérték időszerűen, hogy valóban ilyenkor az élet csodái így folytatódtak a mindennapokba, úgyhogy ezért is jelentékeny ünnep a pünkösd, amikor a Szentlélek kiáradása az egyház születése mellett az életnek az áradását is ünnepeljük.
2: Melyek a közelebbi és a távolabbi térségünk pünkösdi búcsújáróhelyei? Hol ünnepeli a világ magyarsága a pünkösdöt? Mik a legfontosabb helyek, amit patrocíniumként ennek az ünnepnek ajánlottak?
3: Több helyszín is van, de én egyet emelnék ki, azt gondolom, hogy Csíksomlyónak a jelentékenységét, és hogy valóban nemzeti zarándok helyé vált az utóbbi években, évtizedekben, ezt mindenképp meg kell említeni, és kicsit ki is térhetünk, hiszen több szempontból történelmileg is óriási jelentősége van a csíksomlyói nyeregnek, illetve magának Csíksomlyónak. 1444-ben, mikor a ferences atyák érkeztek Csíksomlyóra,

0: imádkoztak, és ugye, ahogy az ottani nyelvjárás mondja, a Babba Mária, ugye ők így említik Szűz Máriát, ő segített a győzelemben. Aztán egy nagyobbat ugrunk a történelemben, 1567, akkor János Zsigmond, erdélyi fejedelem, egyesíteni akarta az erdélyiek hitét, hiszen Erdély ugye sokszínű volt már abban az időben, és János Zsigmond, aki bár katolikus hitben nevelkedett, aztán református lett, és az unitárius, ugye a Szent Háromság tagadó antitrinitárius hit követője lett, itt akarta az itt élő katolikusokat áttéríteni, és itt volt egy csata, ahol hát ugye nem sikerült ugye a nyerekben a fejedelemnek győzni, és ennek a hatása egy nagyon nagy történelmi jót hozott el. Egy évvel később, 1568-ban a Tordai Országgyűlés először meghozta a vallási türelem, vallási béke rendeletet, és Erdélyben így minden vallás bevett vallás lett. Voltak vallási disputák, hitviták az egyetemeken, de ez csak így utólag a tudomány javára vált, hogy mind a katolikus, mind a protestáns, unitárius tudósok vitatkoztak egymással. Ez csak a tudomány fejlődését hozta, hogy az erdélyi főiskolák, egyetemek, kollégiumok előbbre jutottak, és hát el lehet mondani, hogy magyar földön már 1568 óta békében éltek egymással, úgyhogy hogy a csíksomlyói búcsú minden más felekezetnek egy ilyen vonzó lett, ugye, mert hát pünkös szombatján történt ez a csata, úgyhogy azért is szombaton van ott a Szent Mise. Ez is mutatja, hogy valóban az együttélésnek, a megbékélésnek is az üzenetét hordozza, és az összetartozás üzenetét is minden magyar felé.
1: Ha már a pünkösdről beszélünk, akkor ilyenkor előtérbe kerül a Szentlélek személye, aki a három isteni személy közül egy igazán izgalmas, akár teológiailag is, hogy pontosan kicsoda ő. Kicsit beszéljünk róla, miért izgalmas az ő személye, és miért került olyan sokszor egyházi hitvitáknak a tüzébe, ahogy éppen említettük is.
0: Igen, a Szentlélek ugye a keresztényeket úgy határozhatjuk meg, most bármely felekezetbe tartoznak, ugye a keresztény definíciója, aki a Szent Háromság egy Istent imádja, ugye egy Istent imádunk három személyben, az Atyát, Fiút, Szent Lelket, ugye, aki most itt különösen is hangsúlyos ebben a beszélgetésben. Nagyon sokszor én tényleg egyszer muzulmán fiatal emberrel is, iszlámhívő fiatal emberrel beszélgettem, és ő is mondta, hogy hát ezt nem érti, hogy akkor ti három Istent imádtok, hogy egy meg egy meg egy, de mondtam egyszer-egyszer egy. Ugye akkor már mindjárt máshogy jön ki a matek, és hát ugye ezt a titkot nem érteni, érezni kell, és hittel elfogadni, mert a leghitelesebb maga Jézus Krisztus tárta fel az Isten belső életének ezt a titkát, hogy az egy Istent három személyben imádjuk. És hogy a Szentlélek Isten egy az Atyával és a Fiúval, ez ugye sokszor hozott megosztottságot, tehát már a kezdeteknél is voltak eretnekségek, hogy a Szentlélek az egy személytelen erő, ugye voltak ilyen elképzelések, akkor hát ugye, hogy ugye az Istennek a kivetítése csupán, de hát ugye ő egy személy, aki egy az Atyával, és hát voltak ugye később is eltorzulások, mikor ugye csak a Szent Lelket kezdték imádni, tehát akár volt ilyen a középkorban is ilyen fellángolás, ugye a rajongóknak nevezett eretnekség, tehát akik ilyen szélsőségekbe eltorzultak, de azt gondolom, hogy pont a Szentlélek, aki ugye a teremtéskor is ugye a káoszból rendet formált, és ott volt, hogy rend alakuljon ki, éppen arra tanít bennünket, hogyha hitelesen, helyesen imádjuk Istenként, hogy valóban minden elhajlástól, szélsőségtől, fanatizmustól mentesen a jó úton tudjunk járni. Ebben segít bennünket, és valóban a rossz véleményt, a rossz gondolatokat, a herezist, az eretnekséget is segíti legyőzni.
1: Az egyház tanítása szerint a Szentlélek hét ajándékkal örvendezteti meg az emberiséget. Melyek ezek az ajándékok, és mindegyikhez fűzzön kérem egy kis gondolatot, mondani valót, értelmezzük őket.
0: Szentlélek hét ajándéka, amit ugye a bérmálásban is elnyerünk, ugye ennek teljességét, felsorolván a hét hagyományos ajándékát, a bölcsesség, értelem, tanács, tudomány, lelki erősség, jámborság és az Isten félelemnek a lelke. Hát a bölcsesség, ugye a Biblia is már beszél ugye bölcsességről, annyit jelent, ugye többször mondja a bölcsességi irodalom,

0: már az Ószövetségben, hogy az Úrnak félelme a bölcsesség kezdete. Ez azt jelenti, hogy egy jó látásmódot ad a bölcsesség nekünk, ami nem a diplomák számától függ, hanem attól, hogy egy élet tapasztalatot hordoz. Nagyon jó látni, hogy idős emberek, akik hitben jártak, hogy milyen jól látják sokszor a világot, hogy akár egy nagyon egyszerűen megfogalmazott vélemény mögött milyen bölcsesség húzódik, meg egy jó látásmód. Tehát ez a bölcsesség. Az értelemnek, ugye, itt is ugye hajlamosak lennénk ugye számokban, diplomákban gondolkodni, az értelem pedig az elmélyült látásmódot jelenti, tehát ugye nem a felszínességet, hanem a mélységet, hogy az értelmes, aki nem felszínesen ítél, ugye mikor a közösségi média egyre jobban létrehozta a cancel culture-t, az eltörlés kultúráját, ugye sokszor a vélemény miatt eltörlik az embereket, vagy rosszul ítélik meg, pont az értelem abban segít bennünket, hogy ne feketén-fehéren, hanem körültekintőbben ítéljük meg egymást, ezt segíti az értelem lelke. A tanácsnak a lelke, ugye a jó útmutatás. Ezt jelenti a tanács, ugye mikor kérünk tanácsot, mikor valamiben bizonytalanok vagyunk, és mikor adunk tanácsot, mikor valakinek segítség kell az útmutatásba, hogy merre induljon tovább. Ebben is segít, hogy hát ugye figyelmesen ugye a meglátás és a meg nem látás művészete, ez, ahogy Pilinszky is megfogalmazta. Tudomány pedig, hogy a tudomány lelke azt jelenti elsősorban, ugye Salamon is ezért imádkozott bölcs szívért, ugye uralkodásának hajnalán, ugye a Biblia legbölcsebb uralkodója, és ez azt jelenti itt, hogy a különbségtétel a jó és a rossz között. A lelki erősség az tulajdonképpen a bátorságnak is a lelke, tehát ugye így is nevezzük erényként is, hogy a bátorság, hogy legyen bátorságunk jól dönteni, és a jámborság, ez pedig egy félreérthető dolog, hogy a jámborság az nem gyengeséget, hanem gyengédséget, ugye? Egy pici betű, de mégis milyen más hangsúlyt kap, hogy tehát a jámborra ember az nem gyenge, hanem gyengéd, nem erőszakos, hanem valóban finoman. És az Isten félelem, ami nagyon erős kifejezésnek hat, az Isten félelem lelke, az tulajdonképpen a szeretetnek egy mélyített lépcsőfoka, ami azt jelenti, hogy az Istent senkinek és semminek a kedvéért nem akarjuk megbántani, és ezt a hét ajándékot kapjuk és kérjük mindenkor.
1: Egyházi körökben és az irodalomban is sokszor hallottam azt a kifejezést, hogy pünkösdi ember, hogy valaki pünkösdi lelkületű. Hogyan lehet ezt értelmezni? Milyen egy pünkösdi ember?
0: Ugye a pünkösd mindenképpen ugye az erőnek is az ünnepe, ugye, hogy az Isten ereje kiáradt, és ugye valóban kilépett az egyház az emeleti teremből, a négy fal közül, és belépett a világ történelembe, hogy ezért is annak alapítását ünnepeljük. A pünkösdi emberre azt tudjuk mondani, hogy aki valóban átjár ugye a Szent Lélek, ezt mondjuk, hogy tele van tűzzel, erővel, lelkesedéssel, ezekre az emberekre használjuk ezt a kifejezést, hogy pünkösdi emberré vált, hogy valóban bátran tesz tanúságot a hitéről, bátran képviseli mindazt, amit kapott, tehát nem csak a templom négy fala között éli meg a hitét, hanem hát, hogy valóban kilép a vasárnapi matinéból, és belép a mindennapok világába, ott éli meg igazán, hogy hiszen ezt is kapjuk ugye a bérmálás szentségében is, amiről majd talán még beszélünk is, hogy az erőnek ugye erőt kap, hogy, és küldetést, hogy a világban és az egyházban az Isten ügyét képviselje, és a pünkösdi ember tulajdonképpen ez a jellemesség, ez az útmutatás, amit képvisel a mindennapokban.
1: Ha már ilyen szépen elverevetítette, hogy nagyon sok egyházközségben ilyenkor van a bérmálásnak az időpontja, hogy találkozott ez a két alkalom, két ünnep? Miért jó, hogy pont ekkor van?
0: Igen, általában a székes egyházakban, a főtemplomokban, az egyházmegyék főtemplomaiba igyekeznek is többfelé pünkösdkor tartani a bérmálást, hát ugye püspök hiány miatt nyilván mi meg ugye tavaszi időszakban tartjuk a vidéki plébániákon, egyházközösségekben ezt a gyönyörű ünnepi alkalmat. ami ugye összekötődik a két ünnep, hiszen pünköstkor ugye a Szentlélek kiáradása, egyház születés, és a bérmálás szentségében is, tulajdonképpen a keresztény nagykorúság szentségében is ezt a szent lelket kapják meg, ugye, amikor a püspök, ugye, vagy a püspök által megbízott pap kiszolgáltatja a szent krizmával a bérmálás szentségét, ugye a Szentlélek ajándékainak teljességét kapják meg, és egyúttal indítást abban elpecsételik ugye a keresztségüket, és elindulnak abba, hogy ők tudatosan vállalják, hogy ők keresztények, Krisztus követői akarnak lenni ebben a világban, és hát azon dolgozunk, hogy valóban, ahogy említettük, pünkösdi emberként legyenek ők ennek a hitnek, ennek az igazságnak a képviselői ebben a világban, és hát erre készítjük őket tulajdonképpen fel. És talán itt érdemes megemlíteni, hogy pünkösdi emberről beszélünk, hogy tehát amikor valaki bérmálkozik, nem hittudósokat akarunk elsősorban nevelni. Természetesen vannak felkészítők, vannak hittanórák, ahol nagyon fontos, hogy a Biblia tanítását, az Isten hitet hitelesen ismerjék meg, mert a másik oldal azért szélesebb strádán el tudja mondani erről a véleményét, de ne amerikai sorozatokból, rajzfilm sorozatokból ismerjék meg, hogy ki az Isten, mi a Biblia, hanem valóban hallják ennek az ellentétes véleményét is, sajnos sokszor ellentétes véleményét. És ami a legfontosabb egy felkészülés során, így nálunk is az egyházmegyében ezt hangsúlyozzuk, hogy legyenek keresztények a mindennapokban, tehát a gyakorlati oldalát fogják meg a dolgoknak. Ezért csináljuk mi is azt, hogy akár idős otthonba elmegyünk, beszélgetünk más emberekkel, akár hogy készítsenek, én például feladatul szoktam adni a bérmálkozóknak, készítsenek riportot a nagyszülőkkel, ismerjék meg őket. Tehát ezt jelenti, hogy belenőnek a felnőttségbe, hogy ugye a felnőtt ember, aki nem csak magára gondol, ugye ez a gyerekkor, mikor csak magamra gondolok, ugye, de egy érett személyiség ezeket kinövi, és ez a felnőtt kereszténység, a pünkösdi ember, megbérmált ember, hogy már észreveszi a másikat a környezetében, és hát életté válik a példabeszédek könyvének igéje, hogy aki mást felüdít, az maga is felüdül, tehát ezt kell megtapasztalni bérmáláskor, hogy kilépünk önmagunkból, és elindulunk a másik felé.
1: Plébános úr, esetleg fel tudná idézni a saját papi munkájából, életútjából egy olyan alkalmat vagy időszakot, amikor úgy érezt, hogy a Szentlélek különösen munkálkodik vagy segíti a munkáját?
0: Folyamatosan tapasztalom a segítségét a vigasztalónak saját életembe is, és mindenképpen azt gondolom, mindenképpen kiemelném azt, hogy maga az elhívás, ugye nemrég volt ugye Jó Pásztor vasárnapja, húsvét negyedik vasárnapján, amikor hagyományosan ugye nyilván a Jó Pásztort, Jézus Krisztust ünnepeljük, ő az ünnepelt ebben is, de hát ugye az elhívott pásztorokra is gondoltunk ezen a vasárnapon, akik vállalták, hogy főállásban tesznek tanúságot a feltámadott Krisztusról és életük egész odaszentelésével. Mindenképpen itt a Szentlélek munkáját kiemelném, hogy minden hívás mögött ott van a Szentlélek maga, ott van az a belső megtapasztalás, belső bizonyosság, hogy mint az Isten magához vonza azt az embert, hogy ő szolgálni akar, és ő az igét akarja hirdetni, az Isten népét vezetni, minden elhívásban ott van ez, és különösen ott van, nagyon szerettem például a felkészülés évei alatt az akadémián rendszeresen reggelente, ugye borotválkozás rendben, utána a kápolnába kellett menni, ugye imádkozni, azzal kezdtük a napunkat, és mindig Szentlélek hívó imádsággal kezdtük a napot, hogy Isten lelke töltsön el tetőtől talpig, és tehát tényleg vezessen bennünket a napunkba. A felkészülés évei alatt is különösen is megtapasztalta az ember, hogy akár egy nehéz vizsga a legyőzése, és segített ebben, és hát a mindennapokban is meg lehet tapasztalni, és én is továbbra is a személyes életembe is beépítettem, hogy minden nap is külön kérem a Szent Lelket a vezetésben, és sokszor azt tapasztalom meg, hogy sokszor abban segít így a Szent Lélek ebben, hogy kikér kell imádkozni. Én mindig vezetek egy füzetet, hogyha valaki kér imádságot, akkor én azt felírom, hogy akár csak egy fohász erejéig is, de gondoljunk rájuk, és talán ebben van leginkább a Szentlélek szerepe, hogy elvezet egymáshoz bennünket, ugye, hogy az embereket is összeköti, ugye a keresztvetésbe, ugye a, pont a Szentlélekre, amikor keresztet vetünk, ugye akkor már ugye a vízszintes vonal van ugye a két vállunk között, úgy különösen is, hogy embertől emberig eljussunk, hogy ebben látom nagyon a személyes életemben a Szentlélek vezetését, hogy ha biciklizek a falvaimba, akkor hogy most merre menjek, erre menjek, és van úgy, hogy pont abba a faluba megyek, ahol valaki megállít, és pont jó, hogy beszélünk egymással. Úgyhogy ilyen apró, egyszerű, de nagyszerű dolgokban is meg lehet látni, hogy a lélek él, működik köztünk.
1: Mindig szeretem, hogyha a beszélgetésünket valami hétköznapi gyakorlattal, tanáccsal zárjuk. Atya, kicsit segítsen azok, akik szeretnének készülni a pünkösdre, akár egy kis lelki gyakorlattal, egy kis készületre való buzdítással. Hogyan készüljünk a pünkösdre?
0: Pünkösd ünnepét ne hanyagoljuk el, ugye ez a beszélgetésünkben is nagyon jól kidomborodott, hogy ne felejtsük el a Szentléleknek az ünnepét, az egyházunk születését. Mindenkit bátorítok, hogy a saját közösségében, templomába menjen el és ünnepelje meg a pünkösdöt, pünkösd vasárnapot, pünkösd hétfőt egyaránt, hiszen mindkettőnek jelentékeny szerepe van. Nálunk ugye a katolikus egyházban a pünkösd hétfő most azt a hangsúlyt meg is kapta Ferenc pápa alatt, hogy ugye Máriát, mint az egyház anyját ünnepeljük. Kicsit azt értékeljük át talán pünköstkor, hogy nem teher az egyházhoz tartozni, hogy történhettek nehézségek, vannak talán néha nehéz napok, amiket nem értünk az egyházunkba, szeressük az egyházunkat, és talán ez a pünkösd abban segíthet bennünket, hogy még jobban megszeressük a saját közösségünket, vegyük fel azt a szemüveget, amikor nem csak a rosszat látjuk, hanem a jót látjuk meg, ez is tud nagyon sokat segíteni a pünkösd során, és ahogy a közösségünkbe megéljük, a tágabb közösségünkbe, az egyházunkba ezt az ünnepet. Én gyakorlati tanácsként azt is mondom, hogy egymás között is üljük meg a pünkösd ünnepét, látogassuk meg családtagjainkat, rokonainkat, barátainkat, lépjünk ki önmagunkból, hogy eljuthassunk másokhoz is.
1: Plébános úr, köszönöm szépen, hogy az értékes idejéből áldozott ránk és eredeti gondolataival igyekezett felébreszteni a gondolat és a lelki világunkat. És kedves hallgatóink, önöknek is köszönöm a megtisztelő figyelmüket, magam és szerzőtársam, dr. Lendvai Kepe Zoltán és technikus munkatársam Lebár Teodor nevében is búcsúzom önöktől. Kívánjuk, hogy a Szentlélek kiáradása hozzon majd megújulást mindannyiunk szívébe. Áldott ünnepet! Kepéné Bihar Máriát és a Spirituszt hallották.
2: Spiritus. A Muravidéki Magyar Rádió vallási műsora. Vezessen út lélektől lélekig.

sok kacat, ócskaság, évek óta összegyűlt. Szerte széjjel ott hevernek ők, a polcokon, meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács, hajcsattok és karkötő, s egy régen elszakított lánc. Filléres emlékeim, oly drágák nekem, kidobni őket nincs erő, s mind értéktelen.

fénye már se illata, de őrzi még az álmait. A rongybaba csak porfogó, és ott hever az asztalon. A lelke már az égbe szállt, de eltemetni nem tudom. Filléres emlékeim, oly drágák nekem, kidobni őket.

az óra sem, törékeny szíve megszakadt, a kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

szájjal üzensz nekem, s nem lesz a sors könyörtelen. Várom, hogy a hűségért hűség a béke,

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

ereszkedően mentem az úton. Jobb lett volna nem látni, tudom. Nem tört volna össze az a kép,

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

néha sokat iszom. De ne szólj szám, és nem fáj a fejem, hisz bolond ki sokat beszél. Hazudni bűn, de hallgatni

Kegyelmet. Én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
1: Oh yeah.

kedvemért ne sírj. A világ keménynek nevel, tanítja minden gyermekét. A függöny gyorsan tépje szét,